A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

te bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Éjszaka fellege száldos már, játszik

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Poyák Anita vagyok, és ma a kedvenc mesémet hoztam el nektek. Kormos István, mese Vackóról, egy pisze kölyök mackóról. Vackor elalszik. Ebéd után brumma-brumma feszült ám azon az apró, lompos, loncsos és loboncos és bozontos kölyök mackó hasán az a barna bunda. Hajjaj! Igen jó lakott, piros nyelvét kiöltötte, szája szélét megtörölte, s pisze orrát égbe tartva teli hassal felsóhajtva három hosszút brummogott. Brumma, brumma, brumma, hó, fára mászni volna jó, szól az óvónéni akkor. Hallod-e te, pisze vackor? Mászol ám, de nem a fára. Megmondjam, hogy hova mászol? Aludni a puha ágyba. Ebéd után nincsen játszás, főként pedig fára mászás. Most a függönyt lebocsátom, aztán ide gyere, álom. Csíja, csíja, csicsíja, búja, búja, bubúja. A sok gyerek már aludna. Ha nem látom, csöbb barátom, hogy te rajtad igen viszket az a bogjos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Nem viszket az, brumma-brumma, álmagosba vackor orra. De ha jól lakik az ember, teli is teli álma gyomra, akkor pedig, ha lefekszik, az ágy akármilyen puha, nyomja, nyomja. Amíg vackor brummogott, engedetlen dunnyogott, behoztak sok kicsi ágyat. Érzett is mindjárt az apró, engedetlen kölyök mackó olyan vágyat, hogy az ágyba lefeküdjön, s mély álomba elmerüljön. S íme végül, nagy sokára, minden gyerek szépen sorra befeküdt egy-egy ágyba. Katona Anna 1, Barga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, s 11. az apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén pisze kölyök mackó. Hát a terem elsötétül, mint a világ éjszaka, elalusznak a gyerekek, s nem hallatszik a sötétben, csak a pisze kölyök mackó, pince legmélyéről hangzó, brumma, brumma, mély szava. Hó, hó, hó, hó, fára mászni volna jó. Kérlelték őt 66-szor, aludjál már, kicsi vackor. S felelte vackor. Én már alszok. Alszok az ágyamban végre. Csak mielőtt álmodnék is erre a sötétre, hadd haragszok. És csak ugyanakkor el is aludt vackor.
0: Csukás Mese Rádió. Vár a sok barát és meg annyi kaland. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. Megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. Temérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüstmókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés kelletlenül, majdhogy nem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, már egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között, aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója fenekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüstmókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó fehér hullámait, végül tényleg megerett a szava.
3: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő és kalandor,
2: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűs csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
3: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüstfenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
2: Elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
3: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. Például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló, érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kavalám. Tudod, hogy mi az?
2: Sandított rám a szemes arkából.
3: Tudom, bólintottam.
2: Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
3: Nos,
2: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
3: Az történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. Vagy talán ő engem, nem is tudom pontosan, hogy történt. Az egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
2: Megesik, bólintottam.
3: Heteken át kerestem Luizát,
2: folytatta az ezüst mókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
3: Sőt, ha úgy vesszük még... Most is keresem.
2: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Luisa kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
3: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot, gyűjtött neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térjek vissza hozzá.
2: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
4: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
3: Szemetet?
4: Kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
3: Még hogy szemetet? A csupa értékes halmit gyűjtök Luizikának.
4: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont. De hisz ez csak szemét, próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, egy félelmetes.
3: De hogy szemét!
4: Kiáltotta.
3: Ebben gyűjtöm Luizikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
2: Óvatosan rázogattam a flakont.
4: Pedig én üresnek látom.
3: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átpukkan, hogy égnek áll a hajad!
2: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek.
4: Na és mi van ebben az üres konzervdobozban? Nyúltam egy korhat faládába. Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
3: Kincs bizony,
4: bólogatott a mókus.
3: Azt az üres helyet tartom benne, amit Luizának a szívében kell majd hordania.
4: Minek neki üres hely a szívében?
2: Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Luizika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
3: Az üres hely arra való, magyarázta az ezüstmókus, hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Gondolj csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét tele zsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
2: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott.
4: És ez vajon mire való? Kérdeztem.
3: Az? Az semmire. Azt csak úgy találtam, add vissza! Ezüst!
4: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe. Jó van, bocsánat, menteketőztem. De mondd csak, van még itt valami, amit Luizikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
3: Hát van még pár dolog,
4: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
3: Ezüst,
4: mondta büszkén.
2: Ezüst?
4: Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
3: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül?
2: Azt hiszem, értettem. Ő pedig buzgón pakolászott tovább.
3: Na, és itt van a láthatatlan pókfonál.
2: Egy gombócágyűrt fehér bolyhos valamit szorongatott a mancsában.
3: Ha hozzákötöd magad valamihez vele, akkor azt többé nem veszíted el.
4: Nem tudom, mennyire lehet erős ez a kötél, kételkedtem, hiszen a pókfonál lehellett vékony, még egy szellő is elfújja.
3: Tulajdonképpen nem valami erős, ismerte be, de az a lényeg, hogy van. Ha tudod, hogy van, már nem is annyira kell vele kötözgetni. Érted?
2: Nem tudtam, hogy értem-e, de reméltem, hogy Luizika majd érteni fogja.
4: Azért hajózol annyit, mert őt keresed? Kérdeztem a mókust. Lesütötte a szemét.
3: Hát, főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
4: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam. Van még valami, amit nem mutattál meg?
3: Persze!
4: Csillant fel a szeme.
3: Az egyik legfontosabb.
4: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
3: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
4: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami.
3: Van benne, vagy 245?
4: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
3: Annak jóod, aminek akarod,
4: mondta.
3: Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
4: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245.
3: Kitaláltam, meg persze gyűjtettem is,
4: mondta.
3: Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, veleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erre jut eszembe. Én is kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
4: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz. Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd. Olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüstmókusnak pedig tetszett a mese. Legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ha néha elszomorodtok, vagy elkeseredtek, akkor a zene arra is jó, hogy ezeket az érzéseket például dalokon keresztül kiadjátok magatokból. Mondjuk ezzel a dallal.

0: Esés reggelt. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórul jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Hanem az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap uraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

0: megállítasz.
1: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Bordás Roland vagyok. Egy verssel készültem nektek. La Fontaine, a róka és a gólya. Meghívta a gólyát a róka egyszer ebédre, és egy lapos tányért tett szénig levessel elébe. A gólya éhes volt, de hosszú csőre miatt egy jó ízű kortyot belőle nem ehetett. A róka nézte, falt, és nevetett. Aztán a gólya másnap visszahívta a rókát, palackban gőzölt a sokféle ritka finomság. A róka éhes volt, de csak szagolta az ételt. Nem ért a palackba az orra. Éhen maradt, s a gólyáé lett a sok jó falat. A lakoma végén, mikor felálltak, remélem, szólt a gólya, épp oly jónak találtad ebédem, mint én tegnap a tiédet, barátom. Konyhádon tanult főzni a szakácsom. A róka csak nézett, s korgó gyomorral elszaladt.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
4: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudna. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy már megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt. Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tengert, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik, álnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehulladtak, meglátta őket, és így szólt, Nicsak, milyen szép zöld pötty.
2: Csukásmese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.
0: Ekete-pekete cukotapé, ábe-bábe-duminé, csiszi-e, csiszi-bé, csiszi-csoszi-kompodé.

0: Enyedi György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne, csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúk udvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzá ragadt. Limbes, lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víglegény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad. Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc hangya, kotlós tyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka, a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harciménen, sarkantyúsan kék mentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út.

Még nem pipált, a fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát, szemét dörzsölgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a száz kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlós tyúk, az egér, a sokcsibe, a szekér, szélvészlábú harci ménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgóntolat, fülig kormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon, bokron által vágat. Most is gurul az ebapta, ki elcsípi, felfalhatja.

0: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az óperenciás tengeren túl járt háborúba, és amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak. Nosza, egyszeriben hálót eresztelek a tengerbe, 10 is, 20 is, és kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult, szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom. Ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mint a dézsával öntenék, megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört mindent, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
1: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
0: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
1: Sírok, sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
0: Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, s elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, s aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagyúri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az.
1: Hely, uram teremtőm, volt öröm,
0: de mekkora. No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. Kifogtam az aranyhalat,
1: gyere,
0: vigyük Budára. Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették,
1: s amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a hat elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vén halász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király. Azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserünkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog. mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, húzd a baromfisonkát, majd egy rövid szünet után mondd, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és húzd a sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosolyjal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús lében, labdázgatott a ványadt barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványadt, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványadt barackot, magasra emelte. – Mi ez? – kérdezte drámai hangon. – Egy dió! – suttogta Szörnyeteg Lajos. – Nem téged kérdeztelek – mérgelődött Vacska Mati. – Azt akartam mondani – védekezett Szörnyeteg Lajos – hogy egy dió nagyságú barack. – Ez a helyes beszéd – bólintott Vacska Mati. – Ványadt ez a barack? – Hát bizony – mondták a többiek. – Nem kétséges, jól mondjátok. – Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek! Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati. Az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz, hadd elhadd, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szeráfin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű, nézett rá szemrehányóan Ló Szeráfin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Macskamati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelent néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Macskamati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Macskamati? Macskamati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Macskamati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Macskamati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Macskamati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barackmag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Macskamati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Macskamati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Macskamatit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, Macskamati! Kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Macskamati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Macskamati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet? Kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Macskamati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
0: Csukás Mese Rádió. A nyár illatos varázsa. Mindig nagyon örülök, amikor serpenyőben vidáman sül a palacsinta. Már attól jó kedvem lesz, amikor meghallom, hogy a tészta halkan serceg, a kanál pedig koccan a tál szélén. Ilyenkor eszembe jut, hogy gyerekkoromban alig vártam, hogy elkészüljön az első palacsinta. Sokszor már türelmetlenül kérdezgettem, mikor lesz kész, mikor lesz már kész? Ti is szoktátok figyelni, hogyan lesz a folyékony tésztából szép aranyszínű palacsinta? Én még most is szeretem nézni. Amikor kislány voltam, emlékszem, hogy egyszer a nagymamámmal együtt sütöttünk, és annyira kíváncsi voltam, hogy egész idő alatt a serpenyő mellett ácsorogtam. A nagymamám csak nevetett és azt mondta, egy kis kukta mindig jól jön a konyhában. Később sokszor segítettem a palacsinta sütésben. Egyszer megpróbáltam feldobni a levegőbe, mint a nagy szakások. Hát bizony a palacsinta majdnem a földön landolt. Annyit nevettünk rajta, hogy még ma is mosolyogva gondolok rá. A legjobban azt szeretem a palacsintában, hogy sokféle finomság kerülhet bele. A lekváros a kedvencem, de a kakaós és a túrós is csodafinom. Ti melyiket szeretitek a legjobban? Van, aki feltekerve szereti, más összehajtva, és ismerek olyat is, aki alig várja, hogy még melegen beleharaphasson. És tudjátok, néha az első palacsinta egy kicsit furcsa formájú lesz. Talán túl kicsi, talán egy picit szakadt, de ez egyáltalán nem baj. Nálunk mindig ezen nevettünk a legtöbbet, és valahogy az a palacsinta mindig különösen finomnak tűnt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

körbe-körbe-körbe jár, a körhinta meg nem áll. Körhintán ül Klári Fáni, körbe járja Ábi Sári, körbe-körbe-körbe jár,

mit eszik a kismacska, sült krumplit. Egyet üt a láda, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat, kilencet, tizet üt a láda. Lé, lé, lé, ecetes savanyú borsó lé, a hintáról lefelé. Hinta baba Ringó, repülj rózsa bimbó, hopp a torony tetejébe, van egy csoda hintó. Hajtsd fel, ángyom, hajtsd fel a kakasülőbe, még annál is fentebb a csillagos égbe. Tíz, tíz, tiszta víz, minek az a tiszta víz, kis kertet locsolni, minek az a kis kert, tököd belevetni, minek a tököcske, disznókat hízlalni,

0: és még feljebb a csillagos égre. 1, 2, 3, 4, mézes kalács, hová mégy? Nem megyek én messzire, csak a forró tepsibe, ott se leszek sokáig, csak 3-4 óráig. Egyelőre, 2-2-re, 3 hátra, 6-9-re, üst ki 10-re, 11-re, Mátyás király dobbantója délelőtre, és még egyre.
1: Halihú!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A vidra és a róka. A vidra meg a róka már régóta jó barátságban voltak. Egy aprócska falu határában éldegéltek. A vidra a tóparton épített magának otthont, a róka pedig az erdőben vájt vackot magának. Habár régi jó cimborák voltak, a ravaszdi róka mégis állandóan borsot tört a vidra orra alá. A békés vidra pedig mindig szó nélkül tűrte a róka tréfáit, ám idővel nála is betelt a pohár. A vidra éppen azon morfondírozott, hogyan leckésztesse meg a rókát, mikor szembe jött vele a ravaszdi. Szervusz, barátom, rég láttalak, hogy telt a nyarad? Kérdezte a róka.
1: Köszönöm,
0: jól telt. Hát neked, rókakoma? Igazán pompás volt, kár, hogy vége. Most már készülnünk kell a fagyos térre, mondta szomorúan a róka. De tudod mit? Támadt egy remek ötletem. Vendégeljük meg egymást, mielőtt még beköszönt a tél. Legyen, ahogy akarod, válaszolt szűkszavúan a vidra. De mondd csak, rókakoma, melyikünk legyen az első? Kezd te a főzést, én valami különlegeset akarok készíteni, és az még időbe telik. Válaszolta sejtelmesen a róka, megbeszélték, hogy másnap a vidránál találkoznak. A vidra pedig, ahogy igazi jó vendéglátóhoz illik, már kora hajnalban elkezdte a sürgésforgást. Először kiment a tóhoz. Megfogta halat a vacsorához, majd egész nap takarított, kifényesítette a vackát. Estére incsiklandóan finom vacsorával készült a barátjának. Volt ott sült hal, néhány szem kagyló, csigák és tápláló hínársaláta. A rókának a nyál is összefutott a szájában, mikor meglátta a sok finomságot. Vacsora alatt kedélyesen elbeszélgettek egymással, majd mikor a róka teleette magát, megköszönte az ízletes vacsorát és hazament. Másnap a rókakomán volt a sor. Ám a ravaszdi egész nap csak henyélt, az árnyékban szunyált, és mancsát sem mozdította, hogy vacsorát főzzön a vidrának. Mikor beesteledett, a vidra elbattyogott a róka odvához, és igencsak meglepődött, mikor megpillantotta a rókát, az üres asztal mellett ült, és az eget kémlelte. Jó estét, rókakoma! Itt vagyok. Megjöttem vacsorára. Ám a róka csak némán ült tovább, mintha meg sem hallotta volna a vidra szavát. Haló, rókakoma! Megjöttem! És kissé felemelte a hangját. Ne haragudj, észre sem vettelek, annyira elmerültem a teendőkben. Történt ugyanis, hogy összetalálkoztam az állatok királyával, s ő azt parancsolta, hogy figyeljem egész este az eget, és szóljak, ha veszély leselkedik ránk. A jóhiszemű vidra kissé furcsálta a dolgot, de a király szavában csak nem kételkedhetett, így hát fogta magát, és üres gyomorral hazament. Aztán másnap újra felkereste az erdőben a róka odvát. Ám a finom vacsora helyett most is csak egy üres tányér várta. Jó estét, rókakoma! Köszönt a vidra, ám a róka észre sem vette. Egyre csak bámulta a földet. Rókakoma! Ne haragudj, elkalandoztam, újabb megbizatást kaptam. Most a földet kell figyelnem egész nap. Sajnos ezért nem jutott idő a vacsorára. Kért elnézést a róka. Ám most már a vidra is sejtette, hogy a róka csúfot űz belőle. Mégsem szólt semmit, csak kissé bosszúsan hazacaplatott, s közben azon morfondírozott magában, hogyan vágjon vissza a hazug rókának. Egyre csak törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi. Aztán, mikor beköszöntött a tér, az egyik különösen hideg reggelen a vidra összefutott a rókával az erdőben. Jaj, de jó, hogy látlak, barátom, ki tudnál segíteni egy kis harapni valóval? Már vagy egy hete egy falatot sem ettem, könyörgött a róka. Bárcsak tudnék segíteni, de most nekem is üres az éléskamrám, felelt a vidra, és közben eszébe jutott valami. Hanem azt hiszem, mégis fogok tudni neked segíteni. Megtanítalak, hogyan kell halat fogni. A róka repesett az örömtől, és azt gondolta, ezentúl mindig jut majd neki néhány friss hal. Na akkor most jól figyelj, kezdte a vidra. Éjjel menj ki a tópartra, és vágj a befagyott jégen egy léket. Majd lógasd bele a farkad a vízbe, és figyeld meg, mire felkel a nap, annyi hal fog csüngeni rajta, hogy egy hétre jól laksz, füllentette a vidra. De jól vigyázz, közben moccannod sem szabad, különben elijeszted a halakat. A róka figyelmesen végighallgatta a vidra tanácsait, aztán hazament. Majd mikor éjfélt ütött az óra, kiment a befagyott tóhoz, és úgy, ahogy a vidra mondta, léket vágott rajta. Azután összeszedte minden bátorságát, és bedugta a farkát a jéghideg vízbe. Báhú! Kiáltott fel a fájdalomtól, és mintha csak ezernyi tű bögdöste volna. Ám az éjség nagy úr, a róka pedig a finom halakra gondolt, akik a tóban lubickolnak, és rögtön összekapta magát. Belelógatta a farkát a vízbe, és összeszorított fogakkal várta, hogy felkeljen a nap. Teljesen átfagyott, mire a nap első sugarai megjelentek az égen. Akkor a róka megpróbálta a farkát kihúzni a vízből, ám az meg sem mozdult. Biztosan annyi hal van rajta, hogy felemelni sem lehet, gondolta magában a róka, közben egyre csak rángatta, de mint hiába. Arra vazdi bizony, ott ragadt, a farka belefagyott a tó jégtakarójába. Szégyen szemre meg kellett várnia, hogy az emberek kiszabadítsák onnan. Így esett, hogy a vidra Móresre tanította a rókát.

0: Jó reggelt, hétalvók!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nemes Nagy Ágnes. Ki ette meg a málnát? Elmondja Huszárik Kata. Nagy mosást tart medve néni. Két kisfia kérve kéri, míg te mosol, licsilocs, málnát szed, két kicsi bocs, málnát szednek, ha találnak, kis huguknak, Márikának. Mókus, Mókus, hol a málna? Nem te vitted föl az ágra? Málna? Dió, mogyoró, meg fenyőmag, az a jó. Mókus Miklós kedves fickó, boldog ám a két kis mackó, mert a fáról leszalad, s kölcsön ad egy kosarat. Szép az erdő mindenütt, szőke nyírfa, sima bükk. Itt a bokor, itt a málna, jaj be, édes, tömd a szádba, szúr a tüske, annyi baj, bozontos a medvehaj. Tele kosár, tele bendő, két kis bocsnak elegendő, elnyúlnak a fa alatt. Hé, lopják a kosarat! Felriadnak most az ajra, néznek erre, néznek arra, jaj, hová lett a kosár, pamatfülük égnek áll. El nem rejti azt a fenyves, akinek a keze enyves, a két mackó szétszalad, felverik a bokrokat. Róka asszony mondja, mackók, málnát nálam miért kutattok, miért csináltok galibát, többre tartom a libát.
4: Nézzünk körül, ott a nyúlnál! Répán élek, mondja nyúlpál, meg káposzta levelen, olykor meg is reszelem.
3: Sűn Sámuel a fatövében siklót vacsorázik éppen.
4: Nincs ennél jobb eledel, mondja bölcsen Sámuel.
3: Nézd csak kifut erre! Senki más, mint tolvajferke! Itt a baj, most itt a jaj, egy fatörzsön elhasal. Hát szaladjunk most utána? Nem, édesüs, itt a málna. Ó, be édes, zamatos, megszedjük, míg mama mos. Tele kosár, tele bendő, három bocsnak elegendő. Nincsen otthon már hiba, málnát eszik Márika. Itt az este, ágyuk vetve, alszik három buksi medve. Medve néni fonogat, így őrzi a bocsokat.
2: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Üdvözlünk minden kedves hallgatót, én Zokni vagyok.
2: Én pedig Inkoz. Most a világ egyik legfontosabb témájáról fogunk beszélni.
1: Ami nem más, mint a vízhasználat. Tegye fel a kezét, aki ma mosott fogat.
2: Remélem, mindenki a magasba emelte a mancsát.
1: És most pedig emelje fel az, aki közben elzárta a vizet.
2: Na hát ti most nem láttok engem, de én felemeltem a kezem.
1: Bizony, én is a magasba csápolok.
2: És remélem, ti is a magasban csápoltok.
1: A víz érték, ezt ne feledjétek, viszont nincs belőle a végtelenségig. Úgyhogy figyeljünk arra is, hogy mennyit használunk belőle.
2: Igen, a fogmosás pont egy jó példa.
1: Közben el kell zárni a vizet, hiszen ha nyitva hagyjuk a csapot, akkor csak a semmibe folyik.
2: Na, és ha végeztünk, figyeljünk arra, hogy mindig jól zárjuk el a csapot. Ne csöpögjön fölöslegesen.
1: De ha valakinek van kertje, akkor a locsoláshoz használhat inkább esővizet, amit előtte egy laborban összegyűjtött.
2: Jaj, az milyen jó ötlet!
1: Ugye?
2: Én nagyon szeretek esővizet gyűjteni.
1: Én is. Figyeljetek ti is arra, hogy mennyi vizet használtok, ugyanis...
2: A víz érték!
1: Pontosan, ennyi volt mára. Búcsúzik az okni páros.
2: Sziasztok! Na, gyere, menjünk esővizet gyűjteni.
1: Amúgy, Inkoz...
2: Hozom a kannát.
1: Inkoz, mi most páratlan zoknik vagyunk, vagy párosak? Párosak, nem? Mert ketten vagyunk, az
2: egy,
1: a páros
2: meg
1: szám.
2: Meg egy, az kettő. A kettő egy páros szám, meg azt hiszem, hogy prímis, vagy...
1: Mi az a prím szám?
2: Hát nem tudom, akkor inkább ne esővizet gyűjtsünk, hanem menjünk el matek órára.
1: Hát, biztos nem ártana. Én nem tudom, mi az a prím szám.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
3: Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember elsején született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember első hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes média klikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 7-esen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
5: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: történt már megint?
1: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a

a szépséges tó partjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Hanem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának, szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirály lányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nász ajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi igaz gyöngyöt küldött. Ezüst hold belenézett, s meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüst hold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj, eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüst hold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. Ha baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádi rigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre, kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy. Szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholdnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Há, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Hú, mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, s felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap, harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általadta. Általadta, általa ám.

lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teli holdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy, az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Sokás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Sokás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Most éppen előkészülök a nyelvtörőre, hiszen minden edzés előtt be kell melegíteni. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok? Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé. Jó, most elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Nem lehet a Márta másé. Most mondjátok utánam. Nem lehet a Márta másé. Jöhet a következő rész. Mert a Márta már Tamásé. Most akkor együtt. Mert a Márta már Tamásé. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Amit most hallgatsz, az a
2: Sokás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: a róka meg a tatu. Történt egyszer, hogy a róka éhesen járta a vidéket, már hetek óta nem evett. Pedig igazán nagy földje volt az erdő határában, csak éppen lusta volt megművelni. Aztán egy nap a tatu éppen a róka földjén cambogott keresztül, élelmet keresett magának. Mikor a róka meglátta, odafutott hozzá, és mézes, mázas hangon megszólította.
1: Kedves barátom, rég láttalak, de talán nem véletlen, hogy pont ma jártál erre.
0: Tudnélik, a róka nem tartotta túl okos állatnak a tatut, gondolta, könnyen átveri, s majd a tatu fogja a földjét megművelni, de a termést ő fogja betakarítani.
1: Éppen vetni készülök, de el kéne egy segítőkéz, mondta róka. Alkut ajánlok neked. Én adom a földet, te pedig a munkát. A termést pedig testvériesen elosztjuk, nyújtotta a mancsát a tatunak.
2: Rendben van, ha mind a kettőnk jól jár,
0: s a tatu belement az alkuba.
1: No, akkor idén a termés föld feletti része az enyém lesz, a többi pedig a tiéd, osztotta szét a róka.
0: És közben magában azt gondolta, jól becsaptam ezt az ostoba tatut, ő még csak nem is sejti, hiszen a termés a föld felett szokott lenni, így most nekem fog jutni mind, dörzsölte a tenyerét. A tatu pedig már másnap munkához látott, krumplit ültetett. Aztán, ahogy telt múlt az idő, a termés lassan megérett a leszedésre. S a tatu milyen jól járt, hisz a krumpli termése a föld alatt érik, s a föld felett csak a növény szára is levelei vannak. Nagyon bosszantotta a rókát, milyen szerencsétlenül járt. Hát legközelebb azt ajánlotta a tatunak, hogy az övé lesz, ami a föld alatt van, a tatué pedig a föld feletti rész. Így most neki jut a termés. A tatu ismét belement az egyességbe, ám most búzával vetette be a földet. Nem sokára eljött az aratás ideje, ám megint a kapzsi róka húzta a rövidebbet. Ugyanis a búzamag termése bizony magasan a föld felett van, s azt a tatu mind megkaparintotta. A rókának pedig nem maradt más, mint a búza föld alatt lévő gyökere. Miután gyökereken és gumókon élt egész évben, a róka elhatározta, hogy többé nem hagyja, hogy a tatu becsapja, és tavasszal újabb alkut ajánlott neki.
1: Kedves barátom, mivel eddig mindig neked jutott a termés, egyszer igazán én is megérdemelném. Legyen hát most az enyém a föld alatti és feletti rész is, kérte nyájasan a róka.
2: No, jól van, mondta a tatu. Idén csak a középső részt takarítom be, a többit pedig meghagyom neked.
0: S azzal kezet fogtak. A tatu pedig ismét szorgosan dolgozott a róka földjén, hogy nyáron legyen mit leszedni, ha megérett a termés. Ezen a tavaszon, hosszú sorokban kukoricákat nevelgetett. Nem sokára eljött a nyár, s a kukorica betakarításának az ideje. A róka is segíteni akart a munkában, hisz már alig várta, hogy végre egyszer ő is bőséges terméssel térjen haza. Ám a kukorica termése, a kukorica cső rajta a szemekkel, éppen a növény szárának közepén nő, s így a róka ismét pórul járt, nem maradt neki más, csak a gyökerek és a hajtás. Így esett, hogy a tatu túl járt a kapzsi róka eszén, s az 3 éven át nem evett mást, mint gyökereket és leveleket, és az összes termés a tatu élet. A róka pedig megtanulta, hogy a szorgalomnak meg lesz a jutalma, s következő nyáron már ő maga aratta le a termést.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tamás Járon vagyok, Kecskemétről érkeztem. Petőfi Sándor, Szegedszeggel. Jaj, a hátam, jaj, a hátam, oda van, szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös fütykös somnyele, mellyel engem oly pogányul csépele. Miért is tarthat kertet, s benne körtefát, és az Isten rá gyümölcsöt minek áld? Csábítólag kandikált a körte rám, csábjait ki már sehol sem állhatám. Átugortam a palánkon, átesém, hogy megingod bele májam és vesém. És nem elég ez? Szomszéd bácsi rajta kap, és akkor jött még a valódi hadd elhat. Én teremtőm, miért is értem e napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze mondta, nesze másik, harmadik, és a minden tudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág a lagzinál, búsan nézte szomszéd bácsi mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem, könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül-e egyedül? Három a tánc, monda, s egyre hegedült. Hegedült bottal hátam közepén, keservesen, síralmasan jártam én. Deszen jól van, kieverem én ne bajt, és visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. Tudjuk hányat vert az úra, tudjuk ám, ön is rak a tűzre rossz fát, bácsikám? Ablakunkhoz esténként miért csompoljog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Más szemében ő a szálkát megleli, és az övében a gerendát feledi. A Deák névászonánál ő se jobb. Engem dönget a lopásért, s szinte lop. Lopni jár ő csókot lopni nénihez, míg anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután, fogadom, nem nézek által a szitán. Megugratni vagy anyánkat hívom át, vagy leöntöm Dézsa vízzel a nyakát.
0: Ez a Gyerekek Rádiója. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király ő felsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit eszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebeskötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom, az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leve sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy Gabócica feliet rá. Ásított, és unottan kérdezte: mi a jó? Mi a jó? Az ebéd, Gabócica, az lesz a jó. Tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Kész-e az ebéd, világhíres szakácsné? Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kis fatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, jaj, jaj! Elvitte a Gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet? Hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot! Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a Gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. S egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, kitörheti benne a fogát.
0: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Halihó, gyerekek! Réka vagyok, és itt az ideje egy új találós kérdésnek. Így hangzik. Ez a kis szárnyas reggelente édesen csicsereg. Fészkét gyakran láthatjátok a fákon. Kicsi, nagy, színes, néha piros, vagy kék is lehet. És amikor repül, szinte nem is látható. Van is egy mondásunk, ami úgy hangzik, hogy szabad, mint a... Találd ki, mi lehet! Így van! Ez a madár! Ez volt a mai találós kérdésem. Egyébként ti tudtok még olyan szólást vagy közmondást, amiben madár szerepel? Mint például... Jobb majd veréb, mint holnap egy túzok. Vagy egy fecske nem csinál nyarat. A madar a tolláról... Jaj, nem is árulok el többet. Remélem élveztétek, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!
2: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
3: Mikszáth Kálmán, Csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál a matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amivel belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorláshajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmikat visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édes fügét, meg a vérbélű narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, aki társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyesfogú krokodilus. Ez a félfülű Mihály roppantól szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól, meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túlfekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék, sóhajtozott sokszor magában ez a matróz, tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Bömbölt a szél, torony magasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában, így tartott ez egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízem. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, hogy ugyan miféle országba is vetette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért. Erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt a ámulat, amikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva lévő, hogy ebben az országban még a patakokban is méz, meg bor folyik víz helyett. Nagyokat kúrjantott hát örömével, és tovább indult. Hey, elért egy erdőbe. De csodálatos erdő volt ez. A fákról levél helyett hosszú kolbászok lógtak. Az erdőben sült malacok szaladgáltak, hátukba szúrva a kés meg a villa, és aki megéhezett, csak egyet kanyarintott belőlük. Akkor vette észre félfülű Mihály, hogy milyen nagy lekváros kenyerek lógnak a bokrokon. Amint tovább mendegélt, elért egy városba,
4: Hát ebben a városban szintiszta csokoládéból voltak a házak, finom krumplicukorból készült a kémény, a gyalogjáró kövei meg kenyérből voltak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom sem kell, félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtöbje magát mindenféle jóval. Letört egy darabot a csokoládéház ereszéből, és megette. Lehajolt a forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagysugárban. Éppen vásárt tartottak a különös város piacterén, és az ügyelgő félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habos fánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit sem fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott. Erősen kívánt egy pohár vizet, mert mit agadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oltotta szomjúságát, vizet azonban sehol nem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten, ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók és vigyék őt dutyiba! Íziben meg is ragadták félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. Na de hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának is, nagy lyukat emett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet se mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málnaszörp butyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy ital vizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el szülőföldjéről sehová, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
0: Csukás Mese Rádió. Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.

0: esés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Korcsog Laura vagyok, az M2 Petőfi TV műsorvezetője, és most olvasok nektek egy mesét. Kányádi Sándor, a mindennapi kenyér. Egy kisfiú nagyon szerette a kenyeret, de ha jól lakott, a maradékot elmirzselte, morzsálta, vagy éppen eldobta. Hiába szitta az édesanyja, hiába fenyegette fakanállal, hiába koppintotta körmére, hiába pallotta fenekére, nem fogott rajta. Végül maga a kenyér is megsokalta a dolgot, s elbújt a kisfiú elől.
2: Éhes vagyok, édesanyám, kérem szépen a kenyeret.
1: Nincsen, mondta az édesanya. Hová lett? Hol van? Mert mindig csak elmirzselted, elmorzsáltad, visszament a pékhez. Szaladt a kisfiú a pékhez.
2: Kérem szépen a kenyeret!
1: Nincsen, mondta a pék, tenyerét kifordítva.
2: Hová lett? Hol van?
1: Mert mindig csak elmirzselted, morzsáltad, liszté változott és visszafutott a molnárhoz. Futott a kisfiú a molnárhoz.
2: Kérek szépen kenyeret!
1: Tőlem, fiam, még lisztet is hiába kérsz.
2: Hová lett? Hol van?
1: Mert mindig csak elmirzselted, elmorzsáltad, visszaváltozott búzává, s visszabújt a kalászba. Rohant a kisfiú a búzaföldre, de ott már kalászt egyet se látott.
2: Kérnék szépen kenyeret,
1: pityeredett el a kisfiú.
2: Nincsen,
1: mondta a földmíves, amint egy zsákot éppen beürített a vetőgépbe.
2: Hová lett? Hol van?
1: Mert mindig csak elmirzselted, elmorzsáltad, visszabújt a földbe. Majd csak jövő nyáron lesz kenyér belőle. Nagyon éhes volt már a kisfiú, és elkezdett keservesen sírni. A földmíves megsajnálta. Add csak ide a sapkádat. A kisfiú odaadta. A földmíves megtöltötte búzával. Na, szaladj vele a molnárhoz! Szaladt a kisfiú, hogy ne szaladt volna, még a lába se érte a földet. A molnár a búzát megőrölte. Kapta a kisfiú a lisztet, vitte a pékhez. A pék sütött belőle egy szép, ropogós cipót. Ott mosolyog az most is az asztalon. Ha megéhezik a kisfiú, csak kanyarít egy szép karét neki az édesanyja, és mosolyogva nézi, hogy az ő szép, okos kisfia milyen jó ízűen eszi meg az utolsó morzsáig. A világért sem mirzselne, morzsálna el még egy hangyának valónyit se belőle, mert most már ő is tudja, hogy mennyi fáradtsággal jár a mindennapi kenyér előteremtése.
3: Legyen ma is remek napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a kis herceg kisasszony. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy makacs és önző herceg kisasszony, akit Violának hívtak. A kislány még beszélni sem tudott, de azt, hogy kell, már nagyon jól ismerte. S ha valamire szülei nemet mondtak, addig toporzékolt, míg megkapta az áhított dolgot. Aztán, ahogy idősebb lett, megtanult beszélni, és akaratosságával az őrületbe kergette a szüleit. S mivel imádták a kislányt, végül mindig a kedvére tettek. Így történt, hogy mire a lány 10 éves lett, már nem volt olyan könyv, játék, amit ne kapott volna meg. A kislány egy ideig még tudott örülni a legújabb babájának, de aztán unatkozni kezdett. S rájött, hogy az a baj, hogy már nincs mit kérnie. Akkor maga mellé ültette kedvenc rongybabáját, és erősen gondolkodni kezdett, mi legyen a következő kívánsága. Aztán eszébe jutott valami. Édesanyám, havat akarok. De hisz július közepe van, honnan vegyek most neked havat? Kiáltott fel a hercegnő. Az engem nem érdekel, csak legyen hó. Szánkózni akarok, és hóembert építeni. Makacsolta meg magát Viola, és hangosan sírni kezdett. Apja már is a szobába sietett. Mi ez a hangzavar? Mi bajod, virágszálam? Kérdezte gyájasan. Édesapa, havat akarok? Mondta hüppögve Viola, és az apja szíve mindjárt ellágyult. Amit csak akarsz, kedves Violám! Azzal a király már is hívatta az őrséget, és megparancsolta, hogy gyűjtsék be a birodalomból az összes sót. A katonák pedig egyesével bekopogtattak minden házba, és elvették az emberektől az összes sót, amit találtak. Másnapra Violának teljesült az álma. Apja porrá zúzatta a temérdek sót, és behintette vele a palota udvarát. Az egész vidék hófehéren csillogott a finom szemű sótól, s csak ugyan úgy nézett ki, mintha éjjel leesett volna a hó. Viola nagyon boldog volt, mikor meglátta az ablakból a fehér tájat. Mindjárt le is szaladt a pincébe, hogy elővegye az aranyos szánkóját. Egész nap a domboldalon csúszkált, és a szolgákat dobált a hógolyóval. Ám éjszaka óriási vihar dombolt. Az eső feloldotta a rengeteg sót, és mind beleömlött a folyóba. Viola nem sokat törődött a játéka elvesztésével, ám a birodalom népe annál csalódottabb volt. Ugyanis attól kezdve minden ételt sótlanul ettek. Közben Viola már egy újabb kívánságon törte a fejét. Édesapám, mondta a leghízelgőbb hangján, azt szeretném kérni, hogy készíts nekem bábukat. Bábukat? Mégis milyen bábukat? Ha akarod, megveszem neked a birodalom összes bábúját. Jó lesz? Nem. Én azt akarom, hogy te csináld meg nekem azokat a babákat. Vágott vissza az elkényeztetett kislány, és száját már is sírásra biggyeztette. Ne, kérlek, ne sírj! Ígérem, beletanulok a bábú készítésbe. Fogadkozott az apja. S másnap el is ment a herceg a baba készítő műhelybe, hogy kitanulja a mesterséget. Egy hónapon át keményen dolgozott, mire elkészült az első babával. De Viola nem elégedett meg ennyivel. Neki még több kellett. Így hát az uralkodó éjt nappallá téve ott üldögélt a baba készítő műhelyben, és egymás után gyártotta a különféle bábukat. Éppen egy félkész baba felett görnyett, mikor egy ismerős mély hangot hallott a háta mögül. Hát mégis igaz a pletyka. A herceg hátra nézett, és ott állt mögötte apja, az öreg király. Mit keresel te itt? Herceg létedre hagyod, hogy egy kislány csúfot üzzön belőled?
ripakodott rá mindjárt. Elviszem magammal az unokámat, majd én leszoktatom erről az akaratosságról. Viola édesapja könyörgött, hogy ne vigye magával az egyszem lányát, ám az öreg király hajthatatlan volt. Még aznap magával vitte Violát az udvarába, hogy alaposan megnevelje. Attól fogva Violának egyedül kellett felöltöznie, bekötni a cipőfűzőjét, megcsinálni a leckét. A hangos toporzékolás sem segített, mert az öreg király hamar büntetésre ítélte. Ha nem a sarokban kellett 100-ig elszámolnia, akkor főzeléket kellett ennie, aminél nem is ismert rosszabbat a világon. Közben nem sokára beköszöntött a tél, és mikor leesett az első hó, Viola alig várta, hogy kimehessen játszani az udvarra. Éppen egy udvarhölggyel sétálgatott, mikor szembe jött az úton egy didergő öreg asszony. Honnan tetszik jönni? Szólította meg a kislány. Sziklavár országából, felelte kurtán a néni. Sziklavár, hiszen ott van az én hazám, kiáltott fel Viola, és eszébe jutott a családja. És mondja, hogy élnek az emberek most? Ó, amióta a herceg kisasszony elment, nagyon jó dolguk van, felelte a vénasszony. Hogy? Senki sem szerette a kisasszonyt? Kérdezett vissza szomorúan Viola. Dehogy szerették, amíg ott lakott, a nép csak szenvedett. Mindenünket elvették, azért, hogy a kívánságait teljesítsék. Viola nagyon elszégyelte magát a vénasszony szavai hallatán, és keserves zokogásban tört ki. Abban a percben tudta, hogy meg kell változnia, különben örök életére magányos marad. Gondolatait a vénasszony vacogása zavarta meg, a fagyos szél könnyen átfújt az öregasszony vékony kabátján. Úgy látom, hogy a néni nagyon fázik. Várjon, odaadom magának a nyakláncomat. Ha eladja, vehet magának egy vastag bundát, és ételt a családjának, mosolygott Viola. Az asszony örömmel elfogadta a bőkezű ajándékot, talán még sosem volt ekkora szerencséje. Viola pedig egy életre megtanulta a leckét. Többet nem követelőzött, nem toporzékolt, helyette inkább segített, akin csak

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
3: Sziasztok, Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát.
4: Most figyeljetek, elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkantarikó. Most elmondom lassabban, mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró, mondjátok velem. Répa retek mogyoró, menjünk a következő mondat részre. Korán reggel, most mondjátok velem. Korán reggel, és menjünk a végére. Ritkán rikkant arigó. Mondjuk együtt. Ritkán rikkant arigó. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa retek mogyoró. Korán reggel, ritkán rikkant arigó. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az Ihásznál. Egyszer Mátyás király az országot járta. Egy este vándorlásai közben egy ihásznál állt meg, és kérte, hogy fogadja már föl bojtárnak. Fiatal ember volt még akkor Mátyás király. Nem kör nekem ilyen nyeszlet kölök, mondta az ihász, de mivel már erősen estére járt, az idő megengedte, hogy ott aludjon nála. Na fiam, fogjál egy birkát, levágjuk, aztán lesz jó vacsora, mondta az ihász. Gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja, ha ügyesebb, mint ami ennek kinéz. Akárhogyan kergette, hajszolta a király az állatokat, egyet sem tudott kifogni közülük. Mindegyik kiugrott a kezéből, mert nem tudta, hogy kell megfogni a birkát. Nem hagyjám magát a birka sem, ha arra kerül a sor. Az ihász egyből megfogta a birkát, levágta, aztán finom paprikás sőzött a bográsban. No, öcsém, akármilyen élhetetlen vagy, gyere csak ide, egyél egyet, van itt elég. Kínálgatta őt, mert jó szívű ember volt. Éhes volt már nagyon a király, alig várta, hogy készen legyen a vacsora. Az ihász bicskájával kiszúrta magának azt a falatot, amelyik sorra következett, de a király csak nézett. Na mi az, fiam, neked még bicskád sincsen? Hát milyen ember vagy te? Kérdezte tőle, de a király csak ümmögött. Megsajnálta az ihász, aztán adott neki valahonnan egy régi kusztorát, ami már semmire sem volt jó, de hát ha semmi sem volt, hát az is jó volt. Nagyon megörült a király, mert szégyelt volna kézzel nyúlni az ennivalóhoz, mikor az ihász olyan szépen evett. Hát így aztán ketten ettek a paprikásból, szemben ültek egymással. Mátyás királynak nagyon megtetszett néhány falat, aztán átnyúlt a bográs másik felére, az ihász elé, és ette a húst. Egy darabig csak nézte az ihász, aztán megsokalta. Megfordította a bicskáját, megfogta a hegyénél fogva, aztán jó nagyot ütött a király kezére. Jegyezd meg, édesöcsém, hogy nem illik a tálba más elé turkálni, mindig csak magad elől legyél, öcsém. Fájt nagyon a keze a királynak, de tetszett neki, amit az ihász mondott, meg amit tett vele, mert neki is járt az udvarban néhány magas rangú úrebédre, és bizony neki sem tetszett, hogy a tálban eléje bájkálnak, de aztán hajnalban elköszönt az ihásztól, elment hazafelé. Egyszer csak két királyi belső ember érkezett az ihászhoz, király parancsával, és ekkor meg ekkor jelenjen meg előtte. Megmondták az ihásznak, hogy a városban melyik házba kell jelentkezni neki. Főtt a feje az ihásznak, hogy hogyan juthatott ő a király eszébe. Nem csinált ő semmi olyast, amivel megharagította volna a királyt, mert azt nem gondolhatta, hogy ő olyast tett volna, amiért kitünteti őtet a király. Hát egészen belebetegedett, mire elérkezett a rendelt nap, bement a megjelölt házba, ott már várta az ihászt két ember. Megtisztálkodott, rendbe hozták teljesen a ruházatát, aztán bekísérték a királyi palotába. Mondták neki, hogy a király ebédre hívatta magához. Nagyon csodálkozott ezen az ihász. Elámult nagyon, hogy milyen fényes gyülekezetbe került. Nem sokat nézelődhetett, mert két udvari ember megmondta neki, hova kell ülnie. Éppen csak ő rá vártak, mert amint leült, a szolgák kihozták az ebédet. Finom birka paprikás volt az ebéd, olyan finom volt, mint amit ő szokott csinálni. Ízlett is nagyon az ihásznak. Nagy hosszú asztal mellett ültek, az asztal fölön a király ült egyedül, de az ihász nem ismert rá, pedig nem messze ült tőle. Szembe vele valami fényes gróf, akire a király nagyon haragudott, mert olyan természetű volt, hogy a másik elé nyúltak, amikor ettek. Most is úgy tett, a király csak nézte. Az ihász is nézte, de csak egy darabig. Eszébe jutott, hogyan kell magyarosan megtanítani az ilyen embert az illendőségre. Fogta a bicskáját, megfordította, és a hegyénél fogva vette a kezébe, aztán jó nagyot ütött a gróf kezére. Tanulja meg, hogy nem illendő más elé nyúlkálni a tálba. Maga meg ne tanítson engem, kiabált a gróf. De bizony fogadsak meg a tanítást, mert én is megfogadtam, szólt oda a király, aki nagyon örült az iház bátorságának. Az nem járja, hogy csak úgy ráüsön a kezemre, kiabált a gróf. De bizony rá kell a te kezedre ütni, kedves grófom, ha nem jót teszel azzal a finom kezeddel, mondta a király. Ez az ember helyesen tett törvényt. Ilyen közrendű ember nem tett törvényt, egy grófon, kiabált a gróf hangosan. De bizony tehet törvényt még a királyon is. Ha a király olyat tesz, amit senki sem tehet meg a másik ellen, mondta a király. Felséges uram királyom, a király szent és sérthetetlen, mondta az ihász. Hogyan bánthatnám én a királyt ilyenért? Hát nem emlékszel rá, amikor adtam neked ezt a kést? Kérdezte a király. Amikor az ihász megismerte, hogy a kést ő adta annak a nyiszlegy gyereknek, amilyen akkor látta a királyt, a lábai elé akart borulni. Ne tedd ezt, jó ember, mert én tanultam tőled, de a gróf úr is tanult, és majd megfizeti neked a tanítást. Akkor a gróf legszebb gyémántos láncát leakasztotta a nyakából, és a juhász nyakába tette. Köszönöm.

0: Napsugaras reggelre ébredt a két kis Katica bogár. De jót aludtam, nyújtózkodott Katica béni. Én is, de már nagyon vágyódom haza. Sok napja már, hogy a világot járom, nagyon szeretném látni a mamámat és a testvérkéimet. Ennél mi sem könnyebb, mondta Katica béni, de valójában még el sem mondtad, merre laktok. Zöld bokor az otthonunk. Zöld bokorból 100 és 100 akad, dorgálta meg béni, sohasem találsz haza, ha csak azt tudod, hogy zöld bokor az otthonotok. Ez is zöld bokor, ahová letelepettünk, magad is láthatod. Kis Katica elsírta magát, és erre megszólalt alattuk a kis tópartján üldögélő zöld béka gyerek. Miért ijeszgeted kis pajtásodat, Katica béni? Inkább segíts neki megkeresni a hazafelé vezető utat. Nem ijeszgetem, csak megkérdeztem tőle, merre is lakik. Én ugyanis szintén egy zöld bokorban lakom a családommal, a nagy 100 éves tölgyfa közelében. Tehát mi is a 100 esztendős öreg tölgy közelében lakunk? Örvendezett kis Katica. No, akkor igen közel lakunk egymáshoz, kiáltott örvendezve Katica béni. Minden nap találkozhatunk, mondta boldogan kis Katica.
1: Kurudj, kurudj, így hát nincs semmi baj, és én is elbúcsúzom tőletek.
0: Viszontlátásra, kedves zöld béka gyerek, sohasem felejtjük el, mi szép énekkel altattál el bennünket.
1: Viszontlátásra, kuruttyolta a zöld béka gyerek meghatottan,
0: és a két kis Katica bogár útnak indult. Szálltak, repültek, de otthonukat sehol sem látták. Azt hiszem, eltévedtünk, ijedt meg kis Katica. Mégsem olyan könnyű hazaszállni. Ebben a pillanatban a fű között megszólalt a lassú beszédű Csigabiga. Azám, mert nem néztek sohasem a földre. Ó, kedves Csigabiga, veled találkoztam először világjáró utam alatt, örvendezett kis Katica. Csak hogy megismersz, kis Katica bogárka, mormogta a Csigabiga, aztán hosszú, puha szarvacskáit nyújtogatva megmutatta, merre is kell szállniuk, hogy minél előbb hazaérjenek. Mégis majdnem beesteledett, amikor hazaértek. A nagy zöld levélen éppen az öreg tölgy szomszédságában ott ült a Katica család. Boldogan fogadták a rég nem látott kis Katicát. Csak hogy újra közöttünk vagy, kislányom, súgta Katica mama. A többiek körülvették őket. Hol jártál, mi mindent láttál, kérdezgették, és kíváncsian nézték világjáró testvérkéjüket. A kis Katica nagy izgatottan mesélni kezdett. Ó, ha tudnátok, mi messze jártam, és mi mindent láttam. Sok mindent, amit talán még Katica nagyanyó és Katica nagyapó sem látott, pedig ők sok esztendőt megéltek. Csodálkozva hallgatták mindannyian kis Katica meséjét. Katica béni nem szólt semmit, mert hiszen ő ismerte kis Katica minden kalandját. Délután aztán nagy mulatságot csaptak kis Katica hazatérésének örömére. Volt nagy öröm végság, tücskök ciripeltek, tücsök hegedűvel oly szépen zenéltek, a Katica bogarak vidám táncot jártak, napestig a tánccal soha meg nem álltak. Én is ott voltam, mindent végig láttam, és a Katica mesékre sorra rátaláltam. Alszanak a hétpettyes Katica bogarak a szép zöld lapulevélen. Kis Katica boldogan mosolyog álmában, Zsuzsikáról álmodik, vagy a szép lepkékről? Ki tudja? Talán arról, hogy egyszer újból elindul világ körüli út.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához, ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsa nagyság? Itthon vagyok, daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább álma szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál, hogyha hozzád mennék, nem volna mit tennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullotta könnye, mint a záporeső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ejnye, ejnye, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Ej, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem, elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fülettővét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom! Ugyanúgy-e? Szólt a kácsa gúnyosan. Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve, leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta, vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig daru úrfi házáig. Kopogtatott, hápogtatott, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, de daru úrfi visszavágott. Szurok, burok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom, nem lesz lakodalom. Mondjam tovább, ne mondjam, így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre, daru a kácsához, kácsa daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom, mégsem lészel lakodalom.
0: A házasodik a daru című mesét hallottátok.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és hoztam nektek egy igazi kedves nyári verset. Gazdag Erzsi, nyár. Cserregnek a verebek, nagy újság van, gyerekek. Kiskertünkben hajnalra kinyillott a hajnalka. Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár. Ha elvásik a talpa, felrepül a bokorra. Nézd, hogy zsibog az utca, mennyi lányka, fiúcska. Rétre mennek labdázni, fogócskázni, cicázni.
2: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
3: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony és egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
4: Édesanyókám, házasodhatnám.
5: Kit vennél el, édes Mihókom?
4: Ilókat, édesanyókám.
5: Egy fiam, kéresd meg.
3: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénászekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
5: Hol voltál, édes Mihók?
4: Ilóknál, édesanyókám.
5: Mit vittél neki?
4: Nem vittem semmit, adtak.
5: Mit adtak?
4: Egy tűt.
5: Hadd lássam.
4: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
5: Jaj, fiam, nem jó tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
4: Másszor úgy teszek.
3: Megint azt mondja az anyjának.
4: Édes anyókám, házasodhatnám.
5: Kit vennél el, fiam?
4: Ilókot, édes anyókám.
5: Eredj, fiam, kérdezd meg.
3: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni, hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
5: Hol voltál, fiam?
4: Ilóknál, édesanyókám.
5: Mit vittél neki?
4: Nem vittem, adtak.
5: Mit adtak?
4: Egy ekevasat.
5: Hadd lássam.
4: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
5: Jaj, fiam, nem jó tettél. A válladra kellett volna vetni, se úgy hoznod haza.
4: Másszor úgy teszek.
3: Megint elkezdi Mihók.
4: Édes anyókám, házasodhatnám.
5: Kit vennél el, fiam?
4: Ilókot, édes anyókám.
5: Eredj, fiam, kérdezd meg.
3: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
5: Hol voltál, fiam?
4: Ilóknál, édesanyókám.
5: Mit vittél neki?
4: Nem vittem semmit, adtak.
5: Mit adtak?
4: Egy kis kutyát.
5: Hadd lássam.
4: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
5: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya!
4: Másszor úgy teszek.
3: Aztán megint elkezdi.
4: Édes anyókám, házasodhatnám.
5: Kit vennél le, fiam?
4: Ilókot, édesanyókám.
5: Eredj, fiam, kérdezd meg.
3: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
4: Kucó! Kucó!
3: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, és amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
5: Hol voltál, fiam?
4: Ilóknál, édesanyókám.
5: Mit vittél neki?
4: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
5: Hisz ez csak az alla csontja.
4: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
5: Jó, fiú, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
4: Más szorút teszek, aztán kezdi újra. Édesanyókám, házasodhatná.
5: Kit vennél el, fiam?
4: Ilókot, édesanyókám.
5: Eredj, fiam, keresd meg.
3: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
5: Hol voltál, fiam?
4: Ilóknál, édesanyókám.
5: Mit vittél neki?
4: Nem vittem, adtak egy borjút.
5: Hol van? Nem látom.
4: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
5: Jaj, édes fiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötélle, szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elejébe.
4: Más szorít teszek.
3: Aztán megint kezdi.
4: Édes anyóka, házasodhatnám.
5: Kit vennél el, fiam?
4: Ilókot, édesanyókám.
5: Meredj, fiam, keresd meg.
3: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vett Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
4: Ne bocikám, ne, ne.
3: Hazaérve beköti a pajtába, szénát veteleibe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
5: Hol voltál, fiam?
4: Ilóknál, édesanyókám.
5: Mit vittél neki?
4: Nem vittem, adtak.
5: Mit adtak?
4: Ilókot.
5: Hát hol van?
4: Bekötöttem a pajtába.
5: Jaj, fia! Nem jó tettél! Erre egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
3: Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Mihók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Mihókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Mihókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolya. Azon járt az esze, hogy elillanhasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Mihók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábujjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Mihók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Mihók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
5: Hol van Ilók, fia?
4: Oda le megkecskésedett, édesanyókám.
5: Hogy kecskésedett volna meg?
4: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
3: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Esés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
1: A pelikán madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szeme sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány: édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hely, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy véllány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, míg elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyel gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öreg apám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az ősz öregember: no, édes fiam, tudom én mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt, ennek a nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öregapám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreganyám! Jó, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreganyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreganyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, szép fiatal menyecske lenne magából. Tetszett a beszéd a vén banyának, hát azt mondta: hát nekem van, ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek, De ha az ördöggel cimborász, egy csúf, varangyos békának változtatlak. Nem lesz rá szükségi, édes öreganyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó. Édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra! Felült a legény, a ló megfelemelkedett a magas levegő égbe. Szállott a legénnyel, mint a szélvész, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Nem sokára megérkeztek az óperenciás tenger túlsó partjára. Azt mondja a táltos. No, édes gazdám, azt mondom én neked, hogy kérdezősködjél mindenkitől, akivel találkozol, hogy nem tudnak-e valamit a pelikán madárról, mert többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Máskülönben meg itt van ez a síp, ha szükséged lenne rám, fúj bele, melletted leszek. Eltette a legény a sípot. Ballagott, ment, mendegélt, majd az országúton egy 200 éves forma öreg anyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreganyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerek erdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé. Ott vergődik, kínlódik. Hely, örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gajat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat, gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegőjégbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe, hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, mind elfelejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár. A legény meg a táltos lóval kétszer is megpergett körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No. Nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt tegnap?
3: Na, mondd.
2: Borival az oviban összevesztünk azon, hogy melyikünk játszon a lencsi babával. Mindenki azzal a babával szeret játszani, mert szép, hosszú a haja, és olyan ruhája van, mint egy hercegnőnek. Én nem akartam a másik babát, mert annak nem olyan díszes a ruhája. És képzeld, Bori azt is mondta, hogy játsszuk azt, hogy az én babám a szolgáló, az övé pedig a királylány.
3: Igen, valószínűleg nekem sem estek volna jól Bori szavai. És mi lett aztán?
2: Hát, először kiabáltunk, aztán elsírtam magam. Az óvónéni odajött, és együtt megbeszéltük, kezet is fogtam Borival.
3: Ez nagyon jó. Akkor ezek szerint elástátok a csatabárdot.
2: Az mit jelent?
3: A csatabárd egy régi fegyver volt, amit harc közben használtak. Amikor elásták, utána már nem harcoltak tovább. Szerencsére ti is kibékültetek, így véget ért a veszekedés. Azaz, ti is elástátok a csatabárdot. Persze, jelképesen.
4: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
5: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról, és arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
6: A Quincunba tudom, hogy Óbudánban megyek.
5: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Türbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő, sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát miért Murudán nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunaparttól fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen Mirmúrik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett Aquincumig. Mirmúrik is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmúr kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzáképzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmúr gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, ha bár minden csuparom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden, például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmúr elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt. Biztosan voltak macskák is, mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
7: Meg kutyák is.
5: Mirmúr felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Egy vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
7: Hopp, pardon, téglagyári megállónak hívnak. Lehet nevetni,
5: de Mirmúr nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
7: Nem tehetek róla, mondta, ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak, és mit keresel itt?
5: Mirmúr is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
8: Mirmúrra nevem, és éppen nyomozok, de ez maradjon kettőnk között.
5: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
7: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? És kit keresel?
5: Mirmúr intett.
8: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
5: A romokra nézett, és kiavította magát.
8: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
5: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
7: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
8: Mirm úr fölényesen legyintett. Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
9: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt.
10: Mirm úr suttogva mondta.
8: A jelet keresem, amit Oriza Triznyák hagyott.
7: Hol?
8: Suttogott téglagyári megálló is. Itt valahol, mutatott körbe Mirm úr. A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni. Az ó betűből én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
9: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirm úr szeme elől, Mirm úr körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta, és odafutott.
7: Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Triznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva.
8: Mirm úr nézte, nézte, vajon mit jelenthet egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott. Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra!
9: Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját.
7: Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét.
8: Hol van? Kérdezte Mirm úr nagyot nyelve.
7: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás,
9: és eltűnt a romok között. Mirm úr legyintett.
8: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
9: Majd a kutya után kiáltott.
8: Nyáu! A jeleket nem esszük meg!
9: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirm úr fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
11: Halihú!
12: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Minden gyermek egyszer kicsi, aztán óriás lesz. Úgyhogy hadd lássuk most ezt a nótát, ügyesek legyetek. Már mehet a követés, hiszen Ildikó lázban ég, tapsos van csak a magasban. Figyelj!

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, én Zokni vagyok, kedves kifordított párom pedig...
2: Inkoz, sziasztok!
1: Tudjátok, hogy hol található víz?
2: Egy nagyon izgi helyen, az agyatokban!
1: Bár a tiédben biztos nincs.
2: Ezt úgy mondod, mintha a te pamut fejedben lenne.
1: Jó, de mi varázszoknik vagyunk, az nem ugyanaz.
2: Tudom. No, de kicsit elkanyarodtunk. Szóval, az agyatok majdnem háromnegyede víz.
1: Ami azt jelenti, hogy majdnem az egész. Ha elég vizet isztok, jobban tudtok gondolkodni.
2: Ezért fontos nagyon a napi folyadékbevitel, vagyis, hogy elég vizet igyatok.
1: Erre figyeljetek ti is.
2: Te pedig egyél sok fonalat, te kis fonalfejcimbora.
1: Te is, te másik fonalfejű. Találkozunk legközelebb is.
2: Itt a rádióban.
1: Hallgassátok a Csukásmese rádiót.
2: Rádió egyfejűeknek, sziasztok. Egyfejűek.
1: Egyfejűek.
2: Mi két fejek vagyunk.
1: De két zokni, egy pár
2: zokni. De nézd, hogyha így összefújunk, akkor olyan, mint mi is egy ilyen sárkány lennénk. Két fejű.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Szervusztok, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok, és ma Csukás István Töf-töf elefánt című könyvéből az illatkeverő csoda ormányt mesélem el nektek. Az utcán Töf-töf felnyújtotta ormányát, és nagyokat szörcsölve beszagolt a levegőbe. Fantasztikus illatok keveregtek, kóvályogtak a nyári levegőben. Töf-töf fantasztikus ormányával sorra elcsípte mindet, beszívta, elemezte, vagyis ízlelgette és kóstolgatta a csodálatos illatokat, s közben mormogott. Ez akác, ez lángos, ez málna szörp, ez benzingőz, fúj! Robi is szagolt, szimatolt, de ő csak a benzingőzt érezte. Én csak a benzinkőzt érzem, dünnyögte. Nem baj, majd belejössz, gyakorolni kell, vigasztalta Töf-töf. Gyakoroltak szorgalmasan, gyakoroltak, vagyis nagyokat szimatolva battyogtak az utcán. Beleszagoltak a halasbolt nyitott ajtaján. A halárus mérgesen hesegette őket. Mit szagolgattok, he? Mit szimatoltok, he? Itt csupa friss áru van, hess innen! Aki nem vesz, ne szagoljon! De nem tágítottak, szimatoltak tovább.
7: Érdekes, mondta Töftöf. Te is érzed?
6: Érdekes, mondta Robi, én is érzem. A halárus összeráncolta szemöldökét.
7: Mi az érdekes, he? Mit éreztek, he?
6: Töftöf szippantott egyet, és elgondolkozva válaszolt.
7: Hát, annak a halnak rózsa illata van, és rámutatott a pontyra.
6: Robi is szippantott egyet, s vigyorogva mondta, annak meg ibolya, s rámutatott egy keszegre. Aztán egyszerre mondták, ez érdekes. A halárus magába roskadt, s keservesen sóhajtozott.
7: Tudom, hát ez az én nagy tragédiám, de nem én tehetek róla, a virágbolt tehet róla. Ha arról fúj a szél, minden halnak virág illata van, jaj, nekem, micsoda szégyen!
6: Összetette két kezét, s úgy könyörgött, ne áruljatok el senkinek. Nincs mindenkinek ilyen éles szaglása, hála Istennek, meg nincs mindenkinek ilyen hosszú orra, hála Istennek.
7: És szúrosan nézett Töftöfre.
6: Töftöf egy kicsit begörbítette ormányát, Robinak eszébe jutott valami, gyorsan ki is mondta, hogy elterelje a figyelmet Töftöf ormányáról. Ho-ho, eszembe jutott valami!
7: A halárus gyanakodva nézte. A hallal kapcsolatos? Kérdezte mogorván.
6: Robi bólintott.
7: Akkor mondd gyorsan, sürgette a halárus.
6: Robi mutogatva magyarázott. Oda fel, az ajtó fölé. Ki kell írni, hogy itt kapható a világon egyedül virágillatú hal.
7: A halárus rögtön felfogta, hogy ez milyen nagy ötlet, hogy ez milyen nagy szenzációsan nagy ötlet.
6: Füligérő szájjal mosolygott, és rögtön ki is írta krétával az ajtó fölé, virág illatú hal, egyedül a világon.
7: Köszönöm, motyogta közbe, kértek egy virág illatú halat ajándékba? Megrázták a fejüket, s ott hagyták a boldog halárust.
6: A virágbolthoz értek, megálltak, s nagyokat szimatoltak.
7: Szörcsögött a Töftöf.
6: Szimatolsz, Robi? A virágárus nő bánatosan ingatta a fejét.
8: Tudom, tudom, sóhajtotta, a szegfűnek harcsa szaga van, a rózsának meg ponty szaga. Jaj, jaj, nagy a baj, lassan azt fogják mondani a vevők, hogy kérek egy csokor harcsát, vagy kérek egy szál pontyot.
6: A virágárus néni arcán két könycsepp gördült lefelé.
7: Robi Töftöfnek suttogott, találj ki valamit, nem bírom nézni, ahogy sír.
6: Töftöf bólintott, és az ormányát lengetve rikkantotta.
7: Hó, már ki is találtam, szagelszívó, ezt találtam ki. Szenzációs és fantasztikus és egyszerű, mint egy pofon, leszívom a virágokról a halszagot. Tárolom, aztán valahol kifújom.
6: Úgy is tett. Sorba leszívta a virágokról a halszagot, először a rózsáról, aztán a szegfűről, aztán a fogföldi ibolyáról, aztán egy orchideáról, mikor a kaktuszhoz ért,
7: ilyetten húzta vissza az ormányát, hát megszúrt. Hát miért szúrsz? Jót akarok, mondta orhangom, mivel tele volt az ormány a halszaggal.
6: Töftöf magasra tartotta ormányát.
7: Na, kész, jelentette ki büszkén, lehet szagolni, valódi virágillat.
6: A virágárus néni rögtön abba hagyta a sírást, és mosolyogva hálálkodott.
8: Köszönöm, kértek egy virágot? Tűzzétek a gombjukatokba.
7: Megrázták a fejüket. Töftöf vigyorogva mondta, nincs is gombjukam.
6: És elbattyogtak. Töftöf feltartotta az ormányát, és orrhangon mondta Robinak, mivel tele volt az ormány.

0: vette a levegőt, mérgesen dohogott a kalap mögül. Felháborító! Fúj! Alig, hogy elment, egy kutya jött szédelegve, prüszkölt, és a fogát vicsorgatta. Teljesen elment a szaglásom! Robi gyorsan megkérdezte a prüszkölő kutyát, mitől ment el a szaglásod? A kutya mérgesen a háta mögé mutogatott. Attól ott, a bűzkazántól! A kutya tüsszögve elfutott. Arra mentek, amerre a kutya mutatott. Robi már érezte is a keserű folytószagot. Az utca két oldalán sorba becsukták az ablakokat, dühös arcok fintorogtak az ablakok mögött. Végre meglátták, hogy honnan jön a keserű szag. Egy kormos kazánban kátrányt olvasztottak, s két útcsináló vödörrel öntögette a földre. Amikor kiöntötték a lukba, gyorsan elsimították a füstölgő kátrányt. Töf-töf, fölemelt ormánnyal suttogta. Közömbösítjük a kátrány szagot. Én fújok, te hirdest ki, hogy megjött a tengeri levegő. Robi rögtön megértette, hogy a halszagú tengeri levegővel közömbösítik a kátrányszagot, s az ablakok felé kiabálták. Ki lehet nyitni az ablakokat? Itt a tengeri levegő, egyenesen az óceánról! Óvatosan kinyíltak az ablakok, s az emberek ámudozva szagolták a halszagot, amely teljesen elnyomta a kátrányt. De mi lesz a kátrányszaggal? Kérdezte Robi. Töf-töf, hencegve trombitált.
1: Semmiség, felszippantom!
0: Ormányát ide-oda mozgatva felszippantotta a kátrányszagot. Az útcsinálók befejezték a munkát, összepakoltak s elmentek, az egyik csodálkozva visszaszimatolt. Nem hiszek az orromnak, friss tengeri levegő. De hova lett a kátrány? Töf-töf vigyorgos büszkén dünnyögte. Itt van az ormányomban, de hova fújjam? Örökké nem tarthatom benne. Ezt Robi is elismerte, törte a fejét, majd eszébe jutott valami. Ide is fújsz egy kicsit, meg oda is fújsz egy kicsit. Így eloszlatva nem lesz olyan keserű meg büdös. Töf-töf hálásan bólintott, ez a megoldás. Egy kicsit összekeverjük a szagokat, de hol kezdjük? Robi jobbra-balra nézegetett, aztán meg le és föl, hogy hol kezdjék a nagy keverést. Jobbra egy kifőzde volt, a tűzhelyen rotyogtak a fazekak. Oda egy kicsit, súgta Robi. Töf-töf befújt a kifőzdébe egy kis kátrányszagot. Dühös kiabálás hangzott fel onnan. Oda Kozmált! Oda égett az ebéd, érzem! Keserű kozmaszag! Gyorsan továbbálltak. Balra egy fogorvosi rendelő nyitotta ablakát, a fogorvos álmosan fúrta egy beteg fogát. Oda is egy kicsit, úgy is el van zsibbadva, kuncogta Robi, s nyitott ablakra mutatva töf-töf befújt a fogorvos ablakán. A fogorvos kezébe megállt a fúró, csodálkozva szagolgatta, pedig most olajoztam, morogta, stúró szemmel kinézett az ablakon. Gyorsan innen is elhúzták a csíkot, s a következő sarkon Robi megkérdezte, van még kátrányszag?
2: Hát, még félig van, szuszogta töf-töf. Jó lenne már megszabadulni tőle, mert nekem is elmegy a szaglásom.
0: Robi lenézett a földre, s meglátott egy csatorna nyílást. Oda fúj, mutatott a nyílásra, ott elfér az egész. Töf-töf a csatorna nyílásba fújt, de nem tudta az egészet belefújni, mert a nyílásból azonnal kibújt egy sisakos csatorna tisztító, és mérgesen kiabált.
2: Nem szabályos, nincs tisztítva, tűnés innen, fújd máshova!
0: Gyorsan elfutottak, s ahogy futottak, beleütköztek egy tűzoltóautóba, az árnyas fa alatt a tűzoltók bóbiskoltak a piros kocsiban, éppen szünet volt. Tűzszünet. Az ütközéstől felriadt az egyik tűzoltó.
2: Mi van?
0: Töftöf az ütközéstől nagyot fújtatott, kijött egy csomó kátrályszag az ormányából, a másik tűzoltó is felébredt, nagyot szívott a kátrályszagból. Tűz van! Ordította. Hol? Kérdezte a harmadik. Riadó! Bömbölte a negyedik tűzoltó. Robiék látták, hogy ennek felesett réfa. Elfutottak. Töftöf pöfékelt, mint egy gőzmozdony, kipöfögte a maradék kátrányszagot, rohantak, szedték a lábukat szaporán, a tűzoltók meg utánuk. Végre elfogyott a kátrányszag, s a tűzoltók elvesztették a nyomot, tétován megálltak. Robiék egy sarok mögé húzottak, Töftöf újra rendesen vette a levegőt, s vigyorogva mondta, próba riadó, de azért nem árt, ha egy kis időre eltűnünk a környékről. Robi is magához tért, bólogatott, majd mosolyogva nézett Töftöfre, pedig mi jót akartunk.
3: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és egy jó kis nyelvtörőt Romhányi Józseftől a Róka és a Holló című verset hoztam el nektek. Téma és variációk. Róka és a Holló, megírta ez ópusz, mindannyiunk előtt ismerős ez ópusz. Mégis elismétlem a témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. A téma. Fencsicsült a Holló a dús hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt fogyasztásra várván. Arra kúszált búsan a ravaszdi Róka, ki nem jutott sajthoz fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komorkedve, felújjongva tört fel mohó gyomornedve, és szólt álnok bájjal. Tollad, ó, be ékes, hogy madárkirály légy régen esedékes, és a neved Holló, oly olvadó, omló, csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bír állat. Így hát a Holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajt lehullott, erre várt a Róka. Ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Első variáció. A Róka szájában egy jó darab rokfort. Megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn a Holló a hársfán, s megakadt a szeme mesebeli társán. Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fundorkodott tervet, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri Ezópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét, és már is megszólalt cifra ódon módon. Ó, Rókám, ne hidd, hogy táncsak gúnyolódom, királyi palásnál szebb vörhenyes bundád, le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád, mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fent a magas C-ben. Rókánk esértésre tágra tátva száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. De meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl. Második variáció. Fencsicsült a Holló, falt sok puszta dőrit, annyi maradt mégis majd lehúzza csőrit. Lent a Rókánál egy jó nagy ementáli, de már falánk gyomra kezdett ellenállni. Hogy látta a Hollót, ez megcsömörlött. Még egy sajt, morgott. Vigye el az ördög! Hogy vagyunk? Szólt oda a Holló ásítva, s a sajt lehullott a sejmes pázsitra.
1: Fúj! Vidd el! Nyöszörgött undorral a Róka,
0: s amit tett, azóta nevezték el róla. Harmadik variáció. Éhesen gubbasztott Hollónk a hárs ágán, s töprengett az idők változandóságán. Éppen arra kószált a bús sovány Róka, sajt likat sem evett húshagyó kedóta. Megváltva a Hollót, könnyesen sóhajtott. Mit ér ravasságom, ha neked nincs sajtot? Nincs, felelte a Holló. Rég nem ettem sajtot, viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod. Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
1: Sajttal! Szólt a Róka. Így kell a fenének!
0: Negyedik variáció. Fencsicsült a Holló a dús hársfa ágán, csőrében trapista hivalkodott sárgán. Jött az éhes Róka, látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, amit Ezópusz jelzett. Szólt hát álnok bájjal, tollad ú, be ékes, hogy primadonna légy régen esedékes, és a neved hallga, hogy leng lágyon, Holló. Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás Holló. De hiába várta a ravaszdi Róka, hogy sajtesőt hullat majd a Holló nóta. Mi volt eme nem várt, különleges, ritka, szerény, józan, okos hallgatásnak titka? Nem hajszolt a dicsvágy, sem nagyzási hóbort? Nem. Az igaz viszont, hogy fehér Holló volt. 5. variáció. Fenn a hollócsőrben egy szép kicsi kvargli. Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni. S bár az ezópuszi helyzet elé tárult, csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult. Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt odafent a hársfán, szeme kérdőn függött mesebeli társán. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka, holott más a szokás 2000 év óta? A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az okos leány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros okos leánya, aki olyan okos volt, hogy hetet hét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Oda izen, hogy van neki a padláson 100 esztendős kendere. Fonja meg azt sejem cérnának. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert az csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foltozza meg, ha tudja. Megint visszaizen a leány, hogy fordítassa ki a király a korsót, mert az öreg apja se hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a lány ő hozzá, de menjen is meg ne is, köszönjön is meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is. Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. Otthon egy galambot megfogott, két szita közé tette, és elvitte magával. Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is nem is, köszönt is nem is, vitt is ajándékot nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül.
0: Az Okos Leány című mesét hallottátok.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukasz Mesze Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Mivel minden évben egyszer mindenkinek születésnapja van, ezért érdemes megtanulni ezt a dalt, hogy a tortánál együtt énekelhessétek.

0: Csukás Mese Rádió. Nyáron rengetegféle játékot játszhatunk az udvaron. Az egyik legizgalmasabb kaland a homokvár építés. Nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis homok, egy lapát és egy vödör. De ha vödör éppen nincs kéznél, a saját kezünkkel is megformálhatjuk a várfalait. A homokvár építés azért is izgalmas, mert minden alkalommal új várat készíthetünk. Lehet nagyobb, szebb, magasabb, vagy éppen különlegesebb. Az egész csak rajtunk múlik. Ha elkészült a várunk, büszkén megmutathatjuk a barátainknak, testvéreinknek és a szüleinknek is. Homokvárat sok helyen építhetünk. Ha kertes házban lakunk, akkor az udvaron, de a játszótereken is találhatunk homokozót. És persze a tengerparton, vagy a folyóparton is remek móka a várépítés. Még izgalmasabb a játék, a víz is van a közelben. Így a vár köré kis folyót vagy árkot is készíthetünk. Faágakból és levelekből pedig még zászlókat is tűzhetünk a tornyok tetejére. A várba még alagutat is fúrhatunk. Ha vannak játékkatonáitok, elhelyezhetitek őket a bástyákon, és már kezdődhet is a játék. Előre szólok, ne szomorkodjatok, ha a vár néha összedől. Ez bizony előfordulhat. Egy labda, egy erősebb szél, vagy egy véletlen lépés is ledöntheti. De semmi baj, mert bármikor újraépíthetjük, és a játék folytatódhat. Ha többen építkezünk, még gyorsabban elkészül a vár, és még vidámabb is a játék. Építsetek bátran, és éljetek át sok vidám, felejthetetlen kalandot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Domboninneni Mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny.
2: Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy tagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán?
1: Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben.
2: Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy!
1: Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál.
2: Hát persze, folytatta Köles. Nem is a dalai lámának, sem a lalai dámának, sem a drámai lalának. A nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpiszta, és megkezdődik a várba várt küzdelem, az első nagy Domboninneni bajnokság.
3: Mária, szerintem arra célos, hogy versenyezni szeretne velünk,
1: mondta Janka, a vadmacskalány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát.
2: Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás propán-butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
3: Azt hiszem, most már én sem értem.
1: Bizonytalanodott el Janka.
2: Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk,
1: idegeskedett Köles.
3: De akkor miért nem azt mondod?
1: Kérdezte Janka.
2: Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
1: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött elemér.
2: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
3: De hiszen mi nem tudunk repülni,
1: vetette elleme Janka.
2: Ez igaz, ismerte el Köles. Akkor legyen roller verseny.
3: De neked nincs is rollerod,
1: értetlenkedett Janka.
2: Hát, ez is igaz.
1: Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe.
2: Akkor én repülök, ti meg rollerosztok, a leggyorsabb győz!
4: A leggyorsabb győz!
1: Kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
3: Most már végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
4: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
1: csapott a mellére büszkén Dinnye.
2: Nem bánom én, csak induljunk már,
1: türelmetlenkedett Köles. A dombon inneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles, szárnyas sistereg. A roller kerekek csikorognak, dinnye pedig nos, igen, dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
4: Győztem!
1: Kiáltozza dinnye.
2: Nyelves futás nem ér, csalás!
1: Csapdol tühösen Köles.
4: Hogy nem ér?
1: Értetlenkodik dinnye.
4: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
1: szögezi le Elemér.
4: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
1: Tudakozódik dinnye. Ne veszekedjetek, zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót. Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüstkeksz és a bronzkeksz díjat, dinnye pedig megkapja a platinakeksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Antanténusz, szórakaténusz, szóraka, tikitaka, alabalabambuszka. Antanténusz, szórakaténusz, szóraka, tikitaka, alabalabambuszka.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ezt a mesét, én is nagyon szeretem.
1: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Oriza Triznyák Mirmur kalandjaiból. Oriza Triznyák és a megkergült robot. Oriza Triznyák meglátott egy hatalmas plakátot. Szótagolva elolvasta. Szuper robot! Ne szalassza el! Nem szalasztom el, morogta a bajusza alatt. Semmiféle alkalmat soha nem szalasztok el. Persze, hogy kipróbálom. Belépett az üzletbe, oda ment az ásítozó eladóhoz. Én is kipróbálhatom? Kérdezte.
2: Te is kipróbálhatod?
1: Ingyen van. Reklám, mondta unatkozva az eladó, és egy nagy doboz nyújtott át. Oriza Triznyák vérszemet kapott, vagyis nagy mohón így szólt. Azt a kis dobozt is megkaphatnám?
2: Megkaphatod?
1: Ásítozott tovább az eladó. Legalább hamarabb véget ér ez a reklámhadjárat. Oriza Triznyák a parkon át hazaegyensúlyozott a dobozokkal. A szófacsaró seregélyek ámulva néztek utána. Mit visz? Mit misz? Szit miv? Cserregték. Riminyák bácsi, a parkőr, csak a fejét rázta. Mirmur pedig egy bokor alatt szunyókát. És nem csinált sehogy. Oriza Triznyák az ecetfa árnyékába először a nagy doboz nyitotta ki. Mindenféle alkatrészek, csavarok, drótok, lemezek voltak benne, és a tetején egy nyomtatvány, meg egy rajz, ezzel a szöveggel. Ön is összeszerelheti a szuperrobotot, ha pontosan követi a rajzot. Követem, követem, mormogott. Felnyitotta a kicsi dobozt is. Egy játékorgona volt benne, és egy nyomtatvány. Az orgona 5,5 voltos elemmel működik, de lehet beletenni 2 darab másfél voltos elemet is. Ha a billentyűket lenyomjuk, megszólal az orgona.
2: A billentyű,
1: motyogott, és nekilátott a munkának. A rajzot kiszögezte az ecetfára. Egyszer a nagy dobozra nézett, egyszer meg a kis dobozra. Ide-oda járt a szeme. Szuper robot? És ha csinálnék egy 2-szeresen szuper robotot? Megcsinálom. A 2-ből csinálok egy szuper-szupert. Lesz ám csodálkozás, lesz ám ámélkodás. Villám gyorsan szétszerelte a játékorgonát, majd a nagy dobozból is kiszedte az alkatrészeket. Kezébe fogta a kulcsot, kidüllesztette a mellét, s úgy állt ott, mint a világ legnagyobb szerelője. És így is gondolta. Én vagyok a világ legnagyobb szerelője, kiáltotta. Egyet innen, egyet onnan. Oriza Triznyák szélsebesen szerelt. Már kész volt a lába. Egy kicsit ugyan furcsán festett, hogy a körme helyén billentyűk fehérlettek. Azután elkészült a törzse, elhelyezte benne a játékorgona fújtatóját. Utána felszerelte a 2 kezét. Azokon is billentyűkből volt a köröm. Végül elkészült a fej. Sokáig válogatott a sípok között, majd az A sípot dugta a robot szájába. Legalább majd mindig a normál A hangot fújod. Vigyorgott, mert a zenéhez is értett egy kicsit. Nézegette a kimaradt alkatrészeket, és közben dünnyögött. Ezekkel mit csináljak? Beletömöm a fejébe. Egy kicsit nagy, de nem baj. Annál okosabb lesz, ha több van a fejében. És most beindítom. Nyomta meg a beindító gombot. A robotnak kigyulladt a szeme, majd sípolt egyet. Á! Majd fölemelte először a jobb lábát, utána a bal lábát. Megy! Megy a szuper-szuper robot! Újjongott. Oriza Triznyák csoda robotja! Éljen! És éljek én! A robot sípolva, csikorogva és világítva a szalmakalaphoz lépegetett, amelyben Oriza Triznyák szokott aludni. Fölemelte, és szép lassan darabokra tépte. Ne, ne, ne csináld! Kiáltott rá Oriza Triznyák, de a robot rá se hederített. az ecetfához lépkedett, és billentyű körmeivel lefűrészelte az összes gajat. Eltűnt a kellemes árnyék.
2: Jaj nekem!
1: Fogta a fejét Oriza Triznyák. A robot csikorogva feléje tartott. A szeme villogott, a szája sípolt. Kinyújtotta a kezét, és elkapta Oriza Triznyákot.
2: Engedj el! Azonnal engedj el!
1: Nyávogott rémülten Oriza Triznyák. A robot fölemelte, majd háromszor a földhöz verte.
2: Jaj!
1: Tapogatta a fenekét a kandúr. Amikor a robot újra kinyújtotta a kezét, futásnak eredt. Ennek felesett Réfa. Szégyen a futás, de hasznos. A robot kinyújtott kézzel, világító szemmel sípolva futott utána. Feldöntöttek egy kerékpárost, egy utcaseprőt és egy pincért. Átugrottak egy csatornamunkást, egy kinyújtott lábat és téglagyári megállót, aki Oriza Triznyákhoz csatlakozott.
0: Hová futunk? Kérdezte a kandúr.
2: Ha nem vetted volna észre, menekülünk,
1: mondta Oriza Triznyák. Téglagyári megálló hátra nézett.
0: Szép robot, te ismered?
2: Én csináltam, szuper, és milyen jól fut.
1: A park felé kanyarodtak. Mirmur felébredt, mikor ráléptek, s ámulva nézett utánuk.
0: Várjatok meg, fiúk, megyek én is.
1: Hárman futottak elől, hátul a robot, körbe-körbe. Legázoltak egy homokvárat, egy pamut gombolyagos kosarat és a gyönyörű nemesített rózsákat, a park büszkeségét. Ekkor kapcsolódott be az üldözésbe Riminyák bácsi, a reszkető fejű parkőr. Rázta a botját és kiabált.
2: Fűre lépni tilos, rohangálni tilos, motorbiciklit behozni tilos.
0: Ez nem motorbicikli, hanem szuper robot, morgott elől Oriza Triznyák.
2: És nem hoztuk be, jött az magától.
1: Így nem lesz jó, lihegte Oriza Triznyák. Ki fogunk fulladni? Csináljunk egy cselt. Háromig számolok, és hárman három felé szaladunk. Jobbra futott téglagyári megálló, balra futott Mirmur, középen futott Oriza Triznyák.
2: A robot habozás nélkül Oriza Triznyákot követte,
1: Riminyák bácsi meg a robotot.
0: Morgott Oriza Triznyák.
2: Nem egészen sikerült a csel, újat kell kitalálnom.
1: Fölmászott a fára, a robot utána.
2: Ez se jó,
1: morgott Oriza Triznyák. Lemászott a másik oldalon, a robot utána. Riminyák bácsi megfogta a robot karját.
0: Meg vagy te, fáramászó motorbicikli!
1: A robot apróra tépte Riminyák bácsi kalapját, ketté törte a szöges botját, majd Oriza Triznyák után futott. Mirmur és téglagyári megálló egy bokorban kuksolt, és töprengett.
2: Valamit ki kell találni.
1: De mit? Miből lehet ez a robot? Kérdezzük meg Oriza Triznyákot. Ő csinálta. Megvárták, míg arra kanyarodnak, és megkérdezték.
2: Miből van a robot? Vasdarabokból és játékorgonából, lihegte futás közben a kandúr.
0: Vas, megvan. Szerzünk egy mágnest, az vonza a vasat, mondta Mirmur.
1: A vasboltból egy hatalmas mágnes patkót hoztak. Elbújtak a bokorban, és megvárták, míg újra arra kanyarodnak. Kitartották a mágnes patkót,
0: a robot lelassult. Egyre lassúbb lett, aztán megállt.
1: Majd röpülni kezdtek a csavarok, a drótok, a lemezek. Mindet magához vonzotta a mágnes. Csak a billentyűk maradtak, mert azok elefántcsontból készültek.
2: Oriza Triznyák hálásan mosolyogva megölelte őket. Köszönöm, már majdnem kifutottam a világból. Mit csináljunk ezzel a sok alkatrésszel? Vigyük vissza?
1: Elszaladtak a nagy dobozért, meg a kis dobozért. Telerakták mind a kettőt.
2: Egy kicsit összekeveredtek.
0: Nem baj,
2: majd szétválogatja, akinek kell. Visszahoztuk, kipróbáltuk, nem tetszik.
0: Tegyétek a többihez, mondta az ásítozó eladó.
2: A robotot oda, a játékorgonát ide.
1: Ballagtak a park felé. Mirmur megszólalt.
2: Azért Riminyák bácsinak kellene venni egy új kalapot. Ő nem tehet a robot szerelésről.
1: Veszünk, jelentette ki Oriza Triznyák. Bementek egy kalapboltba, és vettek egy gyönyörű vadászkalapot Riminyák bácsinak. Hadd örüljön!

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az Emő csatorna műsorvezetője. Várjátok már az óvodát? Ha igen, akkor most jól figyeljetek. Szepes Mária, Pöttyös Panni az óvodában. Panni már korán reggel felébredt, nagymama mélyen aludt az ágyában. Panni sajnálta felkelteni, de azért tágra nyílt szemmel nézte őt a félhomályban, mert remélte, hogy attól felébred. Borzasztó, gondolta. A redőnyön átsüt a nap. Talán már késő van, és nagymama elaludt, mert az ébresztő óra nem csengett. Pedig ma van az a nagy nap. Most mit csináljak? Óvatosan kiszállt az ágyból, és lábújhegyen az asztalon ketyegő órához szaladt. De hiába bámult kíváncsian az öreg óralapra, az hidegen, szigorúan nézett rá, és nem mondott semmit, mert Panni még nem tudta leolvasni az időt. Az óra két mutatója teljesen ketté osztotta a kerekszámlapot. A nagy mutató heggyel felfelé, a kis mutató pedig lefelé állt. Panni már éppen elkeseredett, amikor nagymama álmos hangon megszólalt.
4: Miért nem alszol, Panni? Menj vissza szépen az ágyadban, még csak 6 óra van.
3: Panni tehát megtudta, hogy az óra így éppen 6-ot mutat. Elkésünk, szaladt oda a nagymama ágyához. Keljünk fel!
4: Majd egy fél óra múlva. Álmos leszel.
5: Már egy picikét sem vagyok álmos,
3: mondta Panni, de azért visszamászott az ágyába. Maga se tudta, hogy történt, de a következő pillanatban a nagymama vidám hangja ébresztette fel. Igyekezzél, kislányom, különben igazán elkésel az óvodából, méghozzá az első napon. Panni ilyetten ugrott ki az ágyból. Hány óra van? Kérdezte, és ránézett az órára, amelynek a mutatói most másképp helyezkedtek el az óra számlapján. Na hát, csodálkozott Panni. Csak a kis mutató ment tovább. A nagy mutató ugyanott maradt. Tévedsz, mosolygott a nagymama. A nagy mutató már körüljárta az egész számlapot. A kis mutató pedig csak egyik számtól a másikig vándorolt. Éppen 1 órát aludtál, és most 7 óra van.
5: Akkor a nagy mutató szorgalmas, a kis mutató meg lusta, mondta Panni csodálkozva.
3: Bizony, bólintott a nagymama. Most te voltál a kismutató, én meg a nagymutató, mert mi alatt te újra elaludtál, az alatt én megmosakodtam, felöltöztem és elkészítettem a reggelit. Amikor Panni a fürdőszobába ment, kíváncsian rálesett az ébresztő órára, és elképzelte, amint a nagymama nagymutató szorgalmasan körbefut, míg a Panni kismutató mélyen alszik. Szerencse, hogy az óvoda egészen közel volt Panniék lakásához, különben Péterke miatt elkéstek volna. Péterkét mindig úgy kellett kiborítani az ágyból, és különben is ő semmi olyat nem szeretett, amit meg kellett tennie. Panni már az óvoda kertjének kapujában meglátta az óvónénit, és nagyon megörült neki. Az messziről rámosolygott, és örömmel köszöntötte. Az óvónéni mögött csupa kislány meg kisfiú ugrabugrált szép árnyas fák alatt. Panni azt se tudta, hova nézzen előbb, annyi volt a látnivaló. Még akkor is csak ámult-bámult, amikor levették a sapkáját, és észre se vette, hogy a nagymama elbúcsúzott. Pedig Péterke hangosan sírt, mert azt akarta, hogy anyukája maradjon ott, ő is járjon óvodába. Panni nem sírt, sőt, nagyon boldog volt, mert az óvoda kertje igen tetszett neki. A kerítés mellett körös körül színes, gyönyörű játékok csillogtak. Piros homokjáték, vödör, locsoló, talicska, kis teherautó. A babateknő mellett egy szőke lányka mosott szorgalmasan. A másik kislány homoktortát formált a gyúródeszkán. A fiúk búgócsigát pörgettek, karikáztak, labdáztak. Két kislány az ugrókötelet tartotta, és a többiek átugráltak rajta. Ez igazán a játékok kertje volt.
1: Csukásmese Rádió. Tudtad, hogy a meserádiunk névadója Csukás István Kisújszálláson született? Ha valaki ellátogat ebbe a városba, akkor sok aranyos dolgot találhat, ami Csukás István írói munkásságát idézi.
2: például találhattok ott egy fa alakú szobrot, amin Pompom üldögél. Vagy elmehettek egy olyan játszótérre is, ahol a Süsü a sárkány szereplői díszítik az egész játszóteret. Ha te is egy igazi Süsü a sárkány bábfilm sorozat rajongó vagy, akkor nem vitás, látnod kell ezt a játszóteret. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Én vagyok a híres egyfejű.
1: A nevem is ennyi, csak Süsü.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: még...
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Púpa hátán, de nem bánja, sivatagot körbejárja. Mi az?
3: Ez pedig a teve.
4: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Kassai Etelka, a Békavár hercege. Egy nap a Béka király Békavárának langyos vízű, hínár ölelésű tavában egy kis zöld varangyos béka született, egy apró herceg, egy még apróbb koronával a fején. Ám az a kis béka szerfelett különbözött a többi békától, csak a vízben érezte jól biztonságban magát. Hiába szerették volna a szülei, meg a testvérei, meg az összes békarokon, meg az alattvalók, hogy jöjjön ki a vízből, mutassa meg magát. Hiába szerették volna, hogy töltsön velük egy kis időt, játszon velük a mocsaras parton, a zsombékok tövében. Ő nem és nem ment. Félt attól, ami a vízen kívül várt rá. Egy idő után elunták a csalogatást a többiek, a szóba került a kis béka herceg csak brekegtek egyet lemondóan, és magára hagyták őt a vízben. Azért néha odaszóltak neki valami bíztatót, olykor ijesztették is, hogy ha kihűl a víz, bizony bajba kerülhet, nem hallgatott rájuk, nem is válaszolt. Azért figyelte a többieket, és sajgott valami ott belül. Szívesen heveredett volna ki ő is a napsütötte sárba egy-egy percre, hogy igazán felmelegedjen a többiekkel, de nem mert. Inkább a tó fölött szádosó pillangókat figyelte, meg a szitakötőket, ahogy szivárvány színben csillogott a szárnyuk, meg azokra a mesékre figyelt nagyon, amiket a békavének meséltek a többi békaporontynak. A pockokról is sok mesét, sok rémtörténetet hallott, és azok a mesék jéghideg félelemmel töltötték el a szívét. Jaj a pockok, jaj azok a fogak! Csak remélte, hogy a pockok nem tudnak úszni, arra gondolt, lehet csak nem akarnak. Hiszen ha ő is tudna a szárazföldön is élni, talán a pockok is alkalmasak a vízi életre. Csak valami erő visszatartja őket az úszkálástól. Ezen a kérdésen sokszor és hosszasan eltűnődött. Nagyon nem is tudott más csinálni hatalmas aranyszín személyig a vízbe merülten, csak nézelődni lustán és gondolkodni a világ folyásán. Egy nap azonban, amint nézelődött a tó nyálkás, langyos vizéből kifelé, egyszer csak keserves, brekegő sírás ütötte meg a fülét, egy kis varangyos békalány lábára valami fényes

0: szál, Damil tekeredett, sehogy se tudott megszabadulni tőle. Úgy odakötözte egy nátszálhoz az az eltéphetetlen, láthatatlan szál, szinte foggyulejtette. A békaherceg csak hallgatta azt a nagy, panaszos sírást. Végül nem bírta tovább, és egy hatalmas ugrással a nátszál a békalány mellett termett. Szinte magától mozdultak a lábai, mert sehogy se bírta elviselni tovább azt a zokogást. Amint a kis varangyos békalányt megpillantotta, olyat dobbant a szíve, még a tó túlsó partján is lehetett tán hallani. Segíteni akart, de hát hogyan? Addig ugrándozott a csapdába esett békalány mellett, míg végül eszébe jutott, hogy a vének azt mesélték, a nádas szélén, már jó messze a víztől élnek a pockok. Azt is mesélték, hogy él köztük egy óriási tűhegyes fogú pocok. Amióta csak kidugta a fejét a vízből, mindig félt attól a legendásan mérges hírben álló pocoktól. Magányos éjjeleken, amikor a többi béka hangversenyt adott a tópartján a holdfényben, ő azért rimánkodott magában, az a pocok meg ne hallja a többiek békaénekét, jaj, csak a pocok be ne ugorja mellé a vízbe. Így aztán, ha a legnagyobb fogú pocok került szóba, úgy rettegett, ha nem lett volna amúgy is nyakig a vízben, elöntötte volna a hideg veríték. De nem volt mit tenni, segítséget kellett kérnie. Dobogó szívvel ugrándozott a pocok lakhelye felé, életében nem félt még úgy soha. Pocok! Szólt be a pocoklukba halkan. Kérlek szépen, itthon vagy? Hát hol lennék, te gyerek? Tán nyakig a vízben? Morgott zsörtölődve a pocok. Mit akarsz? Csodálkozott rá aztán béka hercegre, mert bizony a pockok is hallották ám, hogy se éjjel, se nappal el nem hagyja az a tóvizét. Bárhogy is remegett a hangja azonban a félelemtől a béka hercegnek, azért sorban elbeszélte, milyen nagy bajba került az a csöbb békalány. Na, a pocoknak se kellett kétszer mondani, már surrant is hangtalanul a nátszálak között a békalány felé. Hegyes fogaival pár pillanat alatt elrágta a zsinort, és még alaposan össze is tekerte azt, bele ne akadjon más a nádas lakók közül. A kis béka hercegnek meg a pocoknak aztán köszönetet mondott a megmentett békalány. Attól kezdve aztán, hogy a bátorság és a segíteni akarás elűzte a félelmet, a kis béka herceg sok-sok időt töltött a parton is. A legtöbbet a békalány társaságában. Egy idő után annak rendje és módja szerint beköltöztek a békavárba is. Ezernyi békaporontjuk született, és annál is többnek mesélték el, hogyan lesz a félelemből erő, az ugrásból szerelem.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most én olvasok föl nektek egy mesét. Gárdonyi Géza, a mi gólyánk. Egy nyári napon a hűs tornácon uzsonnáztunk, mikor apám egyszer csak fölmutatott a levegőbe és így szólt. Ni, a gólya! Egy gólya jött szokatlanul nehéz repüléssel. Egyszer csak leereszti a szárnyát és lebukik az eperfánkra. Az ágak megtöredeztek alatta, és az udvarra hullt. Csak nem élettelenül feküdt a porban. Odafutunk hozzá, valaki meglőtte. Bizonyosan gémnek nézte valami rövidlátó vadász, mondja az apám. Mert gólyát nem szokás lőni. A gólya derékállat, pusztítja a békát, az egeret, cserebogarakat. Azt tartják róla, hogy amelyik házon fészket rak, oda nem üt a mennykő. Azzal bekötötte a gólya szárnyát vizes ruhával, puha vattával, beletettük a gólyát a nagy tyúkketrecbe, hogy ne zavarja semmi más állat. Szomorúan, bágyattan feküdt ott. Szedtünk neki cserebogarakat, de nem nyúlt semmihez. Sajnáltuk a beteg vendéget, de nem segíthettünk rajta. Annál nagyobb volt az örömünk, mikor másnap reggel már állva találtuk a ketrecben. Búsan kelepelt ott, és amikor közel mentünk hozzá, nagyokat ugrott. Félt tőlünk, de csak hamar észrevette, hogy jó akarói vagyunk. Néhány nap múlva már annyira megszelídült, hogy kíváncsian kukucskált ránk, mikor ennivalót vittünk neki, sőt, a kezünkből is elvette a cserebogarat. Akkor kibocsátottuk. Megmaradt az udvaron, és átvette az uralkodást. A macskát kivéve minden állat úrnak tekintette. Rendet teremtett a verekedő kakasok között, elűzte a szomszéd kutyákat az udvarról, és amit kapott a konyháról, abból jószívűen juttatott a baromfiaknak is. Ma is magam előtt látom, amint ott áll komolyan és méltóságosan a konyhaajtó előtt, és pedig rendesen egy lábon, mintha a másik lába fölösleges volna. Hanem mikor kirepült egy darab hús az udvarra, egyszerre odaugrál, és egy erős csípéssel elűzi a cicát, felkapja a jó falatot, és elnyeli. A cica eliromodik, és a kapu félfa tetejéről lesi haragos szemhunyorgatással, hogy a gólya mennyi jó ennivalót elkaparint előle. Mikor künn vacsoráztunk az eperfa alatt, akkor is ott ugrál körülöttünk, és a kezünkből fogadja el a kenyér darabokat. Megszokott, jó barátunk lett a gólya. Ahogy a kutya őrzi más helyen az udvart, úgy őrizte a gólya a miénket. Idegen tyúk liba nem jöhetett hozzánk. Haragos kelepeléssel elverte azonnal. De jött az ősz. Az eperfa levelei megsárgultak, lehullottak. A magasban utazó gólyacsoportok szálltak el fölöttünk. A mi gólyánk félszemmel felnézett rájuk, és szomorú volt. Az utazó gólyák lekelepeltek hozzá, ő visszakelepelt. Vajon mit felelt nekik ezen a különös gólya nyelven? Elrepülne a mi gólyánk is, ha tudna, mondotta apám. Alig, hogy ezt kimondta, a gólya megcsattogtatja szárnyát, és egy kereket fordulva az udvar közepén fölrepül. Nyakát hosszan előre nyújtva, s lábait hátraeresztve repül a magasban. Ott csak olykor-olykor lebbenti meg a szárnyát, mintha úsznék a levegőben. Darabig a házunk fölött szállongott, mintha búcsúznék tőlünk. Aztán elrepült délirányában, és egy gólyacsoport után eltűnt a levegőben. Hát, ezt kelepelték gólya nyelven. Mindnyájan kedvetlenek voltunk, én is sírtam. Ennyi csúnya gólya, mondottam. Nem szép, hogy itt hagy bennünket. Az udvar puszta és elhagyott volt utána. Még a decemberi hóban is kerestem a lábanyomát. Gondoltam, hogy tán megbánta tettét és visszajött. De csak tyúknyomok voltak a hóban. Hanem amikor elmúlt a tél, egy tavaszi reggelen erős kelepelés ébresztett föl bennünket. Kelep, kelep, itt vagyok! Megjött a gólyánk, büszkén és vidáman ugrált föl és alá az udvaron, köszöngetett a tyúkoknak, libáknak, kacsáknak, kakasoknak. Aztán nem is egyedül volt, hanem egy másik gólyával. Elhozta valami jó pajtását. Az új gólya bátortalanul áldogált az udvaron. Fölugrott a kút kávájára, amikor az apám kilépett hozzájuk. Látszott rajta, hogy idegennek érzi magát. Hanem bezzeg a mi gólyánk, nem félt az apámtól. Olyan gólyatáncot járt körülötte, hogy színházban lehetne mutogatni. Jól van, jól, bolondos gólyánk, szólt az apám. Isten hozott. Vártunk is. Készíts itt a pajtásoddal fészket, s meg leszünk jó barátságban. Egy rossz kereket cipelt föl a gyuri inas az eperfa tetejére. Megkötözte fönn, meg is drótozta gondosan, hogy le ne essék. A két gólya azonnal elkezdte a fészek rakást. Olyan szép bogjas fészket raktak, hogy egy király sas is meglakhatott volna benne. A nyár közepén már gyönyörű kis piros orrú gólyák kandikáltak le a fészekből, s a két öreg gólya buzgón hordta nekik a rétről az ennivalót, néha a konyháról is. Azóta mindig van gólyánk. Ősszel elrepülnek, tavasszal visszajönnek. Hanem azt hiszem, ott a másik országban nem olyan vígak, mert mindig bánattal indulnak el, és mindig táncolva érkeznek vissza.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: De jó, hogy itt a vakáció. Sziasztok, Mormai Noémi vagyok, és Hétvári Andrea Vakáció című kis gondolatát hozom nektek. Vége van az iskolának. Napfény, Spicaj, engem várnak. A könyvek már, hiszen nyár van, szundikálnak a táskában. K. Ki ne örülne a nyárnak, cseresznyének, frissmálnának? A. Álmodom, vagy ez valóság? Nincs több magyars matek óránk? C. Csokoládé, fagyi, torta, az étlapom ennyi volna. I. Istenem, de szép helyfüred, tartson örökké a szünet. Ó, ó, bár nyúlna, amíg kérik, s tartana ki még 100 évig. A vakáció.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Tudjátok, én szeretek hajózni. Amikor nyár van, és a hajó lassan elindul a partról, mindig olyan érzésem van, mintha egy vidám vízikaland kezdődne. A víz finoman ringatja a hajót, a szél összeborzolja a hajamat, és a napsugarak csillogó ezüst csíkokat rajzolnak a hullámokra. Ilyenkor néha én is kapitánynak képzelem magam. Egyszer, amikor még kislány voltam, a nagypapámmal hajókáztam, és egész úton azt képzeltem, hogy egy titkos szigetre tartunk. Olyan izgalmas volt. Azóta is szeretek a vízen nézelődni. Van úgy, hogy egy vízikincset keresünk. Máskor azt figyeljük, hogyan táncolnak a hullámok a hajó mellett. És tudjátok, mindig kíváncsi vagyok arra is, ki kísér minket az úton. Egyszer egy sirály hosszú ideig repült a hajónk mellett, mintha ő is velünk szeretett volna kalandozni. Máskor a vízben úszkáló halacskákat figyeltem, és azon gondolkodtam, vajon ők észreveszik-e, hogy elsuhan felettük a hajónk. Hajókázás közben mindenre van idő. Szeretem hallgatni a víz halklocsanását, nézni a fákat, a partot és a felhőket, ahogy lassan elsiklanak mellettünk. Olyan békés és vidám érzés. Aztán egyszer csak újra meglátom a kikötőt. A hajó megáll, a kaland véget ér. De egy szép emlék mindig velem marad. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, de hát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartanak. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni, ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhászekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, hasonlókat. A ruhásszekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhásszekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy három dolgot is tud az üveggolyó: csilingelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, négy fa állt rajta összesen, meg három pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, azt mondta: Doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd lábújhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csilingelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csilingelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fatövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csilingeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, Doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza. Szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyba. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludjál szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Tik-tak. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen elaludt.
0: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Áridis, kerekes, uti füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Áspis, kerekes, uti füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs.
2: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
3: Grimm testvérek, Rigó Csör királyfi, aki elmeséli nektek Mécs Károly.
4: Volt egyszer egy király, és ennek egy leánya. Olyan szép volt a király kisasszony, hogy sehol sem volt mása, de olyan gőgös is, olyan elbizakodott, hogy minden kérőjében talált valami kivetni valót. Egymás után kosarazta ki kérőit, de nem érte be ennyivel, még ki is gúnyolta őket. A király egyszer nagy ünnepséget rendezett. Birodalmából, meg messzi országokból meghívott minden ifjút, aki leányának kezére pályázott. Rend és rang szerint vonultak fel az ifjak. Előbb a királyfiak, hercegek, grófok, bárók, aztán a nemes emberek. Ellépdelt a király kisasszony a kérők sora előtt, szemügyre vette őket, de egyikük mellett sem ment el gúnyos szó nélkül. Ezt kövérnek találta, boroshordóhoz nem megyek, mondta. Az túlságosan magasnak. Égi meszelőse lesz a párom, kiáltotta. A harmadik alacsony volt hozzá, hiszen ez elfér a zsebemben. A negyediknek a sápat arca nem tetszett. Olyan fehér, mint a halott. Az ötödik meg túlságosan piros volt. Kakastaréképű. A hatodikat görbének találta. Egyenesre kellene kalapálni, gúnyolódott. Senki sem tetszett neki. Legelül a sorban egy derék királyfi állott, akinek kissé görbe és hegyes volt az álla. Őt kacagta ki a legcsúfosabban a király kisasszony. Ha-ha, nézzétek csak, kiáltotta nevetve, hiszen ennek olyan az álla, mint a Rigó Csőre. El is nevezte nyomban a királyfit Rigó Csőr királyfinak. Az öreg király, látva, hogy a lánya hogyan gúnyolja ki a sok derék ifjút és kosaraz ki mindenkit, haragra lobbant és ráparancsolt a lányára, hogy a legelső koldushoz, aki arra vetődik, feleségül kell mennie. Néhány nap múlva egy énekes koldus állt meg az ablak alatt. Alamizsnát kért. A király, amikor az énekét meghallotta, leküldte a szolgáit. Vezessétek elém azt a koldust! Belépett a koldus piszkos, rongyos gúnyájában, énekelt a királynak meg a lányának, és amikor énekét befejezte, szerény adomány értesedezett. A király azt mondta neki. Olyan szépen énekeltél, hogy jutalmul feleségül adom hozzád a lányomat. Megijedt a király kisasszony, de a király kérlelhetetlen volt. Megfogadtam, mondta, hogy feleségül adlak a legelső koldushoz, aki a palotámba vetődik, és állom szavamat. Hiába való volt minden imánkodás. Papot hívtak, s az nyomban összeadta a király kisasszonyt, meg az énekes koldust. Az esküvő után azt mondta a király. Nem illő, hogy egy koldus felesége királyi palotában lakjék. Eredj az urat hajlékába! Kézen fogta a koldus a feleségét, úgy vezette ki a palotából. Bizony gyalog járt most a király kisasszony. Útjukban egy nagy erdőhöz értek. Megszólalt a király kisasszony. De szép erdő, ugyan kié? Ez Rigó Csőr királyfié. Felesége lettél volna, ez az erdő tiéd volna. Szánom bánom, miért is nem lett Rigó Csőr a párom? Tovább mentek. Nem sokára egy nagy rét szélére értek. Megszólalt a király kisasszony, a koldus felesége. De szép rét ez, vajon kié? Hát Rigó Csőr királyfié, ki nem kosaraztad volna, ez a rét is tiéd volna. Szánom bánom, miért is nem lett Rigó Csőr a párom? Folytatták útjukat. Nagy városba értek. Megszólalt itt megint a király kisasszony. De szép város, ugyan kié? Hát Rigó Csőr királyfié, felesége lettél volna, ez a város tiéd volna. Szánom bánom, miért is nem lett Rigó Csőr a párom? Nincs ez rendjén, mondta végül a koldus, hogy te folyton más férj után áhítozol. Velem talán be sem éred? Tovább mentek. Végre egy egészen kis ház elé értek. Megszólal a király kisasszony, a koldus felesége. Kidőlt, bedőlt, ütött, kopott, hát itt vajon kilakhatott? Ez bizony az én házam, és mostantól fogva a tiéd is, felelte a koldús. Ebben lakunk ezentúl. Nagyot kellett hajolni a király kisasszonynak, hogy az ajtón beférjen. Hát a szolgák hol vannak? Kérdezte. Szolgák? Nevetett a koldús. Itt bizony magadnak kell elvégezned mindent. Rakj tüzet szaporán, forralj vizet. Főz nekem vacsorát, mert éhes vagyok. Nem értett a királylány sem a tűzrakáshoz, sem a főzéshez. Hogy is értett volna? A koldúsnak magának kellett munkához látnia. Elköltötték az ínséges vacsorát, aztán nyugovóra tértek. Másnap a koldús már kora hajnalban felkeltette a feleségét, s ráparancsolt, hogy végezzen el minden munkát a ház körül. Így éltek szűkösen néhány napig, amíg csak ki nem fogytak mindenükből. Akkor azt mondta az ura, nem megy ez így tovább, kedves feleségem. Kosarat fogsz fonni ezentúl, mert levegőből nem élhetünk meg. Kiment az erdőre, fűzfavesszőt vágott és hazavitte az asszonynak. Az kénytelen kelletlen munkához látott, hanem a hegyes vesszők alig, hogy hozzájuk nyúlt, felsebezték a kényes kezét. Na, látom, ezzel nem sokra mégy, mondta a koldús. Fonj inkább, talán ahhoz jobban értesz. Leült a király kisasszony a rokka mellé, de a durva fonal elvágta a gyenge ujjait, nyomban kisergett a vére. Na lám, mondta a férje, nem értesz te semmiféle munkához. Rosszul jártam veled. Mást kell megpróbálnom. Csuporral, bögrével fogunk kereskedni. Te majd kiülsz a piacra, és kínálgatod a portékát. Jaj, nekem, kesergett magában a király kisasszony, ha arra vetődnek apám alatt valói, s meglátják, hogy csuprot árulok a piacon, csúful kinevetnek. De hiába siránkozott, engedelmeskednie kellett, ha nem akart éhen halni. Jól indult a vásár, sok edényt eladott mindjárt. Az emberek szívesen vásároltak a szép asszonytól, nem is alkudoztak. Olyanok is akadtak, akik kifizették a csupor árát, de a portékát ott hagyták. Amikor a piacon szerzett pénz elfogyott, a koldús megint átadott az asszonynak egy halom edényt, s kiküldte a piacra. Ott üldögélt a király kisasszony a piactér sarkán, kínálgatta portékáját. Egyszer csak ott termett egy pityókás huszára lovával, az edények közé tipratott, s 1000 darabra törte zúzta a sok cserépedényt. Sírva fakadt a király kisasszony, azt sem tudta, mihez fogjon ilyettében. Ó, Istenem, mi lesz velem, sopánkodott? Mit szól az uram, ha megtudja? Hazaszaladt és elpanaszolta, hogyan járt. Törékeny holmit nem is a piac szélén kell kirakni, korholta a férje. Látom, nem vagy való semmiféle tisztességes munkára. Na de ne sírj. Jártam a királyi palotában, s megkérdeztem, nincs-e szükségük konyhalányra. Azt ígérték, felfogadnak. Ételt kapszott, az lesz a fizetséged. Beállott hát a király kisasszony szolgálónak a király szakácsa mellé. Reggeltől estig dolgozott, nem volt megállása. Két zsebébe két kis csuprot tett, abban vitte haza a konyháról az ételmaradékot. Így tengették életüket. Egy napon hírül vitték, hogy a király legidősebbik fia a lakodalmát tartja. Fellopakodott a szegény kis király kisasszony a palotába, egy nagy terem ajtaja mögött meghúzódott, onnan nézte a fényes sokadalmat. Minden gyertyát meggyújtottak, egymás után léptek be a királyi vendégek. Szépek voltak, ragyogóak. Elszorult a király kisasszony szíve a sok pompa fényesség láttán, szánta-bánta már elbizakodottságát, kevésségét, amely erre a sanyarú sorsa juttatta. A szolgák néha odavetettek neki egyet, mást az incsiklandozó falatokból, azokat két kis csuprába rakosgatta, hogy hazavigye. Egyszer csak belépett a terembe a királyfi. Selyem bársony volt a ruhája, aranylánc csillogott a mellén. Nyomban észrevette a szépséges teremtést az ajtósarokban. Megragadta a kezét, hogy táncba vigye, de a király kisasszony ilyetten húzódozott. Akkor látta csak, hogy a királyfi nem más, mint Rigócsőr királyfi, aki csúfosan kikosarazott. De hiába szabódott, a királyfi bevitte a terembe. Abban a pillanatban kiesett a zsebéből a két edényke, kiömlött a leves, széthullott az ételmaradék. Hangos hahotára fakadtak a vendégek, gúnyolták a szegény királyleányt, az pedig szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenében. Kiszökött az ajtón, el akart szaladni, de a lépcsőn valaki utolérte és visszavitte a terembe. A király kisasszony felnézett. Rigócsőr királyfi állt előtte megint. Megszólalt a királyfi, kedves meleg hangon. Ne félj tőlem. Én voltam az urad, a koldús, akivel együtt laktál a viskóban. A huszár is én voltam, aki az edényeidet összetörte. Meg akartalak leckésztetni. Megbűnhődtél kevésségedért, s azért, mert kigúnyoltál engem. Keserves sírásra fakadt a király kisasszony. Azt mondta, nagyon megbántottalak. Nem érdemlem, hogy a feleséged legyek. Ne sírj, vigasztalta a királyfi. Vége a nyomorúságnak. Üljük meg most igazi lakodalmunkat. A komornák pompás ruhákba öltöztették a király kisasszonyt. Megérkezett a palotába a leány apja is, egész udvarával. Sok szerencsét, boldogságot kívántak az ifjú párnak. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Magam is szívesen lettem volna vendég, veled együtt Rigó Csőr királyfi lakodalmán.
3: A Rigó Csőr királyfi című mesét hallottátok.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma, fogok mesélni Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Ne is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Gyere egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kis borjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
2: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim, miért fogjátok azt a kis borjút?
3: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
1: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
3: Jaj, hát mi lelt titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
2: Ne is kérdezd, édes bátyám, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: A legénynek Még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
0: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: örült a kincsnek. El is tette mindjárt a kosarába, és hazasietett, hogy közelebbről is megvizsgálhassa. Legnagyobb meglepetésére, mire hazaért, a gyöngyszem már akkora volt, mint egy tojás.
1: Na hát, ilyet se láttam még a 200 év alatt, amióta űzöm a boszorkány mesterséget,
0: mondta kissé megilletődve. A boszorkány megkocogtatta, aztán mindjárt hátra is hőkölt, mikor a gyöngyszem repedezni kezdett. A gyöngyszemből egy csodálatosan szép lány lépett elő. Mikor a boszorkány felocsúdott az ámulatból, sötét gondolata támadt. Elhatározta, hogy felneveli a lányt, s majd ha eljön az idő, a lány segítségével megfiatalítja magát. A lányt Gyöngyikének nevezte el, s attól fogva a boszorkányt kellett szolgálnia. Hanem a vén csoroszja óvatlan volt, és amikor egy alkalommal Gyöngyike a patakhoz ment, találkozott a vadásszal. A fiatalok csak hamar szerelembe estek, és a vadász elhatározta, hogy feleségül kéri Gyöngyikét. Ám a boszorkány nem adta könnyen a lány kezét.
1: Ugye tudod, milyen értékes ez a lány? Csak is akkor adom neked, ha hozol nekem cserébe 10 mázsa aranyat.
0: Hisz nekem nincs ennyi.

0: Zümmögés ütötte meg a fülét. Felnézett, és egy aprócska aranyszínű bogár repdesett előtte.
1: Ne bánkodj egy percig se, majd én segítek neked. Bízz bennem, megszerzem a 10 más aranyat, s akkor végre tiéd lehet gyöngyike keze.
0: Döngicsélte a bogár. A vadász óriási nevetésben tört ki.
1: Hogy te? Mégis, honnan veszel te ennyi kincset?
2: Na csak várd ki a végét, ülj le a patakpartra, s meglátod, hogy igazat beszéltem, mondta a bogár, és eltűnt a fák között.
0: A vadásznak meg nem volt jobb ötlete, hát leült a vízpartra és várakozott. Aztán egyszer csak 100 meg 100 apró aranyszínű bogár tűnt fel a fák között, s mindegyik raj egy súlyos aranyrudat húzott maga után. Mindegyik volt, vagy egy mása. Mikor odaértek a bogarak, elrejtették az aranyrudakat a folyóban. Aztán egy zümmögés nélkül elillantak, a vadász meg sem tudta köszönni segítségüket. Törte a legény a fejét, hogy vigye el a rengeteg aranyrudat. De éppen sötétedni kezdett, így jobbnak látta aludni rá egyet. A vadász azt hitte, hogy a patak mélyén biztonságban lesz a drága kincs, ám a gonosz boszorka valahogy mégis kiszagolta az aranyrudakat. Az éj leple alatt odalopódzott a patakhoz, és varázsidalt csepegtetett a vízbe. A főzettől az aranyrudak darabokra estek, majd megolvadtak, és a halak hasára ragadtak. Vihogott a vénbanya.
1: Csak nem képzeled, hogy ilyen könnyen odaadom neked a lányt?
0: És ott hagyta az alvó vadászt. Mikor a legény felébredt, csalódottan vette észre, hogy eltűnt a rengeteg arany. Aztán észrevette az egyik aranyhalat és rákiáltott.
1: Hogy merészeltétek ellopni az aranyrudakat?
3: Te hisz ebbé voltunk. Ez mind a gonosz boszorka műve.
0: Tátogta a hal.
3: Ha nem tudd meg, itt vagyok a halak királya, s ha most elengedsz, bármit kérhetsz tőlem.
0: Vadásznak megesett a szíve az ártatlan állaton. Nem bánom, mondta, és visszaengedte a patakba. Majd fogta magát a vadász, és bátran odaállított a boszorkány házához. Képzelje, mi történt velem. Szereztem 10 más aranyat, de az éjjel valaki az összeset a halak hasára kente, mesélte.
1: Csak ugyan, milyen szoború eset. Se baj, kapsz tőlem még egy esélyt. Sok-sok évvel ezelőtt elvesztettem egy gyöngyszemet. Valószínűleg a patakba ejtettem. Ha azt megtalálod nekem, tiéd lehet gyöngyike.
0: A vadász szomorúan ballagott le a patakpartra. Mégis hogyan találják meg egy gyöngyszemet, amit már évek óta sodor a víz? Búslakodott magában, mikor egyszer csak valaki megszólította.
3: Egy percig se aggódj, te legény. Szólok az alattvalóimnak, s hip-hop, megtaláljuk neked az elveszett gyöngyszemet, mondta a hal, és eltűnt a vízben.
0: A legény türelmesen várt a patakpartján, míg néhány óra múlva újra felbukkant a halak királya, és a szájában egy fénylő gyöngyszemet tartott.
3: Talán csak nem ezt kerested?
0: Kérdezte, és odadta a fiúnak a gyöngyszemet.
1: Amilyen gyorsan csak tudott, úgy szaladt a vadász a boszorka házához. Fúss, bátor vadász, de a boszorkánnyal nagyon vigyázz!
0: Csiripelt egy kismadár, és a legény még jobban megszaporázta a lépteit. Mikor odaért a banya kunyhójához, betörte az ajtót, és a szoba közepén megpillantotta a megkötözött gyöngyikét és a vén banyát, aki éppen varázsláshoz készülődött. A vadász nem sokat teketóriázott, előrántotta a kardját, és kiszabadította a lányt a boszorka fogságából.
1: Megre próbálj utánunk jönni, különben nem állok jót magamért, fenyegetőzött a vadász.
0: A gyöngyikével felpattantak a lovára, és meg sem álltak az üveghegy lábáig. Azóta is boldogan élnek kettecskén, gyöngyike és a vadász.

sípot csinálgatni, utána jött az én bátyám, jól meghupálgatni. Dír, dur, darulább, de jó menni mezitláb, lút, fúj a fújka,

súlyon felszette, gyűrű súlyon hazavitte, aki súlyon mindegette, megfájult a hasa tőle. Bíj!

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Elmeséli Fodor Imre. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akárcsak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert két hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szőlőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jó tétel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet. De te csak suhincs rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, és hát abba a pillanatba úgy megszelídültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák, ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán, fején résisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüstsisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az oltetejére, s onnét láttam. A legények Nagy mérgükben szétszették az old tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le. De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mit csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. Na csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Én...
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi, elmegy az özvegy. Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek, hús! Egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette. Lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleum lámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz, jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz! Gyorsan tolta hazafelé a talicskát, a kerék meg száraz volt. Régen lehetett kenve, nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mintha ezt mondaná, úgy is csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a talicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felé lett a zsákban, elkezdett visítani. Éjre, Willis! Éjre, Willis! Hű, ezt nem lehet tovább vinni! Eldobta a süldőt, szaladt haza eszeveszetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak, loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál, kotkodács, te loptál. Hű, ez is rám kiáltotta. Bebújt a libaholba. A riba megijedt, csatarászott, gágogott.
0: Gigágát loptál, gigágát loptál.
1: Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott, futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustolvaj, fustolvaj. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta, mert még most is fut, ha bírja.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a csillagszemű juhász. Élt egyszer Budán egy király, aki olyan hatalmas volt, és népe annyira rettegett tőle, hogy senki nem mert még csak a szemébe se nézni. Ha pedig a király tüsszentett egyet, az alattvalóknak parancsba adták, hogy azt mondják, adj Isten egészségére! Nem ismert volna senki ellenszegülni, mert rögtön a fejét vették volna. Hanem egyszer a király fülébe jutott, hogy él az Alföldön egy csillagszemű juhász, aki mégsem mondja, hogy egészségére. Azon nyomban el is küldte érte a katonáit. Miért nem mondod nekem, hogy adj Isten egészségére? Kérdezte a király, mikor a színe elé vitték. Mondom én, felséges uram, adj Isten egészségemre, válaszolta a legény. De nem a te egészségedre kell, hogy váljék, hanem az enyémre. Mondd azt, hogy adj Isten egészségére, javította ki a király. Én ugyan nem mondom, ha csak a lánya kezét meg nem kapom, pillantott a szépséges királylányra a juhász. Égtelen haragra gerjedt a király. Még hogy az én nemes lányomat egy ilyen semmire kellő juhászhoz adjam? Vigyétek a fehér medveket recébe! Többet ne is lássam ezt a pimasz legényt! És a katonák már vitték is a csillagszemű juhászt a medve börtönébe. A medve óriási, félelmetes példány volt, nagyot mordult, mikor meglátta a vacsoráját. De a csillagszemű juhász nem ijedt meg, s amint belenézett a medve szemébe, a vadállat menten meghunyászkodott, és jámboran lefeküdt a juhász mellé. Volt nagy csodálkozás másnap, mikor az őr megpillantotta a medvén szendergő juhászt. Vitték is tüstént a királyhoz, de az is alig hitt a szemének. Na, fiam, mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Majd, ha az uraság nekem adja a leányát, felelte vakmerően a juhász, és a katonák már vitték is a 10 halál börtönébe, ahol 10 óriási, éhes sündisznó várt rá. Ám ezeket nézhette akárhogy a két szép szeme kevés volt hozzá, de a juhász nem esett kétségbe. Elővette a furujáját, és játszani kezdett. S lássatok csodát, a sündisznók mind megszelidültek. Mind egyszerre táncra perdültek, s ahogy a ritmus egyre sebesebb lett, ők lépést tartottak vele, míg nem annyira elfáradtak, hogy leheveredtek és elaludtak. Másnap az őr alig hitt a szemének, a csillagszemű juhász ott feküdt a sündisznók gyűrűjében, és még csak a hajaszála sem görbült meg. A király adott neki egy utolsó esélyt. Ha kimondod végre, hogy adj Isten egészségére, meghagyom az életedet. De a fiú nem tágított. Neki bizony a királylány keze kellett. Vitték hát a katonák most a 100 halál börtönébe. A börtön közepén ugyanis állt egy mélységes, mély kút, aminek a fala éppen 100 borotva éles pengével volt kirakva, oda akarták belökni a juhászt. Na, ennek már a felesett réfa, gondolta magában a legény. Végül kiküldte az őröket, hadd gondolkozzon egy kicsit, mondja-e, hogy adj Isten egészségére. Mikor az őrök kimentek, a juhász felkapott egy fadarabot, a kút szélének támasztotta, majd ráadta a subáját és a köpenyét. Éppen úgy nézett ki hátulról, mintha a juhász állna a kút szélén, ő maga pedig elbújt egy sötét sarokban. És akkor kikiáltott a katonáknak. Meggondoltam, de csak akkor mondom, ha a királylány kezét megkapom. Hát, akkor halálfia vagy, mondták a katonák, és beletaszították a kútba az áljuhászt. Most már mindenki biztos volt benne, hogy a csillagszemű juhász odaveszett a börtönben. Nagy volt a csodálkozás, mikor másnap meghallották a dúdolást a tömlöcből. Akkor a király elé vitték újra a csillagszemű juhászt, de az továbbra sem akart a király kérésének eleget tenni.
S akkor a király azt gondolta, körbe viszi a legényt a birodalmában, hát ha megelégszik kevesebbel is, mint a királylány. Körbejárták a király hintójával az országot, s mikor egy ezüst erdőhöz értek, a király azt mondta. Nézd, milyen szépen csillog ez az erdő. Tiéd lehet, ha azt mondod, adj Isten egészségére. De a juhász nem tágított. Neki a királylány keze kellett. Tovább mentek hát, s a király egy aranyvárat, majd egy gyémánt tavat mutatott neki. De a juhásznak bizony egyik sem kellett. A király minden áron hallani akarta a bűvös mondatot, s mivel látta, hogy a juhász nem tesz eleget a parancsának, végül úgy döntött, hogy hozzáadja a leányát. Még aznap meg is tartották a fényes esküvőt, majd a hét országra szóló lakodalmat. S végre, mikor a lakodalmat ülték, a király tüsszentett egy nagyot, és akkor a juhász azt mondta. Adj Isten egészségére, de nem csak egyszer, hanem százszor, úgy hadarta egymás után. Végül a király, hogy elhallgattassa, inkább neki adta az egész birodalmát. A népe megszerette a csillagszemű juhászt, s tiszta szívvel mondják, adj Isten egészségére, mikor a királyuk tüsszent.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hol volt, hol nem volt. Még hetet, hét országon is túl volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény? Adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy te, szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király, gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérkes, azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. s bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király.
2: Mit keresel itt, szegény legény? Kérdezi a király.
1: Elmondja, hogy miben fáradozik. Szeretne valami jó helyen szolgálatba állni.
2: Éppen jó helyen jársz, mondta a király.
1: Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való.
2: Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje.
1: Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik.
2: Haj,
3: álljatok meg, hé!
1: Kiált a legény.
3: Mit csináljak most már?
1: Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh.
2: Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat.
1: No megállj, gondolta magában.
2: Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében.
1: Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága.
2: De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon.
1: Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek.
4: Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám!
1: A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele.
2: Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna.
1: Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl-fúl, hogy reng belé az udvar.
5: Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban?
1: Felel a legény.
2: Én egy nyulat, felséges királyom.
1: Hívják a szolgálót.
5: Mit adott neked a pásztor, te leány?
4: Nekem, felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott.
1: Mondja a király.
5: Még ilyet nem ettem világ életemben.
2: Hát most már hol a nyúl?
1: Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki.
5: No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a 100-ból. Hát mit kívánsz?
4: Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon.
2: A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza.
1: De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
6: Boldogan éltek, amíg

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Gubás Gabi vagyok. Ma én fogok mesélni, méghozzá nem is akármiről, hanem a vakációról. Réges-régen történt ez a dolog, amit most el akarok mesélni. Olyan nagyon régen, amikor az emberek, ha nagyon igyekeztek, még megértették az állatok beszédét, meg ha jó fülük volt, még a virágok sóhajtásait is meghallották, ám bár úgy tudom, hogy akinek jó szíve van, ma is megérti. Mit szeretnének a virágok meg az állatok, s a jóisten egyéb teremtményei. Szóval olyan nagyon-nagyon régen történt ez a dolog, amikor az emberek még sok mindent nem találtak ki, sem a repülőgépet, sem az autót, sem a villanyt, de talán még a gőzhajót sem. Sőt, ami a legfontosabb, a szünidőt sem találták ki a tanulás mellé. A gyerekek minden nap elmentek az iskolába, de akinek más dolga akadt, az sem lustálkodhatott, hanem odahaza segített apjának, anyjának a ház körül. Élt ebben az időben egy igen-igen derék, jószívű tanítóbácsi, aki nagyon szerette a tanítványait, úgy örült, ha valami szépre taníthatta őket, mintha a saját gyerekeinek adhatott volna ajándékot. Mikor pedig azt látta, hogy egyik-másik gyerek figyelmetlen az iskolában, akkor sajnálta őt, amiért nem fogja tudni azt, amit a többi. Egy szép kora nyári napon a tanító bácsi kivezette a gyerekeket az erdőbe. Sok mindenfélét mutogatott ott nekik, aztán valami játékot kezdett velük, s amikor belemelegedtek, ott hagyta őket, s félreült valamelyik erdőszíli fa tövébe. Azon törte a fejét éppen, hogy vajon miért tanulnak mostanában olyan nehezen az ő kis tanítványai, meg hogy neki magának is miért esik mostanság terhére a mindennapos munka. Aztán meg az sem tetszett neki, hogy az ő piros posgás kis tanulói olyan sáppadtak újabban, s csak úgy immelámmal leszik meg a 10 óraiukat. Amint javába gondolkodik ezen, édes, jókedvű csicsergést hall valahonnan. Két villás farkú fecske suhant el mellette. Áh! Mondta fecskéni, s nagyot nyújtózott. Jaj, de jó egy kicsit pihenni. Éppen eleget dolgoztunk az idén. Mióta megérkeztünk, szakadatlanul munkába álltunk. Előbb a lakást hoztuk rendbe, aztán a tojásokon ültem. Jaj, de unalmas idő volt az. Aztán meg 5 gyereknek enni adni, repülni tanítani, felnevelni őket, nem csekélység? Nem bizony, helyeselte fecske úr. Magam sem hittem volna, hogy 5 kis fecske ennyi bogarat tud enni. No, hála Istennek, most már pihenhetünk, s gyűjthetjük az erőnket az őszi utazásra. Hopp, csapott homlokára a tanító bácsi. Hiszen ez kell az én gyerekeimnek, meg jó magamnak is. Pihenésre van szükségünk, hogy ősszel megint tudjunk dolgozni. Igazuk van a kis fecskéknek. Azzal felugrott, és odament a gyerekekhez, hogy hazaküldje őket. Vége a tanításnak, mondta nekik. Menjetek haza, játszatok, futkározzatok, úszkáljatok egész nyáron. Ősszel majd újra kezdjük a tanulást friss erővel. Úgy is lett. Az iskolás gyerekek, de még a tanító bácsi is 2 hónapot vakációznak azóta minden nyáron, hogy szeptemberben jókedvűen és piros arccal foghassanak újra munkához.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a béka és a holló. Egy béka fürdőzött a tópartján, a tavaszi napsugarakban. Csak nemrég érkezett meg a tavaszi napsütéses idő a hegyek közé, a béka pedig ki akarta élvezni minden egyes percét. Ahogy a béka, úgy más állatok is felkeltek téli álmukból, előbújtak odójaikból, és most mind együtt játszadoztak a tópartján. Már a költöző madarak is megérkeztek a telelésből, és most vígan csipkedték egymást a tóvizében. Miközben a béka a sziklán napozott, olyan jól érezte magát, észre sem vette, hogy elbóbiskolt. Ám annál szemfülesebb volt a közeli fán trónoló holló. Egy óvatlan pillanatban alászállt, s felkapta csőrével a békát. A béka nagyon megrémült, mikor felébredt, s látta, hogy foglyul ejtették, de akkor már maga

fogyasztja el a finom békahúst. Fogta hát, s átröppent a túloldalra. Ott egy eres csatorna szélén pihent meg. Ám a béka megint kuncogni kezdett. És most min nevetsz? Kérdezte bosszúsan a holló. Éppen itt lakik a nagybátyám, aki bármilyen állatnak neki megy, ha látja, hogy veszélyben van ő vagy a családja, mondta jókedvűen a béka. A hollónak se kellett több, újra csőrébe kapta a békát, s elrepült a háztetőről. A levegőből egy kutat pillantott meg. Gondolta, ott már igazán békésen ehet. Leszállt a kút szélére, és már éppen nekilátott volna a béka evésnek, de a varangyos félbeszakította. Ezzel a csőrrel akarsz te engem megkóstolni? Mégis, mi a baja az én csőrömnek? Hisz nincsen semmi éle. Ha már a gyomrodban kell végeznem, legalább gyorsan egyél meg, de ilyen életlen csőrrel ez nem fog menni. Nézd csak azt a követ, mutatott a távolban egy kőre a béka. Azzal kiválóan megélesítheted. A holló mindjárt oda is repült a kőhöz, s elkezdte élesíteni vele a csőrét. Ám ahogy elfordult a kúttól, a béka fogta magát, s beleugrott a kút vizébe. Nagyot placcsant, de a holló nem vette észre, éppen a saját hiúságával volt elfoglalva. Mikor aztán befejezte a holló a tollászkodást, visszarepült a kúthoz. De hiába nézett körbe, a békát nem látta sehol. Gondolta, hogy a kút mélyén lehet, hát lekiáltott neki. Kedves béka úr, feljönne a kút mélyéről, hogy befalhassam? Most már igazán éles a csőröm. Bár csak ki tudnék mászni, kedves hollóasszonyság, gúnyolódott a béka, majd folytatta. De sajnos túl magas a kút fala. Gyere le, te értem! Majd nevetve elmerült a vízbe. A holló pedig rájött, hogy csúnyán átverte a béka, s bosszankodva elrepült, új falat után kutatott.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy valaki elalél? Azt, hogy valaki lerogy, lehuppan valahová. A következő nyelvtörőm egy elaléló lóról fog szólni. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Lali a lila ló elalél. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Lali a lila ló elalél. Most még egyszer nagyon lassan. Lali a lila ló elalél. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Lali a lila ló elalél. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: A disznó egyszer kapott valami kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte, mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával hordta. Egyszer azonban el kellett neki menni messzi útra, nem vihette el a szabadságlevelet. Gondolkozott rajta, mi csináljon vele. Utoljára is arra határozta, hogy odaadja legjobb komájának a kutyának, majd megőrzi az, míg ő oda jár. Őrizte is a kutya hűségesen jó ideig, de egyszer neki is dolga akadt, neki is el kellett menni. Az írással mit volt mit tenni, nem volt más ismerőse a macskánál, annak adta oda őrizni. Egy ideig őrizte is a macska, de bíz, ő hamar megunta, szeretett volna egy kicsit átmenni beszélgetni a szomszédba. Gondolkozott rajta, hova tegye az írást. Már nem volt senki, akire rábízhatta volna. Kapta magát, felvitte a padlásra. Eldugta a gerinc gerenda mellé, azzal, mint akinek rendben van a szénája, átment a szomszédba. Este felé hazament, kereste az írást, de bizaszt egészen összerágták az egerek. Mikor a kutya hazament, nem tudott vele beszámolni, se aztán a kutya a disznónak. Ettől az időtől sose tudott a disznó jó szemmel nézni a kutyára, se a kutya a macskára, se a macska az egérre.
0: A Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? Egy, kettő, három, négy, öt.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A csodaszarvas. Egyszer volt, hol nem volt, talán még az Urálon is túl, élt egy nép, és annak fejedelme, Nimród. Bölcs vezér volt, és annál is jobb vadász. Ha a nyakába vette íját és lóra szállt, menekültek a vadak mindenfelé, mert Nimród nyilai soha nem tévesztettek célt. Amint fiai felcseperedtek, magával vitte őket is, hogy megtanuljanak bánni az íjjal. Kiismerjék az erdőt és a vadakat. A két fiú pedig nem volt más, mint Hunor és Magor. Az ő kalandjukról szól ez a történet. Ahogy múltak az évek, Nimród fejedelem megöregedett, és egy nap így szólt fiaihoz. Édes fiaim, megerősödtetek, férfivá értetek. Költözzetek hát saját sátorba, járjátok a magatok útját. Ha pedig eljön a nap, ti viseljétek majd gondját népemnek. Hunor és Magor követték az atyai szót. Felállították sátraikat egymástól nem messze. Ketten vadásztak ezután, egyre messzebb merészkedtek, de minden este meglátogatták apjukat, és elmesélték, merre jártak. Egy este a tűz mellett a két fivér azon tanakodott, hogy legközelebb hosszabb útra kellene indulniuk. Amit tanácsolsz, Hunor bátyám, én azt megfogadom, mondta Magor, és elhatározták, hogy másnap nyugat felé indulnak. Pitymallatkor nekivágtak a nagy útnak. 50-50 legényt vittek magukkal, a legjobb íjászokat. Menet közben elkalandoztak, de el nem szakadtak egymástól soha. Mennél messzebb értek, annál inkább tetszett nekik az új vidék. Hatalmas mezők és erdők, amíg a szem ellát. Egyik nap aztán olyan vad került a szemük elé, amihez hasonlót még sosem láttak. Egy nagy szarvas. A nagy szarvasnak két aggancsa koronaként díszítette a fejét. Szeme fekete volt, akár a szén, és olyan daliásan állt a réten, hogy megbabonázta a testvéreket. No, öcsém, ezt a szarvast vigyük haza ajándékba apánknak, kiáltotta Hunor, és üldözőbe vették a szarvast. Árkon, bokron keresztül űzték a vadat Hunor és Magor, s mögöttük a 100 legény, de az állat csak nem fáradt. Napokon át üldözték a csodálatos jószágot, mégsem sikerült elkapniuk. Mindig, mikor megcélozták volna nyilaikkal, a szarvas nagyot szökelt, és eltűnt a szemük elől. Közben olyan gazdag földre vezette őket, amilyenről még nem is hallottak. Hegységek határolták, amit körös körül erdők és vizek borítottak. A fű lovaik hasát csiklandozta, a réteket virágok borították, a folyókban ezer szám ficánkoltak a halak. Az erdőket pedig olyan állatok lakták, amilyenekkel odahaza még nem találkoztak. De szeretnék itt maradni holtamig, mondta Magor.
1: Bizony, én is így érzek, öcsém. De mit szólna édesapánk, ha nem látna minket többé?
0: Való igaz? Induljunk hát vissza Pirkadatkor, kérjük ki a tanácsát. Azzal nyugovóra tértek. Az út hazafelé hosszúnak mutatkozott, hiszen amíg a szarvast űzték, nem számolták az órákat s napokat. 7 nap és 7 éjjel vágtáztak, közben csak annyi vadat ejtettek, amire erejük fogytán szükségük volt. Apjukat a sátrában találták, de úgy tetszett, mint a távol létükben éveket öregedett volna. Gyönge hangon kérdezte fiaitól, merre jártatok ilyen soká? 2x7 napja, hogy nem láttalak benneteket.
2: Csodálatos vadat vettünk üldözőbe, édesapám. Közben olyan csodaszép országba vezetett minket, hogy nagy kedvük lenne letelepedni.
0: Hát az én földem nem kelti néktek? Kérdezte Nimród.
1: Van más gyermeked is, apánk. Add nekik ezt a földet. akkor Nimród előtt Hunor és Magor térdre ereszkedett, és apjuk megáldotta őket. Isten vezessen utatokon titeket, legyen áldott a föld, ahová értek. Ahogy utoljára fiaira tekintett, kiszállt Nimródból a lélek. Sátraikat és földjüket testvéreikre hátrahagyták, és Hunor, Magor meg a százvitéz útra keltek. 7 nap 7 éjjel tartott az út, de annál is többnek tetszett, mert égett már bennük a vágy, hogy az új hazába élhessenek. Mikor végre odaértek, térdre borultak a magas fűben, és áldást mondtak a csodaszarvasra, aki ide vezette őket. Több napja is már, hogy ott voltak, de még magukon kívül más emberrel nem találkoztak. Menjünk, bátyám, nézzünk széjjel a vidéken, mondta Magor, és útra keltek a 100 lovassal. Hanem a szájuk tátva maradt a csodálkozástól. A folyó partján egy csapat leány táncolt körbe-körbe. Egyik szebb volt, mint a másik. A kör közepén állt a 2 legszebb lány. Hunor és Magor összenéztek, nem különben a legények, egyre gondoltak mindannyian, és nem hittek a szerencséjüknek. Felkapott mindegyik egy-egy leányt a nyergébe, s úsgyi neki, már vágtattak is hazafele. Gyöngén leemelték a lányokat a nyerekből, úgy vitték be karjaikban a sátrukba. A lányok reszkedtek a félelemtől, de tetszettek nekik a vitézek. Hamarosan kiderült, hogy nem akárkiket vittek haza, hanem az alánok fejedelmének Dulnak lányait. No, éppen illő, hogy Nimród fiainak fejedelmi feleségük legyen. Felkeresték Dul fejedelmet, és egyességet kötöttek. Amiük volt, megosztották, s megfogadták, segítik egymást jóban és rosszban egyaránt. Ezután olyan lakodalmat csaptak, amilyet azóta sem látott a világ. Egyszerre esküdött meg Hunor, Magor, és mind a 100 vitéz.

Először tisztelek. Először tisztelek, előre két kezed. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, tüvelykujjat felfele. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, tüvelykujjat felfele, könyököd behajlít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik. Pohockodik tovább!

0: török Mehmed, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmed lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmed.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmed.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmed, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmed, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmed, s felrúgták a tehenet.

0: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Döbrentei Ildikó.
2: A titkok titka.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
2: Ugrándozott a patakparton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel, ahol miért dagad? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Lefutott a völgybe és meghempergett a virágokban.
2: A sok virágportól olyan sárga lett a füle, mint a csurrantott méz. Sárga füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a sárga fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, sárga füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a tavasz.
2: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret és a legtisztább innivaló vizet.
1: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel, és minden este lenyugszik, hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
2: Hogy a gomba kalapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
1: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
2: Ugrándozott a parton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöldfülű.
1: Lefutott a völgybe és belehempergett a szamócába.
2: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a piros fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
2: Hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, és akkor újra megtelik vízzel a patakmeder.
1: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
2: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Kövess, kövess, zöldfülű, búgta.
2: Értem.
1: követ.
2: Értem, hogy mit búg a madár, követ. Ugrott nagyot a kisnyúl. Követ. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, és boldogan eredt a madár nyomába.
1: Amerre elhaladtak jó mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák kívántak jó utat neki. Köves, köves, zöld fülű.
2: Értem, hogy mit zúgnak a fák, köves, mit suttognak köves. A füvek, ujjongott zöld fülű.
1: Erre,
2: zöld köves, fülemmel zöld értem, hogy jó utat kívánnak nekünk.
1: A víz folyásával szemben jó haladtak. Elől repült a bóbitás, fiú. Utána ugrabugrált a zöld fiú. A bóbitás végül leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, bukta.
2: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
1: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
2: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
1: Nem ér véget, itt kezdődik.
2: Mi az a kicsi bugyogás?
1: Az a bugyogás, a titkok titka, a forrás.
2: A forrás.
1: A forrás.
2: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta a bóbitás búgását.
1: A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az ősz.

0: Bólintott a kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes, mint amilyen az öreg nagy nyulaké szokott lenni.
1: Így volt.
0: Nem így volt.
1: Égből pottyant mese volt. A titkok titka.
2: Csukás Mese Rádió. Csukás István születésnapja április 2-án van. Szerintetek Csukás István kapott életében pompom díszítésű tortát? Vagy süsű a sárkányosat? Szerintem biztosan. Az is lehet, hogy a torta maga volt a bús királylány vára, és rajta állt az összes többi szereplő. A király, a kancellár, és még a dadus is. Szerinted? Te milyen ízesítésűnek képzelted a tortát? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hans Christian Andersen, Rút kiskacsa, részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül, rop, rop, felrepettek a tojásíjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
4: A maga helyében feladnám,
3: tanácsolta egy arra járó kacsa.
4: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
3: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
5: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
3: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban, egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
5: Milyen szép kiskacsák!
3: Mondta barátságosan az öreg kacsa.
6: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
3: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsamama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni, ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
5: Ó, bárcsak velük repülhetnék,
3: suttogta a Rút kiskacsa. A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, ki szabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbeesetten csapkodva elmenekült.
5: közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ilyetében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
7: Végre megérkezett a tavasz!
5: A rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
7: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
5: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
7: Gyere ide hozzánk, kiáltotta a legfiatalabb hattyú.
5: Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
7: Te vagy a legszebb hattyú,
5: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. mivel ő zsigafüstű felesége. Bazsa Rózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne, a haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsa Rózsa Mária fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből

0: hátszó. Abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsarózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt, budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsarózsa Mária, nem úgy gondolom.
1: Hát, hogy gondolod, kedveském?
2: Nem tudom.
0: Sírta Bazsarózsa Mária.
1: De másmilyen ruhákat akarok. Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsarózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt. Pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsigafüstő, kénytelen, kelletlen, beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és odament a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott oda bent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, és a kezében egy tubust tartott. Letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsarózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsigafüstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsarózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is, én is, én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban zsigafüstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribizliboklakat, a tyukokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg zsigafüstő piros bajsz alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra.
0: Zsiga Föstő

0: már is az égre fogta ecsekjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik zsiga füstű haragja a nagy pirosságba, hogy nem akartok. Hát, milyenek akartok?
1: Te vagy a füstű.
0: Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Morran egyet zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok. Mélyen belehajol és kutat, matat odaben, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na! Látod? És már fest is. Nyüszög, sikogat, kacarászik daló gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, olivazöldek, mélykékek, pirosok. Zsigafestő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó. Sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik zsigafüstő keményen, lám, az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti zsigafüstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend zsigafüstő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenye barna, bazsarózsa arcú türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, ékkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékolókék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért, olyan boldog zsigafüstő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: József Attila, Medvetánc. Előadja ifján Bazsinka József. Fürtös, láncos, táncos nyalka, aj, de szép a kerek talpa, hova ván szorogsz vele? Fordulj a szép lány fele, brumma, brumma, brummadza. Híres, drága bunda rajtam, 20 körömmel magam vartam, nyusztból, nyestből, mókusból, kutyából, meg farkasból. Brumma, brumma, brummadza. Gyöngyöt őszig válogattam, fogaimra úgy akadtam. Kéne ott a derekam, ahol 9 gyerek van. Brumma, brumma, brummadza. Azért járom ilyen lassún, aki festő pingálhasson. A feje a néninek éppen jó lesz Pemszlinek. Brumma, brumma, brummadza. Kinek kincse van fazékkal, mér a markosnak marékkal. Ha nem azzal, körömmel, a körmösnek örömmel. Brumma, brumma, brummadza. Szép a rész kerek virága, ha kihajt a napvilágra. Egy kasznárnak 5 hete zsebben nőtt a két keze. Brumma, brumma, brummadza. Állatnak van ingyenkedve, aki nem ád, az a medve. Ha megfázik a lába, takaródzék deszkába. Brumma, brumma, brummadza.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kisfiam.
1: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
2: A Grimm testvérek, a brémai musikusok. Egyszer volt egy ember, s annak egy szamara. Vén volt a szamár, s mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, s azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamár a szamár, mégis észrevette a gazdája szándékát, s gondolta magában, elinal, mielőtt lebunkóznák. Mert haj, háládatlan az ember, még az is kitelik tőle. Na, nem is sokat gondolkozott, búcsút mondott a kapufélfának, s elindult. Ugyan hová indult? Ő bizony egyenesen Brémába indult. Hát oda minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment, mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is, ott feküdt az út szélén, sóhajtozott magában.
3: Hely, de megöregedtem. Hely, de legyengültem. Bezzeg régen, mikor jól tudtam szaladni. De jó dolgom volt.
2: Megáll a szamár, s kérdi.
3: Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hogy ne sóhajtoznék? Hogy ne keseregnék, mikor leöregedtem? Nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet. Meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat.
2: Na bizony, ha meg akar lőni a gazdát, gyere velem. Én megyek Brémába, ott beállok muzsikusnak. Beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz. Ez lesz ám csak a szép muzsika.
3: Mondasz valamit, mert jár a szájad.
2: Mondotta a kopó, s a szamárhoz szegődött, indult vele Brémába. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoznak egy vén macskával. Az út szélén támolygott szegény feje, s olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő.
3: Hát neked mi bajod? Vén bajusz vitéz?
2: Kérdezte a szamár.
4: Ó, ne is kérdezd,
2: felelte a macska.
4: Megöregedtem, a fogamat elhulladtam, nem tudok egeret fogni, és vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én. Hely, bezzeg becézett, mikor százával fogtam az egeret.
2: Sose búsolj, mondta a szamár. Tarts velünk, jár Brémába muzsikusnak. Te úgy is értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkozott a macska. Kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Bréma felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett a szíve rajta.
5: Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz!
4: Hát neked mi bajod?
5: Ennyed, dele vitéz lettél!
4: Hát hogyne, lelkem szamár atyám fia! Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni?
5: Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded, hogy megöljenek. Gyere velünk Brémába, állj be a mi bandákba. Neked szép hangod van, éppen csak te hiányoztál.
2: Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, egy nagyot kukorékolt, s ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt a társainak.
4: Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok. Ott bizonyosan ház van,
2: mondta a szamár.
5: No bizony, akkor kászolódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás.
2: Nem sokáig gondolkoztak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb-nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, benézett.
4: Na, mit látsz, vén szamár?
2: Kérdezte a kakas. Ejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, ó, de mennyi! Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak.
4: Bezzeg jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk,
2: mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mindahányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak. Azt, hogy a szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre csak elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú, be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok. Azt hitték, hogy kísértetek járnak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyat homlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s olyan virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház oldalát. Éjfél felé elálmosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ilyetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik. A ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek.
4: Eredj, nézd meg,
2: mondotta a vezér egyiknek.
4: Hadlán, elmentek-e?
2: Elment a zsivány, betapogat a szobába, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Azám, a macska szeme volt az, de azt a zsivány nem tudta, hogy tudta volna. A gyufát a macska szeméhez tartotta.
4: Hiszen tarthatta. A gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb.
2: A macska a zsiványnak az arcába szökött, ráfújt és össze-vissza karmolta.
4: Megijedt a zsivány. Szaladt esze nélkül,
2: de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az idába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamára kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, storka szakadtából kiabált.
4: Kukurikú! Kikeriki!
2: S csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül is, alig tudta elmondani, hogy mi történt vele.
0: Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vén boszorkány ül. Ez mikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett egy ember állott, az meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok az udvarra, elle a szénakazal mellől, ott meg valami fekete szörnyetek úgy oldalba vágott. Ott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide!
4: Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna.
2: A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
6: Csukás Mese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is.
7: tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még Süsűnek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt, és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, a tesóm kölcsön adta a kedvenc labdáját egy fiúnak az osztályból. Mondta, hogy nagyon vigyázzon rá.
2: És? Vigyázott rá?
1: Dehogy is. Mindenki rúgdosta, berepült a tüskés rózsabokorba, majd amikor ki akarták pecázni onnan, belepottyant a sárba. Aztán képzeld, hogy a tesóm másnap találta meg az udvar sarkában.
2: Hát, akkor ez a labda bizony Ebek 30-adjára jutott.
1: Az mit jelent?
2: Azt, hogy nem vigyáztak rá, nem törődtek vele, elhanyagolták, hagyták tönkre menni. Régen így mondták, amikor valami gazdátlanul hevert, mintha csak a kutyák martaléka lenne. Vagyis Ebek 30-adjára jutott.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, lilium a tenyere.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Én is nagyon szeretem a meséket, és minden este gyakorlom a meseolvasás művészetét, mert van egy 4 éves kisfiam. Különösen az állatos meséket kedveljük, most pont egy ilyen következik. Mi a gyávában nyúlnál? Olasz népmese. Tudjuk jól, hogy nem csak egyetlen erdőben élnek nyulak, nagyon-nagyon sok erdő van, ahol ugyanilyen kiterjedt nyúlcsaládra lelnél, azonban ebben a bizonyos erdőben valahogy a szokásosnál is gyávább nyulak tanyáztak. Ha egy őzike véletlenül megriadt mellettük, már is inukba szállt a bátorságuk. Ha meglátták egy csiga előbukkanó szarvát, ijedtükben 2 mérföldet futottak egyfolytában. És elég volt egy falevél rezdülése, és a hősnek nem nagyon nevezhető nyulaink úgy kezdtek remegni, hogy szinte abba se tudták hagyni. A legöregebb és legbölcsebb nyúl tanácsára elhatározták, hogy világgá mennek, és olyan helyeket keresnek valahol a nap alatt, ahol nem kell félniük sohasem. Egy okos nyuszinak az jutott eszébe, hogy építsenek egy bárkát, és ússzanak ki a tenger közepére. De a többiek nem egyeztek bele azzal érvelvén, hogy ott nincs se fű, se saláta, már pedig mihez kezd egy nyuszi saláta nélkül? Na nem igaz? Meg aztán madarak is járnak arra, és akkor nem az őzektől, csigáktól, meg a levelektől, hanem a madaraktól riadoznának. Azoktól dobbanna meg a szívük. De hát ez mégsem élet, siránkozott egy idős nyúluraság, aki mellesleg a leggyávább is volt valamennyi között. Nem bizony, kontráztak neki siránkozva a többiek is. Mindenki a mi életünkre tör, zokogott a leggyávább. S a többiek kórusban sivitottak rá. Az emberek, a kutyák, az őzek, a csigák, a falevelek, az árnyékunk. Egy szóval minden és mindenki. Hallatszott innen is, onnan is a keserű panasz. Beleremegünk a félelembe, összegezte a gyávák gyávája. Nincs más hátra, világgá kell mennünk ebből az erdőből. És ezzel neki indultak. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszer csak egy nagy tó partjára értek. Hanem ahogy odaértek, a parton kuksoló békák figyelmesek lettek a közelgő nyuszi seregre, és ilyettükben egymás után zsupsz, zsupsz, zsupsz, beleugráltak a vízbe. Mi gyávában nyúlnál? Hanem erre a fő gyáva nyúl hirtelen megállt intett. Kedves nyúlbarátaim, emelkedett szólásra, úgy látszik, elhamarkodtuk a dolgot. Minek vándorolnák el innen messze vidékre, hiszen ezek a békák még nálunk is gyávábbak. A saját szemetekkel láthattátok, hogy még tőlünk is megijedtek. Azt tanácsolom ezért, hogy hátra arc! Térjünk csak vissza kedves megszokott erdőnkbe. Ne vágyjunk máshová, legyen jó nekünk az a hely, ahol születtünk. A nyulak és nyuszik megfogadták a bölcs tanácsot, és szépen visszaballagtak katonás rendben az erdőbe. Azóta is ott élnek, néha, ma is megijednek még saját árnyékuktól, nem mondom, de most már büszkén viselik ezt is, mert tudják, hogy náluk gyávábbak is vannak a földön.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ez az elkezdhetünk hullámozni finoman. Tolhatjuk a szelet,

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nyári rajz. Hogy mit láttam, elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt, lógófülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer-ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.
1: Figyeljetek, kezdődik a mese.
2: A kőkirályfi, grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiuk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfit sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát, a drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt ez apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a napanyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és tovább ment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott. Terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak. Mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hűségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját, azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól, csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad?
3: Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni.
2: Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod?
3: A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas.
2: Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe?
3: Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz.
2: Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe.
4: Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-balra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle,
5: mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy?
2: Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott.
5: Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öregasszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap.
2: Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki.
5: Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk.
3: Mit meséljek hát, mondta a nap.
5: Volt egy királynak egy fia.
3: Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam.
2: És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyó.
3: Nem, felelte a nap.
5: Életre lehet kelteni.
3: Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kőkirályfi, és olyan lesz, mint a többi ember.
5: Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja.
3: Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök.
5: No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öregasszony.
3: Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének.
5: Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreg anyó.
3: Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek.
2: Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája.
5: Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka.
3: Hallottam bizony, felelte az ifjú.
5: Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál.
4: Az ifjú elvette a nap mosdóvizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvasagancson gyorsan leereszkedett a földre.
5: No, mit mondott a nap?
4: Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi víz forrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat faragtak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta,

0: Vidám lakomát csapott. Három nap, három éjjel vigadoztak. Aranyalma potyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.
1: Üzensz valamit Süsünek?
2: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
3: Szeretem hallgatni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mit parancsol, mit óhajt?
1: Én hízbe se férek, de ha mégis, Róka úr, gyulcibőket kérek!
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagy úrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. A féle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nemigen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve, nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás-búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfán nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a biztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félvárról vetette oda neki a kérdést.
4: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
3: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
4: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
3: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott-e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
4: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
3: János pedig már felelte is.
4: Éppen itt, ahol állok.
5: Ha nem hiszed, uram, miért utána?
3: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
4: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
3: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
5: Az égvilágon semmi se, uram.
4: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához.
5: Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette.
3: Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek.
5: Ülj mellém, szolgám,
3: invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt.
5: Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
4: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni.
5: Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek.
4: Minden becsületes ember megeszi a kanalát,
3: hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az irigy kaméleon. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, a kaméleon még nem volt olyan színpompás állat, mint napjainkban. Szürke volt, egyszínű, és mindig irigységgel töltötte el, ha meglátta az erdő tarka-barka állatait. Búskomora mászott át egyik ágról a másikra, és közben azon törte a fejét, hogy szerezhetne ő is valamilyen színt, hogy kevésbé tűnjön fakónak. Aztán eszébe jutott, hogy a gyíkok és a békák is örökösen a napon süttetik magukat. Gondolta, kipróbálja ő is. Hát, ha szerez egy kis színt. Megkereste a számára a legbarátságosabb sziklát, és kifeküdt rá süttetni a hasát. Egész délután a napon aszalódott, de mikor este hazaért, szomorúan vette tudomásul, hogy egy árnyalatnyit sem sikerült barnulnia. Bőre még mindig szürke volt és fakó. A kaméleon egész éjjel aludni sem tudott a csalódottságtól, és azon morfondírozott, mit évő legyen. Hosszas forgolódás után eszébe jutott, hogy van néhány gyümölcs az erdőben, aminek a színes leve talán festékül szolgálhat. Másnap izgatottan ébredt, és első dolga volt, hogy gyümölcsök után nézzen. Szerencsére az erdő mélyén talált néhány gránátalma és áfonyabokrot. És meghengergett a földön talált termésekben. Aztán hazafele, ha meglátott egy gyümölcsöt, felvette és magára kente. Így került rá kivi, mangó, narancs, dinnye, és mire hazaért a kis kaméleon, a szivárvány ezer színében pompázott. Annyira tetszett magának, hogy egész éjjel a csodás színű bőrében gyönyörködött. Majd reggel elindult, hogy megmutassa barátainak az új, tarka-barka színét. Már éppen odaért volna a tisztásra, mikor elerett az eső. A kis kaméleon nyugodtan mászott tovább, ám az egyik ugrásnál arra lett figyelmes, hogy a lábairól eltűnt a szín. Bizony, a rengeteg égből lezúduló víz lemosta róla a sok színt, amit a gyümölcsök adtak neki. A kaméleon elszontyorodott, és bánatosan elindult hazafelé. Útközben elállt az eső, és az állatok előjöttek a rejtekhelyükről. Kaméleon pedig irigykedve tekintett végig a színpompás állatserege. A kutya észrevette, hogy a kaméleon a fán szomorkodik. Mit történt, barátom? Miért lógatod úgy az orrod? Kérdezte az ember. Mindannyian olyan szép színesek vagytok. Csak nekem van fakó színem, mondta csalódottan a kaméleon. Bár csak nekem is lenne egy kis színem. Menj el Orulához, a varázskígyóhoz, majd ő segít rajtad, tanácsolta a kutya. Micsoda ötlet, hogy nekem ez miért nem jutott eszembe, vidult fel a kaméleon. Megköszönte a kutya tanácsát, és azonnal a varázskígyó barlangja felé vette az irányt. Nagyhatalmú Orula, kérlek, segíts rajtam, könyörgött a kaméleon. A többi állat olyan szép színes, csak én vagyok egyedül szürke. Kérlek, varázsolj nekem egy kis színt, legalább csak néhány foltot. Nem szép dolog az irigység, kaméleon barátom. Minden állatnak megvan a maga színe. Neked a szürke, válaszolta az öreg Orula. Ám a kaméleon addig-addig könyörgött neki, míg a varázsló adott neki egy üvegcse varázsszert. Tessék, vidd ezt a főzetet, és ezzel

0: Amint beért a fák közé, már is felhörpintette a varázsitart. Ahogy az egyik fáról a másikra ugrált, észrevette, hogy a színe kezd megváltozni. Először zöldre váltott, majd a tó közelében kékre. Így tovább. Mindig olyan színűre váltott, mint a környezete. Miközben ugrándozott, az egyik fa tövében megpillantotta a kutyát. Nézd, milyen csodaszép színem lett! Illegette magát a kaméleon. Ám a kutya még csak feléje sem nézett. Bandukolt tovább az úton. Kaméleon dübegurult. Milyen szemtelen ez a kutya! Rám se hederít! Biztosan azt gondolja, hogy ő a legszebb az erdőben. Na majd megmutatom én neki! Gondolta a kaméleon, és elszaladt orulához, a varázslóhoz. Hatalmas orula! Kérlek, segíts rajtam! Szeretném, ha még szebb lehetnék, hogy a kutyát megegye a sárga irítség.
1: Nyugodj meg, kicsi kaméleon! Te így is szép vagy! Ne foglalkozz azzal, mit mondanak mások!
0: Mondta a bölcs orula. Ám a kaméleon nem hagyta annyiban a dolgot, egyre csak könyörgött a varázslónak, hogy adjon neki egy másik főzetet. Mikor a varázsló látta, hogy a kaméleon hajthatatlan, adott neki egy újabb üvegcsét. A kaméleon alig várta, hogy újra összetalálkozzon a kutyával. Ágról ágra ugrándozott, s közben a kutya arcára gondolt, amikor meglátja az új külsejét. Bizony, mostantól én leszek a legszebb és legszínesebb az erdőben. Miközben a csodálatos új külsejéről ábrándozott, nem figyelt eléggé, és elvesztette az üvegcsét. Mikor észrevette, hogy hiányzik, már késő volt. A sűrű dzsungelben nem tudta megtalálni a varázsitalt. Akkor ismét elment orulához, hogy újabb csodaszert kérjen, ám a nagy varázsló úgy elkergette a hiú kaméleont, hogy többet a barlang közelébe sem mert menni. Így történt, hogy a szürke kaméleon új színt kapott, s azóta is a színe a környezetének megfelelően változik. Ám a kaméleon egy cseppet sem örül ennek, mert neki csak az a fontos, hogy ő legyen a legszebb.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodza bokrokon először gyönyörű fehér színű bodza virág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodza szörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És mást nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, smérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél. Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát. Ne haragudj! Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű. És fütty, milyen gyönyörű! És ó, be gyönyörű, és hű, de szép! És na hát, hogy milyen pompás cipő! Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott. Megugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipőikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek meg, csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Arturral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Arturral kezdődik. Vagyis Gombóc Artur megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem, nem. Én nem szeretek úszkálni össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Arturnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgyse látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Arturnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Caplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy két éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artur. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artur azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszem dörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artur egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával, lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj, nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb, pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
1: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
2: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
1: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek. Órarugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk.
2: Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
0: Nini, örvendezett gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
2: Hát utánam jöttetek? És nem fogtok többé rugdosni? Megcivakodni?
0: Soha! Bocsáss meg, mondták a cipőikrek.
2: Gombóc Artúr belelépett a cipőbe.
0: Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő.
2: A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak.
0: Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte.
1: Nyomja még a cipő a lábad?
2: Picúr vidáman perdült egyet.
0: Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm.
2: Majd a toronyórára nézett.
0: Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás!
2: És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony.
0: Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak?
2: Picúr visszamosolygott a kapuból.
0: Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket.
2: Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura.
0: Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi, vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok! Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukásmese Rádió.
6: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján 100 esztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára este hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás-fehér páracsodát várta a 100 esztendős anyuka. Ült a parton és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A százesztendős anyuka odafordult, és látta a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a százesztendős anyóka. A kislány rosszallóan fölhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a százesztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem, a sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balatonban rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes, újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó. Így nem kell elgyalogolnom hetet-hét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, bökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Zokni. Hát a fonalsíródról van szó.
2: Mi van vele?
1: Hát kicsit olyan csálé.
2: Jaj, köszi. De várj, inkoz. Ez egy rádiós műsor, nem is látnak.
1: Jó, tényleg, hát akkor nem számít. Jó, ez már megy.
2: Ó, tényleg, hoppá. Sziasztok, hallgatók, én Zokni vagyok, a másik mikrofon mögül pedig...
1: Inkoz jelentkezik, sziasztok!
2: Mint tudjátok, nekünk Zokniknak nagyon fontos a környezetvédelem.
1: Sajnos manapság rengeteg szemét keletkezik, és sokszor van úgy, hogy nem a szemetesekben landolnak, hanem az utcán.
2: Ó, fúj! Környezetszennyező is nem is egy szép látvány.
1: Ó, fúj, hát egyáltalán nem az. Viszont mi közösen tudunk ez ellen tenni.
2: Így igaz. Elsősorban persze azzal, hogy nem szemetelünk.
1: Igen, ez fontos. De amikor tehetjük, ruhamanóval és zoknival szoktunk jelentkezni önkéntes szemétszedőknek.
2: Pazar kis móka, ilyenkor sok-sok ember összegyűlik.
1: Igen, és néha még varázslények is, mint amilyenek mi vagyunk.
2: Igen, és együtt nekiállnak szemetet gyűjteni. Persze csak gumikesztyűvel és szemétszedőcsipesszel.
1: Így tisztább lesz a környezetünk. És persze bennünket is nagyon jó érzéssel tölt el, hogy tehettünk valamit a környezetünk tisztaságáért.
2: Igen, ilyenkor én is nagyon büszke vagyok magunkra.
1: Igen, és ha van kedvetek ezt kipróbálni, akkor jelentkezzetek ti is önkéntes szemétszedőknek, anyuval, apuval, a barátokkal, és tegyétek együtt zöldebbé a környéket.
2: Igen, nagyon jó program, és ki tudja, lehet, hogy találkozunk.
1: Jaj, az nagyon jó lenne, de hogyan a következő adásban is, hallgassatok minket legközelebb.
2: És szeressétek a környezetet.
1: Majd meg minket is.
2: Igen. Na, sziasztok.
1: Sziasztok.

0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Meserádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Meserádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Meserádiót és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
2: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci Kandúrnak mindene.
2: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
1: Kent magának egy nagy karéj vajasmézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
2: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
1: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
2: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
1: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
2: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt? Ez az. Ez hiányzik nekem. Doromboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
1: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislánykorában megálmodott.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
1: Mi ez? Képett el Orsolya.
2: A megálmodott menyasszonyi ajándék.
1: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
2: Nyáó! hanem hathalmas. Ha megasszony ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsoly a háza elé cipelte, és bekapcsolta.
1: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
2: A megálmodott menyasszonyi ajándék!
1: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci orra előtt az ajtót.
2: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami menyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
1: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
2: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott menyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
1: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott menyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
2: Marci kandúr szóhoz sem tudott jutni.
1: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
2: Ott voltak a kacsaúsztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katica bogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
1: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra öt gömbölyű kis cicájuk született.
2: És Marci kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
1: Így volt?
2: Nem így volt. Égből pottyant meg.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Környezetismeretből tanultuk a szelektív kukák színeit. Hogy a sárgába kell a műanyagot, a kékbe a papírt, mégis ma reggel sehogy sem jutott eszembe a kukák előtt állva, hogy mi hova kerül.
3: Hát igen, ismétlés a tudás anyja.
2: Ez is egy közmondás?
3: Pontosan. Azt jelenti, hogy minél többször ismételsz, gyakorolsz valamit, annál mélyebb és tartósabb lesz a tudásod.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megöleltétek ma már az anyukátokat? Ha még nem tettétek meg, el ne felejtsétek. Csukás Mese Rádió.

0: Zeg Zoltán kecskére bízta a káposztát, aki elmeséli nektek Stankai István.
1: Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, a rókajukban róka volt. Libapásztor libát hajtott, ágról csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is teli a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt teli üstel, fennhangon beszélt a füsttel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Nincs nekem már csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólott a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat? Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell. Másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba. Harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a félrőv kolbászt, vigyázzál rá, míg visszajövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzünk, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, jobb füle mellett egy tarka lepke szállott, feje fölött egy rigó madár énekelt. Így haladt az úton szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a férőv kolbász mellett, nézte. Aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelő szőkecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakálú, megkóstolhatom én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte a kecske. Mire a kiskutya leharapott egy jókora darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakálú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte ismét a kecske, mire a fehér szűrű kiskutya megette az egész férőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával. Hű, ilyen meg olyan kutyája! Hát mit tettél velem? Most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig! Kiabált, veszekedett a szegény legény, de egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét. Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsög tejfelért. Hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, még visszajövök. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakálú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett. De ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön neki látott a káposztának. Mikor a szegény legény visszatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazekot találta a földön. Hű, te csúf, gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az ólatba! Ki se másszál onnan 3 hétig! Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját. Ide hallgass, édes cicám! Se a kutyára, se a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsög tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy rostcipóért. Ezzel aztán útnak is indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darázs szállott, jobb füle mellett egy arany darázs szállott. A feje felett fülemüle énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Tejfel,
1: felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólott.
2: Ha tejfel, akkor megeszem.
1: Meg is ette. Már a köcsög alját nyalta, mikor a szegény legény megérkezett a rossz cipóval. De a szegény legény már nem kiabált. Nem is veszekedett. Csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthöz. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólott a madárhoz, madár így szólott a bogárhoz, bogár így szólott a fűszálhoz. Roscipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.
0: A Kecskére bízta a káposztát című mesét hallottátok. Leszel, ha nagy leszel.
2: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
3: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Hol élnek a kengurúk?
6: Mekkora egy elefánti minden zsírbe beleránk.
7: Ki nem fér a krokodiltól?
8: Mert csíkos az ebről.
9: Mitől hízik a kis béka, ha tóba van fagyva?

0: csiga miért mászik a hátában a háza?
1: Mit adnak a hüllőnek, ha felmegy a láza?
2: Az oroszlán miért nem eszik hamburgert vagy gyümölcsöt?
3: A giliszt

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És akkor most pattanjunk fel egy kocsira, és utazzunk el vele valahova. De tényleg akár.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron.
0: Csukás Mese Rádió.

0: A kis kutya neve, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kányafiú, aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kiskutyája. Ez a kiskutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kiskutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik király kisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, s azt mondja a legkisebbik király kisasszonynak. Fenséges király kisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni.
0: A kis kutya neve című mesét hallottátok.

0: a kán meg a vándorárus. Élt hajdanán egy szegény vándorárus, aki sosem pihent meg, már ifjú kora óta örökösen a vidéket járta, és a portékáját árulta. Eleinte agyagedényekkel kereskedett, ám a nehéz lábasokkal nem ment könnyen a vándorlás, így csak hamar új áru után nézett. Egy nap éppen cukrosdiót majszolt az utcán, mikor hirtelen gyerekek hada állt a körbe, és mindegyik egy aprócska falatot követelt magának. Felderült az árus arca. Cukrosdiót, és mindenféle nyalánkságokat fogok árulni, gondolta magában. Egész éjjel talpon volt, és megállás nélkül gyártotta a finomabbnál finomabb édességeket. Sütött kalácsot, főzött lekvárt, gombócokat gyúrt, na és persze a cukros dióról sem feledkezett meg. Már kora hajnalban útnak indult, hogy bejárja a környező falvakat, és mire delet ütött az óra, a vándorárusnak már el is fogyott az áruja. Attól fogva a vándorárus napjai mind ugyanúgy teltek. Éjjelente szorgosan elkészítette a csemegéket, nappal pedig eladta őket. Cukrosdiót! Finom cukrosdiót, tessék! Kiabálta egyik reggel az árus, mikor a világ legszebb teremtése lépett elé. Az ifjú azonnal beleszeretett a szépséges lányba, és udvarolni kezdett neki. A lánynak is tetszett a jóképű vándorárus, és nem sokára össze is házasodtak. Boldogan éldegéltek aprócska kunyhójukban. A szorgos asszony mindenben segített az urának, és attól fogva már ketten gyártották a finomságokat. Ám egy nap a kán katonái megpillantották a vándorárus gyönyörű feleségét. Micsoda bűbájos teremtés! Éppen ilyen feleség illik hatalmas urunkhoz, mondta a rangidős katona, és azonnal hírül vitték a kánnak. Fenséges uram, még sose láttunk hozzáfogható szépséget. Csak urunk méltó rá, hogy a férje legyen, ízelgett a katona. Ha csak ugyan olyan szép, mint mondjátok, akkor azonnal látni akarom. Ne késlekedjetek, hozzátok elém. Mikor a kán meglátta a vándorárus feleségét, egy pillanat alatt beleszeretett, és attól fogva az asszonynak a palotában kellett élnie, és a kán felesége lett. Az asszony hiába könyörgött, hiába ellenkezett, a kán fogja lett. Igen ám, de a kán akárhogy próbálta a szépséges asszony szívét elnyerni, nem sikerült neki. Virágokkal, drága kövekkel, mindenféle kincsekkel halmozta el, ám az asszony még csak el sem mosolyodott. A gyönyörű feleség egész nap az ablak mellett ült komoran, és szüntelenül az utcát leste, hát ha megpillantja a tömegben igazi kedvesét, a vándorárust. Aztán egy nap ismerős hang ütötte meg az asszony fülét. Cukrosdió! Finom cukrosdiót tessék! Kiabálta valaki, és az asszony egyből tudta, hogy a vándorárus az. Izgatottan felugrott a székről, és szemével a férjét kereste a tömegben. Mikor megtalálta, rögtön mosolyra szaladt a szája, sugárzott a boldogságtól, s ha lehet, most még szebb volt, mint valaha. Az asszony komornája mindjárt a kánhoz szaladt, hogy elmesélje neki, amit látott.
1: Képzelje, fenséges uram, az úrnő végre elmosolyodott. Meglátott egy szerencsétlen vándorárust az utcán, és mindjárt mosolyra nyílt a szája.
0: Azonnal hozzátok elém azt a szakadt csavargót, parancsolt a katonáinak a kán. Ha kell, a föld alól is kerítsétek elő nekem.
1: Üvöltötte, és közben egy alávaló terven törte a fejét.
0: Hamarosan a katonák a kán színe elé vitték a vándorárust. Ide figyelj, te csavargó! Megparancsolom, hogy azonnal vesd le a ruháidat, és add oda nekem, törögte a kán. Az ifjú furcsálta az uralkodó parancsát, ám szólni nem mert, csak némán teljesítette az utasítást. A vándorárus levetkőzött, s közben a kán is levette díszes ruháit. Majd az uralkodó magára vette a szakadt gúnyát, a magáét pedig az ifjúnak adta. A kán megnézte magát a tükörben, és nagyon elégedett volt a cserével. Vállára kapta a cukrosdióval teli zsákot, és szakasztott úgy nézett ki, mint a vándorárus. A kán kiment a palota elé, és hangosan kiabálni kezdett.
2: Cukrosdió! Finom cukrosdiót tessék!
0: Mikor az asszony meghallotta, intett az őröknek. Hozzátok be az árust, egy kis cukrosdióra vágyom, és reménykedve várta, hogy viszont láthatja a férjét. Ám amikor az asszony belépett a trónterembe, alig tudta leplezni a csodálkozását. A kán ott állt az áruhában, míg a férje az uralkodó pompás kelméjét viselte. Az okos asszony mindjárt sejtette, hogy mire készül a hitvány uralkodó, és parancsot adott.
1: Mégsem kérem azt a cukrosdiót, ezt a jöttmentet pedig azonnal vigyétek a szemem elől. És mivel a katonák semmit sem vettek észre a cseréből, fogták a kánt, és kihajították az utcára.
0: A valódi kán torka szakadtából üvöltött.
3: Mit képzeltek, ti félnótások? Én vagyok az uralkodó!
0: Ám a katonák nem törődtek vele, csak legyintettek.
4: Figyelitek, micsoda sült bolond! Nevettek, és kipenderítették a palotából.
0: A vándorárus és a felesége pedig végre ismét együtt lehettek. Boldogan irányították tovább az országot, a cserét pedig senki sem vette észre. Csak azt furcsálták az emberek, hogy a kán egy csapása milyen igazságos lett, és mennyire megszerette a cukrosdiót.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Erígy innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket. Ott kell legelniük 4 teljes napon át. Ekkor a nagy szelem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a 2 sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A 3. nap ugyanúgy telt, mint az előző. A 4. nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hát elképzeljük, hogy csodálatosan süt a napocska, hogy bárányfelhők úsznak az égen, csivitelnek a madarak, és elszáll felettünk egy csillogó szárnyú repülőgép. Integetünk neki. Sziasztok, madarak! Szia, repülő!

Jak, jak, jak, erős vagyok, bizony, bizony, jó megnövök, igen, igen, és jól vagyok, wow, ugrálni, jó, jó, jó, és úszni, jó, jó, jó, és futni, jó, jó, jó, és jól vagyok, wow, énekeld velem, la la la la la. Na most ti jöttök, figyelj!

vagyok, jó, jó, erős vagyok, bizony, bizony, jól megnőrök, igen, igen, és jól vagyok, wow, ugrálni, jó, jó, jó, és úszni, jó, jó, jó, és futni, jó, jó.

Uranio, yo, yo, és úszlia, ja, ja, és futnia, ja,

Mióta nagy vagyok, és nyekle idétlen, a család szerint már elviselhetetlen. Pedig megtettek érte mindent, ami csak létezik.

0: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
1: Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Répa káposzta kedvence, reggel este azt enne. Erdőn mezőn futva él, a vadásztól igen fél. Ki tudja nevét, mondja meg.
2: Ez a nyúl!
3: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
4: Balla Piroska, mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
5: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bárcsak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni,

0: lány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod. A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
1: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
0: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta.
2: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
0: A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
3: Miau, miau, miau, ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
0: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt csuttogta.
2: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
0: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
1: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
0: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
2: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
0: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
1: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom kedves mosolyodra.
0: Aztán vágtázott is egy kört a kertben, azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt revegi.
2: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
0: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
4: Mosolyt ide félre, bú!
0: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
2: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
0: A kacsa és Liba együtt totyogtak. A tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A Liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
1: Gigaga, mosolyodra várunk már.
0: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
2: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
0: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette és felemelte.
2: Csip, csip, csip! Hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben, és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Elkéstem, sajnálom.
0: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak, forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én besém is tovább tartott volna.
5: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van, olyan vagyok benne, mint egy kiskacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Ráadásmese. Répa vitéz. Volt egyszer egy kastély, abban lakott egy pocakos király. Sok dolga volt a főszakácsnak. Minden ebédre háromféle levest, háromfajta főzeléket főzött, húsokat sütött, káposztát párolt, krémeket, mártásokat kevert, pogácsát szaggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött.
4: Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápat paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász, kutyák elé való, nem a király asztalára!
3: Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra.
4: Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind!
3: Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített.
4: Na tessék! Fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta!
3: A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra, úgy kiáltott.
4: Zöldségek, gyümölcsök, barátaim! Ne tűrjük tovább ezt a gyalázatot! Ha nem vagyunk elég jók a szakácsnak, hát ne főzzön belőlünk ebédet! Úgy van, úgy van!
3: Helyeseltek a krumplik, és harciasan a konyhaszekrény alá masíroztak. A többi zöldség villámgyorsan felkapaszkodott a szekrény tetejére. Lisztes zsákokból, mozsarakból sáncot építettek.
4: Kukták, gyerünk, fogjátok el őket!
3: Parancsolta a szakács.
4: Üsd vág, nem apád!
3: Vezényelt répa vitéz. A kukták megpróbálták fakanállal kipiszkálni a krumplikat a szekrény alól, de föntről fejükre ugrottak a zöldségek, csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták.
4: Segítség!
3: Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni.
4: Kötözzük meg őket!
3: Rikkantott répa vitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöldborsó záporától ők is visszariadtak. A király eközben hiába várta az ebédet. Végül leküldte a szolgáit a konyhába, hogy nézzék meg, mi történt. De amint beléptek, nyakukba zúdult egy tál lencse. Az almák a rémült szolgák lába alá vetették magukat. Azok megbotlottak, hasra estek. Akkor aztán őket is megkötözték. Répa vitéz diadalmasan kúrjongatott. Ám egyszer csak csendben nyílt az ajtó. A király kicsi fia kukucskált be, mert igen-igen megéhezett. Mi történik itt?
4: Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat,
3: kiabált a sok ennivaló.
4: Csúfoltak minket! Legyőztük a szolgákat is,
3: büszkélkedett répa vitéz. A királyfi ámult-bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok.
4: Meghiszem azt,
3: húzta ki magát répa vitéz. A kis királyfi elgondolkodott.
5: Akkor ma nem ebédelünk?
4: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni,
3: hőbörögtek a csigatészták.
5: Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával és a lencsefőzelék kolbásszal,
3: jelentette ki a királyfi.
4: Nem is tudom, gondolkozott répavitéz. Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
5: Persze, hogy nem, dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
4: Ígérem, nem csúfolódom többet,
5: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
1: Mindenki a helyére,
5: vezényelt répavitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszúródott lencse beugrott a tálba, csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiók gombjába.
1: Mehetsz kezet mosni, kis királyfi, integetett répavitéz. Fél óra múlva kész az ebéd.

Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: megfagynak.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Részlet Igaz Dóra doktor meséiből. Bálint és a baleset. Egy tavaszi napon történt. Olyan tavaszi nap volt, mint az előző. Vagy a két nappal korábbi. A játszótér is ugyanolyan volt. Hinta, csúszda, homokozó. Meg az a nagy mászóka. Pontosabban nem is mászóka, csak anyu hívja annak. Tulajdonképpen egy kalózhajó. Alul hullámok verdesik a viharban, de a kapitány büszkén áll a fedélzeten. Ide-oda forgatja a kormányt, de amikor egy hatalmas villám ketté vágja az árbócot, a kapitány kénytelen a habokba vetni magát, és Bálint! Kiáltja anyu, mint mindig. Óvatosan! Bálint, vagyis a kapitány, ugyanolyan szemrehányó pillantást vett anyura, mint mindig. Megragadja a kötelet, és visszamászik a hajóra. Újra megragadja a kormányt, és dacol a viharral, de amikor jön egy újabb vihar, újra a mélybe kell vetnie magát, és... De ezúttal nem úgy történt, mint mindig. Csattanás volt, és recsenés. És egy hatalmas üvöltés Bálint torkából. Anyu! De az üvöltés nem segített. Sőt, még az anyai puszi sem. Pedig az mindig szokott. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon. Nem úgy, mint amikor leesett a bicikliről, és felhorzsolta a könyökét. Sokkal jobban. Lefertőtleníted és leragasztod? Kérdezte. A biciklis balesetkor a raktapasz megoldotta a dolgot. A nagyobb fájdalomra talán jó lesz a nagyobb raktapasz, és anyunál mindig van. De anyu most csak ingatta a fejét. Bálintkám, sajnos ez most nem segít. Raktapaszt horzsolásokon, sebeken használunk, ez pedig nem az. Hát mi? Hüppögte Bálint. Én nem tudom, mondta anyu, de elmegyünk valahová, ahol tudják. Bálint feltápászkodott. Egy szemrehányó pillantást vetett a kalózhajóra, ami most nem is kalózhajónak tűnt, csak egy mászókának. És ő sem volt már kapitány, csak egy kisfiú, aki leesett a mászókáról, és most nagyon fáj a karja. Hová megyünk? Kérdezte anyutól. A rendelőbe, felelte anyu. Ott alaposan megvizsgálják a karodat. Fájt. Fájt és fájt. Még akkor sem múlt el, amikor megérkeztek a rendelőbe. Akkor sem, amikor a doktor bácsi megvizsgálta. Au! Mondta Bálint. Bizony, au! Mondta a doktor bácsi. Röntgenbe veledte kar. Ez egy csúnya szó volt. Csúnyább, mint a raktapasz. És ráadásul Bálint azt sem tudta, mit jelent. Már nem csak azért volt rossz kedvű, mert fájt a karja. Azért is haragudott, mert nem értette, mi történik vele. De úgy tűnt, a doktor bácsi nem szereti a rossz kedvű gyerekeket. Dagadt a karod, kiskomám. És nem is nagyon tudod mozgatni. Lehet, hogy eltört benne egy csont. Meg kell néznünk. De hogyan? A rossz hír az, hogy nincsen mindent látó szemem. A jó hír viszont, hogy 100 évvel ezelőtt egy Röntgen nevű bácsi felfedezte, hogyan készíthetünk mégis képet arról, amit nem látunk. Ez a Röntgen készülék. Beléd néz, és lefényképezi, amit lát. Kapunk rólad egy varázsfényképet. A varázskép pedig rögtön elárulja, mi a baj. Ez érdekesnek hangzott. Nem is volt ijesztő. Pedig anyu nem jöhetett vele. Ráadásul Bálintra adtak egy rettentő súlyos ruhát. Ólomköpeny, magyarázta a doktor bácsi. Azért van rá szükség, mert a röntgenezés igencsak komoly varázslat, és ez megvéd. A gép meg olyan furcsán zörgött. De megérte. Bálint még a fájós karjáról is elfeledkezett, amikor a doktor bácsi megmutatta neki az elkészült varázsképet. És ez a varázskép megmutatja, mi történt a karommal? Kérdezte. Bizony, ha jól megnézed a képem, ezt a csontot, látsz rajta egy vonalat. Na, emiatt fáj annyira a karod. Ugyanis, kiskomám, ezt eltörted. Igen, talán ő is látta a varázsképen a vonalat, amit a doktor bácsi mutatott, de csak talán. Nem akarta látni. Ugyanis a múltkor lejtette anyu kedvenc bögréjét. Azt a virágosat, amiből anyu minden reggel a teáját szokta inni. Eltört. Ő ugyan megígérte anyunak, hogy megragasztja, de anyu azt mondta, nem lehet, és kidobta a bögrét a szemétbe. Anyu azóta apu kávés csészéjéből teázik, apu meg mérgelődik, hogy ő is abból inna, de ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz. Csak az, hogy az eltört kart a teásbögréhez hasonlóan nem lehet megragasztani. A doktor bácsi azonban újra kitalálta a gondolatát. Attól félsz, új dzsontot kell fabrikálnunk neked? Na nem, nem ilyen súlyos a helyzet. Begipszeljük, és 6 hét múlva kutyabajot sem lesz. Anyu bátorítóan mosolygott. Kevésbé tűnt mérgesnek, mint a teásbögre esetében, tehát ez a gipsz dolog talán tényleg működik. Nem fájt, amikor a doktor bácsi begipszelte Bálint karját, sőt, inkább vicces volt. Először körbe tekerte gézzel, aztán rákent valami folyékony fehér anyagot, ami fokozatosan egyre keményebb lett. Alig pár percig tartott az egész, és Bálint kezén már ott is volt a gipsz. Na? Kérdezte a doktor bácsi, miközben büszkén nézegette a művét. Elmegy, mormogta Bálint. Hó, de te még nem is tudod, mire jó ez, emelte fel az ujját a doktor bácsi. Nem arra, hogy meggyógyítsa a karom? Kérdezte Bálint. Persze, hogy arra, bólintott a doktor bácsi, de ha már egyszer van, használjuk másra is. Azzal elvett az asztalról egy tollat és egy mosolygós arcot firkált a gipszre. Ehhez mit szólsz? Bálint alig várta, hogy másnap oviba mehessen. Megfogadta, hogy egy szót sem fog szólni a történtekről, csak a begipszelt karját dugja a többiek orra elé. És a képregényből, amit a gipszére festett, találják csak ki az egészet. Ott pompázik a kalózhajó, a vihar, a baleset, a röntgengépnek nevezett mindent látó szem és a doktor bácsi is. Meg az is, hogy bárki rajzolhat a gipszére, aki 3-szor hangosan elismétli, hogy Bálint a legbátrabb az egész világon.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mitki van Tars. Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem át.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Helyvenjárás! És az iskolások mosolyognak! Én vagyok a legiskolásom! És figyelj csak!
2: Látod, látod, mi ez? Ez egy kis izé, de vajon mi lehet? Kezdőbetűje legyen az A! Legyen A, legyen A, legyen A!
3: Állj meg!

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gáti István, a szigorú szemüveg. Nagyi táskája mélyén van egy parányi üreg. Ott egy különös rém él, a szigorú szemüveg. Nagyi orrán, ha látom, sosem kérdem, miért ez? Van neki másik három, és ebben mindig kikérdez. Egyet az utcán visel, az olyan szelíd, kerek, és van neki kettő, miben főzni meg varni szeret. Nagyi különben kedves, máskor soha se szól rám. Mégis szigorú csend lesz, mikor ő ül az orrán. Sok volt talán a játék, ebből magolás lesz még, rám dől szomorú árnyék. Makogom csak a leckét, s ha szavaim e kínban eltévesztik helyüket, orrán tüzesen villan a szigorú szemüveg.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Csukás István, Tóbiás és a csodaautó. Sétálni megy Tóbiás. De mi ez a nagy suhanás? Berregés és dudálás. Falhoz lapul Tóbiás. Baj, baj, nem vitás. Remeg lapul Tóbiás. Jaj, jaj, mi ez? Ez megvadult. Tóbiás a kalapba bújt. Egész nap nem állhatok itt. Ki kell találnom valamit. Hopp, meg is van. Minél előbb, veszek én is egy berregőt. Jöjjön kérem, ezt ajánlom. Ez az autó, mint az álom. Vagy a másik, ez is csodás. Ámul és bámul Tóbiás. Egyik csodás, másik pompás. De nincsen itt valami más. Kicsi legyen, s ára olcsó, ilyen kéne, ilyen autó. Az eladó legyingetett, ott hátul keressen egyet. Ez a kicsi, ez kell, nem más. Így örvendezett Tóbiás. Arcán vidám mosoly gyúlt, beleült és elgurult. A goromba sofőr vakkant, el innen az útból tök mag. Eltiporlak, mint a morzsát, vagy mint a káposztatorzsát. Tóbiás lágyan a kocsit, megsimogatja egy kicsit. Mutassuk meg, mit tudunk. A nagy alatt átbújunk. A kamionos ámult, bámult, majd Tóbiás után szágult. Megállj, megállj, elkaplak. A fékbe tapos csak. De sose éri utol, mert elromlott a motor. Se baj, mondta Tóbiás. Itt az autóm a csodás. A végére akaszlak, s szépen hazavontatlak.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A Csukás Mese Rádióban ma is meg annyi dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás István. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Nem zavarlak. Min gondolkozol? Azon gondolkozom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni. De hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz. De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátú a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, hogy felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban. Ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni. Másokat zavarni. Zacskót zörgetni. Előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát. Az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem. Az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátul nagyot sóhajtott. Hú, akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk. Ugyanis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül

természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok! Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből. Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet. Nem dobálod kővel a termést. Nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel... Nem piszkítod be, mert hát ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, s nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit. Nem csúzlizol a sirályokra, nem fúrsz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A heggyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban, teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett. Majd így szólt. Ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mindennapja, neki muzsikálok.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Égen úszó pehelypaplan, esőcseppek laknak abban. Mi az?
3: A felhő.

telefonat, várj, csörög a telefonom, várj, ki az? Várj, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38, hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tableten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lány.

0: Halló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kis hableány. Az óceánok mélyét az özvegy vízi király uralja, aki a tengerfenéken él, várában, édesanyjával és 6 szépséges sellőlányával. Az 5 idősebbik sellő boldogan élte életét, nem vágytak nagy kalandokra, csak a legkisebb lány volt boldogtalan, mert ő a szárazföldre vágyott. Nagymamája azzal vigasztalta: kedvesem, ha eljön a 15. születésnapod, egy napra felmehetsz, és megnézheted a földi világot. Végre elérkezett a legkisebb lány születésnapja. Sebesen úszott a felszínre, ahol egy óceánjárót pillantott meg. Egy sötét hajú ifjút vett észre. Egész nap őt figyelte, s mire a nap lement, menthetetlenül beleszeretett. Éjjel hatalmas vihar támadt, és az óceán hullámai úgy dobálták a hajót, mintha csak egy gyufás katúja volna. Árbócai letörtek, a vitorlát szaggatta a szél, és a jéghideg víz elöntötte a hajó testét. A sellőlány pedig egyre csak szerelmét kereste, kétségbe esetten a vízben. Megtalálta a félholt ifjút, amint épp lesüllyedt a mélységbe, és nagy nehezen kiúszott vele a partra. Nem merte otthagyni, amíg nem látja, életben maradt-e, de félt, hogy a fiú meglátja sellő testét, így elbújt egy szikla mögé. Onnan látta, amint a fiú ébredezni kezdett. 2 hölgy sétált a parton éppen arra, és amint meglátták a félholt úrfit, nyomban segítségért szaladtak. Mert ez a fiatalember bizony a király volt. A hableány akkor visszament az óceánba, de sosem tudta feledni az ifjú arcát. Éjszakákon át csak sírt, és másra sem tudott gondolni, csak hogy újra láthassa szerelmét. Nagy bánatának az egész birodalomban híre ment. Míg egy napon egy öreg tengerjáró kereste fel a legkisebbik sellőlányt. Én tudom, ki segíthetne rajtad, de az ő tanácsa sok veszéllyel jár, és még több áldozattal. Akkor a lány, ahogy az öreg tanácsolta, elindult felkeresni a tengeri boszorkányt. Útja egy sötét, kékes-zöldes algaerdő mélyére vitte, ahol a boszorkány készségesen fogadta barlangjában. Meghallgatta a sellő bánatát, majd így szólt: adok neked egy bájitalt, amit ha megiszol, élhetsz az emberekkel a szárazon. Lábakat kapsz farkat helyett, és úgy festesz majd, mint azok a hölgyek. De komoly árat kérek a segítségemért. Elveszem a gyönyörű hangodat, és többé egy szót sem tudsz szólni. Ha pedig az ifjú, akit szeretsz, nem szeret viszont, és mást vesz feleségül, folytatta a boszorkány, nászuk reggelén meghasad majd a szíved. Nem marad más belőled, csak fehér hab a tenger hullámain. Ám ha a bájitalt megiszod, a tengerbe nem térhetsz többé vissza. A lány szerette testvéreit, édesapját, de a királyfit még inkább. Így végül beleegyezett mindenbe. A boszorka elvette a hangját, és átnyújtotta a bájitalt. Egy hajtásra kiitta. Mély álom vett akkor erőt rajta, és elaludt. Másnap a nap első sugaraira ébredt, és nyomban érezte, hogy valami megváltozott. Sellőfarka eltűnt, helyette 2 szép emberi lábat kapott, így talált rá a királyfi, és felvitte magával a palotájába. Ott élt azután a királyfival, de a néma lánnyal nehezen értették meg egymást. A lány reménytelenül szerette az ifjút, de az, ha kedvelte és szánta is, nem szerette viszont. Szíve már másé volt. A királyfi ugyanis abba a lányba volt szerelmes, aki őt a tengerből a nagy vihar éjjelén kimentette.
Csak sírt a lány, zokogott keservesen, hiszen szavak nélkül hogy is mondhatta volna el, hogy ő az a lány, akit akkor a tengerben látott. Hogy éppen az ifjú kedvéért öltött emberi alakot, és tiszta szívéből szereti az ifjút. Ahogy teltek a hetek, hónapok, a királyfi elfelejtette a sellőlányt, és más kedvest talált magának. Esküvőt terveztek, nagy lakodalmat, és a sellőlány már tudta, hogy mi lesz a sorsa. Az ifjú pár nagy hajóval indult nászútra az óceánon, és mert sajnálták szegényt, magukkal vitték a néma lányt is. Az csak nézte a tengert némán, szomorúan, és arra gondolt, bár otthon maradt volna, bár sose lett volna szerelmes. Mikor a nap már lenyugodott, a sellőlány a fedélzetről a családját pillantotta meg. Sejtette, hogy érte jönnek. Húgunk, eladtuk hajunkat a boszorkánynak, hogy segítsen rajtad. Itt ez a tőr, ezzel kell végezned a királyfival, és akkor ismét sellővé változol, és visszatérhetsz közénk. A lány nem válaszolhatott, csak a könnyei potyogtak. Hogyan is vehetné el az életét éppen annak, akit a legjobban szeret? Hiába szerette magánál is jobban nővéreit, édesapját, nem talált más kiutat. A tengerbe vetette magát, és ezzel sorsa beteljesült. Ahogy a boszorkány megjósolta, nem maradt belőle más, csak fehér hab a hullámokon.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ha valaki csukulik, az azt jelenti, hogy emlegetik. Ezt egy néni mondta a busz megállóban. Anya meg azt mondta, hogy biztosan apa emleget minket.

0: Zeg Zoltán, a kiskertész. Elmondja Kassai Katalin. Kora reggel talpon vagyok, kiskertembe kiszaladok. Várnak én rám a virágok, rózsák, szegfűk, tulipánok. Hogyha beszélni tudnának, tán jó reggelt kívánnának. Hangos szóval köszönnének, szomszéd kertnek, napnak, szélnek.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Kisernő Zsolt vagyok, és ma este én mesélek nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Bennet úr és Mátyás diák. Szegény háromszéki nemes ember volt Bennet úr. Berecken éldegélt rozogó házikóban, egymagában. Amilyen szegény volt, éppen olyan jó volt a szíve. A nálánál is szegényebbel utolsó falatját is kész volt megosztani. Történt egy este, hogy amint egymagában üldögélt, visszagondolt a réges-régi jó időkre, amikor az ő őseinek várai meg nagy birtokai voltak, vándorlegény kopogtatott be hozzá, s kért szállást éjszakára. Mátyás diák a nevem, mondta a vándor. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok. Kapok-e szállást, jó uram? Istené a szállás, válaszolt Bennet úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le az asztalom mellé. Az asztalon egy tál lencse volt, azt eddegélte Bennet úr, de bizony sovány volt a lencse, egy csepp zsír sem volt azon. Ejnye, gondolta magában Bennet úr, mégiscsak megzsírozom ezt a lencsét, nem illendő ilyen sovány lencsével traktálni a vendéget. Hát bizony, mondta Bennet úr, a mi földünk sovány, édes öcsém, nem terem jól, ha meg nem trágyázzák. Várj egy kicsit, hadd trágyázom meg ezt a lencsét is. Megtrágyázta a lencsét zsírral, beszélgettek erről, arról, különösképpen az ország dolgáról, s bezzeg, hogy ráfordult a beszélgetés sora Mátyás királyra is. Hej, öcsém, mondta Bennet úr, kereke földön nincs párja a mi királyunknak. Nem hiába tették a nevéhez, Mátyás az igazságos, mert ő csak ugyan igazságos. Felejteném az én nagy szegénységemet, ha bárcsak egyszer színről színre láthatnám. Ugyan bizony, kérdezte a diákot. Te sok országot, világot bejártál. Láttad-e már Mátyás királyt? Nem csak, hogy láttam, de látom minden nap, amikor Budán vagyok, felelte a diák. Mert akár hiszi, akár nem, kedves urambátyám, én a király író diákja vagyok. Hát én elhiszem, mondta Bennet úr, de ahogy ezt mondta, azon megérződött, hogy bizony nem hiszi. Igen, folytatta a diák. Én csak ugyan Mátyás király író diákja vagyok, s majd, ha Budára jön urambátyám, jöjjön el a királyi palotába, ott megtalál engem. Ihol ez a gyűrű, s az a lehúzott az ujjáról egy gyűrűt, fogadja el emlékül, kedves urambátyám, s ha Budára jön, mutassa meg akármelyik cselédnek, majd hozzám kalauzolják, s akkor én szerétejtem, hogy láthassa a királyt. Köszönöm a gyűrűt, kedves öcsém. Ha Isten éltet, el is megyek Budára. Pedig az egy kicsit messzécske van ide. Bizony, egy kicsit messzécske, mosolygott a diák. De csak jöjjön, kedves urambátyám, nálam is majd Istené lesz a szállás, éppen mint kigyelmednél. Másnap reggel tovább ment a diák, Bennet úr meg attól kezdve szüntelen készülődött a nagy útra. Amint a kicsi búzácskáját learadta, kicsépelte, s abból nehány arany összekerekedett, nosza, neki készülődött, elindult a nagy útra. Addig ment, bendegélt, hogy egyszer csak ugyan Budára ért. Amint egy kicsit kipihente magát, ment egyenest a királyi palotába, ott a kapuban mutatta a gyűrűt, kérdezte. Ugyan bizony, itt lakik-e még az a diák, aki nekem adta ezt a gyűrűt? Itt bizony, csak menjen fel kigyelmed a Grádicson, mutassa meg ott a gyűrűt az Istrázsának, az majd tovább kalauzolja. No, felment Bennet úr a Grádicson, mutatja a gyűrűt az Istrázsának, s még nem is szólhatott, már megnyílt előtte a nagy szárnyas ajtó, azon az Istrázsás betessékelte. Egy sereg csillogó-villogó ruhás ember áldogált a nagy teremben. Azok, ahogy meglátták a kezében a gyűrűt, közrefogták Bennet urat, úgy vezették, kísérték teremről teremre. És egyszer csak ott állott Bennet úr egy olyan fényes teremben, hogy csak úgy káprázott a szeme a fényességtől, s a fényes teremnek a közepén ott ült aranyos székben Mátyás diák. Hej, Édes jó Istenem, bezzeg forgott a világ Bennett úrral. Hiszen amíg teremről teremre vezették azok a fényes, gúnyás urak, már akkor sejtett valamit, hogy az a Mátyás diák, akitől a gyűrűt kapta, valami nagy úr lehet, ha nem is a király. S lám, maga a király volt az, akitől a gyűrűt kapta, akit ő olyan szegényes vacsorával tisztelt meg. Ó, felséges királyom, mondá Bennett úr, szinte elsüllyedek szégyenemben, hogy én, amikor vendégül láttam, csak egy tál lencsével tisztelhettem meg, de igaz lelkemre mondom, felséges királyom, az én szegénységemből több nem telik. Mosolygott a király, s mondá, amint következik. Ejnye, Bennett uram, sosem mentegesse magát. Akár hiszi, akár nem, sohasem ettem olyan jó vacsorát, mint amilyen a kigyelmed megtrágyázott lencséje volt, mert éreztem, láttam, hogy jó szívvel adta azt, amit adhatott. Ebben a pillanatban lépett be az inas, s jelentette az ebédet. Mátyás király szépen kézen fogta Bennett urat, kivezette az ebédlőbe, maga mellé ültette, szüntelen bíztatta. Egyék, Bennett uram, egyék, szeresse! Mosolyogva mondta ezt a király, szeresse! Mert ugyanezzel a szóval kínálta Bennett úr a megtrágyázott lencsét Mátyás királynak. Mikor aztán vége volt az ebédnek, behozatott a király egy tál aranyat, egy tál ezüstöt, aztán behozatott egy nagy üres tálat. Ebbe az üres tálba beleöntötte az ezüstöt, az ezüst tetejére a tál aranyat, s mondá. Íme, Bennett uram, valamiképpen kigyelmed megtrágyázta a lencsét zsírral, én is megtrágyázom az ezüstöt aranyjal. Ahogy ezt látták, az ebédnél jelen volt nagyurak, nekik is kedvük kerekedett, hogy Bennett urat valamivel megajándékozzák. Mit gondolt, mit nem egyik nagyúr? Aranyos, gyémántos mentéjét Bennett úr nyaka köré akasztotta. Kérdezte, elbírja-e ezt a mentét Bereckig, Bennett uram? El én a világ végéig is, mondta Bennett úr. Egy másik nagyúr szintén Bennett úr nyaka köré akasztotta a mentéjét. Hát ezt elbírja-e Bennett uram? Nem csak ezt, de még többet is. Bezzeg, hogy egymás után akasztották Bennett úr nyakába a mentéket. Hát ezt a sok mentét csak ugyan elbírja, Bennett uram? Kérdezte most a király. El én, felséges királyom. Huncfut, aki visszaveszi. Csak úgy csengett a palota a nagy urak kacagásától, bezzeg, hogy egyik sem vette vissza a mentéjét. Most azonban csendet intett a király, s mondá igen komolyan, amint következik. Ezekhez a mentékhez illik ám a kard is. S egy igen szép kardot adott Bennett úrnak, akinek kicsordult a könny a szeméből mondván. Felséges királyom, köszönöm az aranyat s az ezüstöt. Köszönöm a kardot. Az aranyat, ezüstöt hazám javára használom, a karddal pedig hazámért s királyomért harcolok, amíg élek. Azt beszélik Berecken, hogy az aranyból s ezüstből, meg a nagyurak mentéjének aranyából s gyémántjából várat épített Bennett úr, amely tán még ma is látszik.
1: Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szerbusztok, gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz, ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e? Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a 100 esztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom! Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, urak, büszke nagyurak! Tanuljátok meg, hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. a büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette, úgy küldte haza kicsi kunyhójába.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Elefánt.

0: Ooh, yeah.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a láthatatlan hegy. Innen nem is olyan messze van egy szép kis erdő, ami olyan öreg és olyan sűrű, hogy még a legbátrabb emberek sem mernek belemerészkedni. Csak az állatok ismerik ott igazán a járást. Az erdő egyik oldalán egy szép patak csordogál, a másik oldalán pedig egy akkora hegy magasodik, amit még senki sem mert megmászni. Olyan magas, hogy igazából nincs is teteje. Így gondolják az erdőbéli állatok.
1: Hogy is lenne neki, amikor még soha senki nem látta?
0: Így szokott okoskodni a maci esténként a tábortűz mellett, ahol az állatok összegyűlnek, beszélgetnek és izgalmas történeteket mesélnek egymásnak. Mert bizony, amióta világ a világ, az erdőben lakó állatok közül egy sem látta még a hegy csúcsát, mert a hegy közepétől felfelé mindig olyan sűrű a köd és a felhő, hogy azon szem át nem láthat. Az állatok között nagyon sok érdekes történet kering arról, hogy mi lehet a hegyen, amit ilyen gondosan el kell takarni. A mókus szerint a hegy egyenesen az égbe vezet, és át lehet róla ugrani a napocskára. A kígyó nem volt ilyen derülátó. Szerinte hatalmas sárkányok laknak ott, és igazából nem köd vagy felhő, hanem a hatalmas füst takarja el őket, amit az orrukon keresztül eregetnek. Persze a róka koma is szentül meg volt róla győződve, hogy az ő története az igaz. Szerinte nincs is ott hegy, csak egy déli báb, amit a patak tükrének csillogása vetít oda, és nincs semmi félni valójuk. Az igazságot persze egyikük sem tudta, hiszen még a hegy közelébe sem jutott egyikük sem, nemhogy a csúcsáig. Egyikük sem volt elég bátor, hogy utána járjon, mi lehet a láthatatlan hegy titka. Egyik este a nagy és bátor sas megelégelte a dolgot, és így szólt az összegyűlt állatokhoz. Egy életem, egy halálom, bátor vagyok, a szárnyam pedig erős, én már pedig felrepülök holnap a hegy csúcsára. A többiek nagy, kikerekedett szemekkel bámultak a sasra, és megpróbálták lebeszélni, hogy túl veszélyes, túl magas, és igazából nem is annyira érdekes a dolog, hogy ilyen nagy útra vállalkozzon. De a sas hajthatatlan maradt, és a nap első sugaraiban már a szárnyait próbálgatta. Persze az összes állat összegyűlt, hogy búcsút vegyenek tőle, és jó kívánságaikkal lássák el. A sas vett egy nagy levegőt, felemelkedett, és a többiek egészen addig bámultak utána, amíg csak egy pici pont nem lett a messzi égen. Majd azt is elnyelte a köd. Eltelt egy nap, és a sas nem tért vissza. Eltelt kettő, de a sasnak se híre, se hangva nem volt. Eltelt három, de még mindig nem látott senki semmit. Az állatok kezdtek nagyon nyugtalanok lenni. Talán eltévedt. Lassan eltelt egy hét is, mire az egyik faágon makkot szedő mókus hangosan kiabálni kezdett.
2: Látom! Ott jön! Gyertek gyorsan!
0: A hír hamar terjedt az erdőben, és mire a sas megérkezett, már mindenki őt várta. A sas pedig nem kapkodta el a dolgot. Komótosan leszállt, nagyokat nyújtózkodott és tollászkodott, és úgy tett, mint a észre sem venné az izgatott tömeget. Végül a mókus vette a bátorságot. Merre jártál, sas? Mi izgalmasat láttál?
2: meséld el nekünk, kérlelte a nagy madarat.
0: Hát bizony, azt nehéz lenne elmesélni, merengett a sas az égbe bámulva. De ha nagyon szeretnétek, megmutatom.
2: Az állatok ilyetten súgtak össze, hogy szabad-e ilyet csinálni?
0: Ám a mókus bátran így válaszolt.
2: Rendben, én veled megyek. Vegyél a hátadra, és mutasd meg, mi van a láthatatlan hegyen.
0: Erre a többiek is felbátorodtak, és a végén már mindenki fel akart szállni a sas hátára. De aztán inkább megegyeztek abban, hogy a sas majd szépen többet fordul, és útnak indult a mókussal. Olyan sokat repültek, hogy a mókus már azt sem tudta, merre járnak, és hamarosan minden tejfehér lett körülöttük a köttől. Ám egyszer csak vakító napsütésbe érkeztek.
1: Na nézd csak, mondta neki a sas.
0: A mókus alatt pedig ott terült el a legzöldebb rét, amit valaha látott. A legszínesebb virágok és a legillatosabb gyümölcsök, a leghatalmasabb diók és a legmagasabb fák.
1: Látod, nincs itt semmi félnivaló, mondta a sas a tátott szájú mókusnak. Ide bizony kevesen jutnak fel, azért ilyen szép és érintetlen minden. És mindig süt a nap.
0: Mert a felhők felett vagyunk, magyarázta a csodálkozó mókusnak, aki csak annyit tudott mondani,
2: szerintem költözzünk fel ide mind.
1: Az sajnos nem lehet, mondta a sas. Túl szép itt minden, nagyon hamar tönkre tennénk. De néha, megígérem, elhozok ide mindenkit kirándulni.
2: Nagyon jó ötlet,
0: válaszolta a mókus. A sas mindenkinek megmutatta a láthatatlan hegy titkát, a legzöldebb rétet és a legmagasabb fákat. De mindnyájan tudták, hogy ezt a szépséget csak csodálni lehet, megérinteni nem. De még így is. Ezeknek az erdőbéli állatoknak lett a legcsodálatosabb kiránduló helye, amire annyira vigyáztak, mint még másra sohasem.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál. Lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
4: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
3: mondta, és meg is ismételte.
4: Sokkal hasznosabb.
3: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
5: Jó lesz még valamire.
3: morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
4: Minek az magának?
3: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefad még valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány.
4: Jó lesz az még valamive, ha megvavvom,
3: mondta a kisfiú, mert ő meg racsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehér Lófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén. Felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
4: Borzasztó,
3: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
4: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy.
3: És azzal elballagott. Másnap szokása szerint a sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe. Mire tudja használni a fél tálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül.
4: Semmire. Nem kell mindent használni.
3: Így Szűcs Sebestyén. Akkor mit csinál vele?
4: Felakasztom a falra. A konyhában.
3: A falra? Ámultam el. Mit keres egy fél tálca a falon?
4: Nagy pettyes bakócák vannak rajta.
3: Vetette oda Szűcs Sebestyén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák? Hüledeztem.
4: Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat?
3: Pislogott megróvóan a szomszéd. A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat.
4: Lepkék,
3: világosított fel Szűcs Sebestyén némi lenézéssel.
4: Mit lepkék? Pillangók. A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán.
3: Hát, mit agadás, mondtam zavartan.
4: 3 egész és egy fél nagypettyes bakóca.
3: Lelkesedett Szűcs Sebestyén.
4: Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre.
3: És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet.
4: Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a búbánata.
3: Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesétbe akar látni. Igyekeztem minél rokonszembesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert Szűcs Sebestyén azt kérdezte.
4: Nem akarja megnézni? Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy Szűcs Sebestyén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel. Na, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját, és a konyhába kísért. Tisztaság, rend mindenütt. A falon ott lógott a fél tálca, rajta a 3,5 nagy pettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált. Nagyon köszönöm, kedves Szűcs Sebestyén! Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából. Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg. Nem érdemlik, szigorodott meg Szűcs Sebestyén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék. Roppant határozott volt. A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott. Te meg miért vagy olyan szomorú? Kérdeztem. Naív tefék mondani, sóhajtotta. Szereztem egy lyukaf labdát, de fennmire fe lehet használni. Na, borzasztó, rémült el Szűcs Sebestyén. Már a gyerekek is. Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett. Végül is gyerek még, győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott. Akarsz látni nagy pettyes bakócát? Hát perfe, hogy akarok, derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagy pettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan. Szűcs Sebestyén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a fél tálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett. Köszönöm fépen, Szűcs Sebestyén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt. A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket. Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötérre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű. Kévem szépen, Szűcs Sebestyén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van 3,5 nagy pettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert... Szűcs Sebestyén bólintott, és kinyitotta a konyhajt.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Gazdag Erzsi, a gém bocskora. A verset Morvai Noémitől halljátok. Elment a gém a vargához, három bocskort varratott, mert a gólya lakodalmán sok lábbelit szaggatott. Sásfonállal vart meg varga, rézkarajcárral fizetek, s áldomásul a patakból két pint vizet vitetek. Vart a varga éjjel-nappal, négy segéddel szabatott, s mikor kész volt, három inas három felé szaladott. Remek munka, látszik, látszik, az öltésnek nyoma sincs, most már értem, miként lesz a fakilincsből részkilincs. Egymás után

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Csukás István. Jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold! A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el a szánkat, nem szürcsörünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted?
2: Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti.
1: Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el?
2: Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás.
1: Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apróra vagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért.
2: Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ugrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész.
1: Igen, tartsuk a kezünket az asztalon! Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. a használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész.
2: Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátút.
1: Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
3: Csukás mesedárni.
4: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Babos Fehér Nóra vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves kis mesét. Göbölyös Attila, pillangók a pipacsmezőn. A nyár legmelegebb napján, amikor a nap úgy szórta sugarait, mintha aranypelyheket szitálna a világra, egy aprócska kislány, Liza, mezitláb szaladt végig a falu melletti ösvényen. Ruhácskája pirosan villogott a napfényben, haja fonatként lebegett mögötte, akár egy kósza szalagréti fűszva ág a szélcsendben. Mama! Csak egy kicsit elmegyek a pipacsoshoz, kiáltotta vissza a házból kiszűrődő ritka árnyékok felé. A pipacsmező, ahogy a falubeliek nevezték, egy domb mögött terült el, ahol a vadvirágok úgy emelkedtek a földből, mintha a napfény festette volna őket oda minden hajnalban. Liza imádta ezt a helyet. Ezer árnyalatban pompázott itt a világ. A vörös pipacsok zsongó kavalkádja, a sárgáló szarkalábak és a szivárvány minden színében táncoló pillangók birodalma. Mikor kiért a domb tetejére, és elé tárult a mező lélegzetelállító látványa, szíve nagyot dobbant. Aznap valami más volt a levegőben. Éneklő szellők cikáztak a fűszálak között, és különös fény derengett a távoli virágkupac felett. Liza közelebb lépett, és akkor meglátta. Egy pillangó. De nem akármilyen. Szárnyai áttetszőn izzottak, akár csak a naplemente és a hajnal együtt. Testét finom aranypor fette, s mikor megmozdult, mintha apró csillagokat hintett volna szerte. Ott ült egy vadrózsa szirmán, kecsesen, mintha érte rakott volna fészket a virág. Szervusz! Mondta Liza, ahogy letértelt elé. A pillangó könnyedén felemelkedett és táncolva körbe repülte a kislányt. Aztán halk, csengettyűre emlékeztető hangon szólt. Üdvözöllek, Liza! A nevem Luliami. Már régóta vártam rád. Liza ámulva tartotta tenyerét, amelyre Luliami óvatosan leszállt, mintha mindig is oda tartozott volna. Te beszélsz? Csak azok hallják a hangom, akik nyitott szívvel fordulnak a mező csodái felé, felelte a pillangó, majd huncutul körberepült egy pipacsot. És te ilyen vagy? Ettől a naptól kezdve Liza és Luliami elválaszthatatlan barátokká váltak. Minden reggel találkoztak, és miközben a világ többi része forrón sóhajtozott a hőségben, ők mesés kalandokra indultak a virágok birodalmában. A pillangók nyelvén tanultak, követték a szélvitte tündércsíkokat, sőt, még egy alvó hangyabált is meglestek, ahol a hangyák álmukban doboltak gallyakból faragott kis dobokon. Egy délután, amikor már a lemenő nap aranyba öltöztette a pipacsok tengerét, Luliami komor lett. Hamarosan el kell mennem, szólt halkan. De miért? Kérdezte Liza, és érezte, hogy a szíve szorul össze. A nyár véget ér, és én csak akkor élhetem meg ezt a világot, amikor a nap legmagasabban jár. A többi időt egy másik világban töltöm, ahol az álompillangók élnek. Liza szeme könnybe lábadt. Akkor ez volt az utolsó napunk. Luliami puha csápjaival megcsimította a kislány arcát. Nem, minden nyáron visszatérek, s ha mindig nyitva tartod a szíved, megtalálod a hangomat. És ne feledd, a varázs örökre megmarad azokban, akik hisznek benne. Azután finoman megpertült, szárnyai aranyló spirált szőttek a levegőbe, és tovasuhant a nap utolsó fényében. Liza még sokáig üldögélt ott, s miközben az est csendje puha takaróként ereszkedett köré, úgy érezte, mintha az egész mező szíve együtt dobogna vele. És minden nyáron, amikor a pipacsok újra kivirágoztak, ő mezitláb szaladt a domb felé, hátha megint meglátja Luliamét, a csillagport hozó pillangót, aki egy nyárra a barátja lett.
0: Csukás Mese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűzfénye a nyári délutánokon és estéken, a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonnasütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Molnár Mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége. Népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász, volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halászember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben, minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. Na, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjem el, minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára. Odaállt a víz szélére, és hangosan mondta, hallod-e te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánta. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött, horgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a ponthoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy szép kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e? Te ponty! Az a rínyrongy! Az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi. Hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar még, hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, ahogy hazaért, látta a gyönyörű, szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? Felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, ahogy megébrednek, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj ahhoz a ponyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. Szegény halászember, mit volt mit tenni? Ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja, hallod-e te ponty? Az a rínyrongy, az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi, hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát, mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét, na, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirrat másnap, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett menni a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorúan, Hallod-e te, Ponty? Az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Zavaros lett a tengervize, hullámzott, és csak sokára jött elő a Ponty mérgesen. Hát mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a Ponty. Nem is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól. Olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségét, most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a Ponthoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának, Halode, eredj vissza ahhoz a Ponthoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni, azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie, mondja szomorúan. Hallod-e, te Ponty, az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajt égzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged? A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. Jó van, mondja a hal. Azt hiszi, hogy munkanélkül élhet, és másokon uralkodhatik. Hát legyetek ismét halászok, gyerek haza, megtalálod őt a halászkonyhóban. Úgy is lett, ott találta a szegény halász a kis halászkonyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett, sokat dolgoztak, jól éltek, még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Hallgassátok csak, ez a Cifra Palota. Remélem sokan ismeritek. Na ott a tévék, monitorok előtt, énekeljétek velünk hangot.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Induljon a teve karaván, szeretitek a tevéket? Mi nagyon-nagyon szeretjük a tevéket. És képzeljétek el, hogy azt mondta nekem a Levente bácsi, hogy a sötétben nem kell félnünk, mert a tevék

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a két forintos. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
2: Mikor én tőlem egyszer kisiskolás koromban azt kérdezte öreg tanítom, hogy mi szeretnél lenni, azt mondtam rá, forintos Gyurka. Hát aztán miért szeretnél te forintos Gyurka lenni, mikor te Pajor Palkó vagy, nevetett a tanítom. Azért, mert engem akkor szidnak meg otthon, ha nem tanulok, forintos Gyurkára pedig akkor haragszanak, mikor tanul. Nem volt pedig ennek a felesett réfa. Magam is ott voltam, mikor forintos Gyurka eldicsekedett az apjának a szép írásával. Ezt nézze meg, édesapám, azt mondta a tanítom, hogy az írásom, mint a meccés, lehet még belőlem íródeák is. Kevély forintos Gergely haragosan lökte el maga elől az irkát. Micsoda bolondság ez már megint. A forintos Gergely fia nem szorult arra, hogy betintázza az ujját. No, akkor én nagyon szerettem volna cserélni forintos Gyurkával. Ráadásul még a nyeletlen bicskámat is neki adtam volna. Hanem akkor meg nagyon megsajnáltam, mikor engem bevittek a városba tanulni, Gyurka meg otthon maradt malacot őrizni. Pedig még az édesapám is közben járt érte. Vétkezik kell, mert forintos uram, hogy azt a jóeszű gyereket elfogja az iskolából. Elég az, ha írni-olvasni megtanult, dörmögött az öreg forintos. Ám bátor annak se veszi semmi hasznát. Az apja hírből sem ismeri a betűt, mégis megsüvegeli még a földes úr is. És olyan kevélyen nézett apámra, hogy az arcába szaladt tőle a vér. Hanem azért csak úgy csendesen szólt. No, forintos uram, senki se vallott még azzal szégyent, amit tud. A kelmet fia se lenne azzal kisebb ember, ha tudomány szerezne a gazdagsága mellé. Hát, ahogy így szót váltanak, éppen benyitott az uraság Gáspár hajdúja nagy tisztesség tudással. Forintos uram fölfújta az ábrázatát, nagy leereszkedve kérdezte. Na, mi ott hoztál, Gáspár? Ezt a levélkét hoztam forintos uramnak, tessék elintézni, tisztelteti szépen az uraság, de úgy, hogy már ebéd után ott legyen. Forintos uramnak leesett az álla, de azért csak fölbontotta a levelet, s úgy tett, mintha olvasna. Köszöntetem a nagyságos urat, mondd meg, hogy ebéd után a magam személyében ott leszek. Gáspár hajdú csak lekapta a fejét, aztán fölkapta az egyik kezét is, a másikat is, a szája elé tartotta mind a kettőt, de még úgy is kilátszott, mind a 32 foga olyan jó ízűt nevetett. Már a másik utcába is befordult, de még onnan is behallatszott a nagy jókedve. Az öreg forintos úgy megmerett, akár a kapuválvány. Mi lelhette ezt a vén embert? Kivette a zsebéből az összegyűrt levelet, kisimogatta a tenyerén, forgatta előre-hátra, csak nem tudott vele mire menni. Utoljára odaintette a fiát. No, tudós úr, most mutasd meg a nagy tudományod, mi van ebben az írásban? Gyurka majd a bőréből bújt ki örömében, hogy a levelet elolvasta. Arra kéri az uraság édesapámat, hogy hajtasson át hozzájuk egy lovat ebéd után. A városba akarnak menni, de megsántult az ostorhegyesük. Kevély forintos Gergely a feje búbjáig elvörösödött. Olyan rengő léptekkel ment a belső szobába, mintha ki se akarna többet jönni. De kisvártatva csak kijött, csöndesen megcírógatta a gyerek szöszke fejét. No, fiacskám, vedd elő a kalamárist. Van-e még benne tinta? Van, apám, mondta a gyerek, és csodálkozva emelte apjára a szemét. No, hozzad hamar, sebesen. Levelet írsz az uraságnak. Szépen engedelmet kérsz, hogy délután nem adhatunk lovat, mert nekünk is szükségünk van rá. Beviszlek a városba, beiratlak a nagyiskolába, hogy szégyent ne vaj, mint az édesapád. De így írd ám, érted-e? Tudós kis deákom.
1: A két forintos című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Panni levele Tamarához. Egyik esős napon nagymama levelet írt. Kinek írsz? Kérdezte Panni, aki szintén az asztalánál rajzolgatott. Anyuéknak. Te miért nem írsz levelet Tamarának? Én még nem tudok írni, de rajzolni tudsz. Emlékezz vissza, úgy ismerkedtél meg Tamarával. Panni arca felragyogott. Hogy rajzoljam le azt, hogy kedves Tamara? Kérdezte hosszas töprengés után. Tamarát le tudod rajzolni. Akkor írd azt, hogy édes Tamara. Az édes helyett pedig oda rajzolhatsz egy szaloncukrot. Persze, kiáltott Panni örömmel. Először is lerajzolta, hogy odakint esik az eső. Ő meg a szobában levelet ír. Az ágyon ott fekszik Csimpajkó, a kispárna kellős közepén. Pedig tudja, hogy nem szabad neki. Már háromszor ledobták, mégis visszaugrott. A kutyaházban Smirgli alszik. A Baromfi udvarban lakik Kikiri és Kotkot. Tegnap a másik Kotkot kis csirkéi is kikeltek egy kosár tojásból. Panni azután lerajzolta, hogyan esett bele a Pöttyös Panni baba az esővizes hordóba. Véletlenül. Azért esett bele, mert Panni felkapaszkodott a hordóra, hogy megnézze, mennyi víz van benne. Akkor Csimpajkó, aki egy nagyon kíváncsi kis cica, az ő hátán felrohant, és zsupsz, belepottyant a hordóba. Az ijegységtől Panni kiejtette a kezéből a babáját. Megbillent, és a következő pillanatban már benne is volt a hordóban. Fejjel lefelé esett bele. Szeme, szája, napozója csupa víz lett. Amikor Kati néni kiszedte őket a hordóból, mindhárman csuromvizesek voltak. Befejezésül lerajzolta, hogy szeretettel öleli Tamarát. Végül aláírta a nevét. Pöttyös Panni. Gyorsan múltak a szép, meleg augusztusi napok, és egyszerre megint csomagoltak. Panni nagyon sírt, amikor megtudta, hogy Smirglit nem viheti magával. Smirglinek a házat kellett őriznie. Csimpajkóról azonban semmiképpen nem akart lemondani, és Csimpajkó sem tágított mellőlük. Ha kinyitottak egy bőröndöt, rögtön beleugrott. Velünk akar jönni, és fél, hogy itt hagyjuk, magyarázza buzgón Panni. Jobb neki itt. Megszokta ezt a szép nagy kertet. Szomorú lenne nálunk, mondta nagymama. Csimpajkó ott akar lenni, ahol én vagyok, sírta Panni. Rendben van, simogatta meg a fejét Kati néni. Fogd a karodba, amikor elindultok. És ha valóban veled akar menni, akkor elengedem. Panni felsikoltott örömében. Csimpajkót már le sem tette a kezéből. Sürgette az indulást. Minden jól ment addig, míg ki nem léptek a kert kapuján. Csimpajkó szeme már a kapuban kétszer akkorára tágult, mint amekkora lenni szokott. A fülét hátra csapta. Amikor a kaputól távolodni kezdtek, a szőre lassan felborzolódott. Azután nagy zakatolással eldübörgött mellettük egy vonat. Csimpajkó nyávogását még ebben a fülsiketítő zajban is meghallották. Fújva, karmolva kapálozni kezdett. Kiszabadította magát Panni karjából. Visszabújt a kerítés alatt a kertbe, és nyomát sem látták többé. Ne sírj, vigasztalta Kati néni a boldogtalan Pannit. A cica ragaszkodik a házhoz, ahol született. Jövőre, ha visszajöttök, itt vár majd. Elfelejt jövőre, zokogta Panni. Téged itt soha senki sem felejt el, Pannikám. Panni ettől egy kicsit megvigasztalódott. Amikor a vonat elindult, sokáig integetett Kati néninek. De már arra gondolt, nem sokára látni fogja Tamarát meg Péterkét. Azután hirtelen eszébe jutott az óvoda. Nagymama, kérdezte izgatottan, nem szállhatnánk ki mindjárt az óvodánál ebből a vonatból? Nagymama elnevette magát. Azt hitted, meg sem állunk addig? Hát, a nyaralás már elmúlt, és te megígérted, hogy utána rögtön óvodába mehetek. Amit én ígérek neked, azt mindig megtartom. Egy hét múlva óvodás leszel, Pannikám.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a Bölcs Bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bogoly. Ez nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni, tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalamval üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Macskát

sajnálta a gazdája, s azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy Szamár mégiscsak észrevette gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a Szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt az út szélén, és sóhajtozott magában. Hely, de megöregettem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a Szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregettem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, s a Szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a Szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregettem, a fogamat elhulladtam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na hát, sose búsulj, mondotta a Szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a Szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve. Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél! Hát, hogy ne lelkem, Szamár atyám fia, mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni. Ó, te bolond, mondotta a Szamár, csak nem engeded ezt. Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A Szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van, mondta a Szamár. No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A Szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. Na, mit látsz, vén Szamár? Kérdezte a kakas. Hejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi? Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a Szamár. Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? Azt, hogy a Szamár a két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a Szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére.
mikor így szépen el...

0: elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsika szó mellett betörték az ablakot, utcú be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elámosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, a macska szeme volt az, de hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott, mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamár a kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arrókódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

kócos a huncut kis puli, suvappe subidubi. Kócos az édes kis kutyám, a kapu előtt már vár reám. Kócos a huncut kis

0: szokás meselár. Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Gárdonyi Géza, Muci, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
2: Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska, kismacska. A szőre puha és finom, mint a sejem, a tekintete ártatlan. Ezt a kis rókát megszelidítem, mondottam otthon, úgy kísérget majd engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt, hemperget, játszott naphosszat, megkergett az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, mikor az öreg macska haragosan a szeme közé fújt. Barátságos kis jószág volt a Muci, nem félt az senkitől. A tenyeremből evett, ha valaki azt mondta neki, Muci, gyere ide! Fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött. Örömöm telt benne, mikor magammal vittem. Eleinte a zsebemben hordoztam, később a tenyeremen. Utóbb meg már úgy követett, mint a kutya. Egy napon azt a panaszt hallom, hogy a faluban ugyancsak fogynak a csirkék. Ha fogynak, az a jó, feleltem. A csirkének az a sorsa, hogy fogjon. Inkább a csirke fogjon, mint az ember. Tojik a tyúk elég tojást. Az ám, felelték, csak hogy nem az ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci. Ó, hát az lehetetlen, már pedig mi láttuk, felelte a szomszédom. No, nem gondoltam volna, hogy Muci ilyen korán rákap a szárnyasokra, és éjjelenként más udvarokban vígan pecsenyézi. Ejnye, gézengúz, szóltam neki megfenyegetve. Hát te ilyen kópé vagy, no majd lesz rád gondom. Karikát csináltam a nyakára, és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított, és reggelre nem jelentkezett senki, hogy azon az éjjelen elveszett volna a csirkéje. A második éjjelen csendesen viselkedett. Na, hála Istennek, gondoltam magamban, Muci hamar megszokta a láncot. Reggelre azonban megjelent egy asszony, és kopogtatott az ajtómon. A tyúkomnak csak a tolla van meg, a Muci végzett vele. Bizonyos, más nem lehetett. Kimegyünk együtt az udvarra. Hát, Muci ott ül, a nyakán a karika, a lánc is épp. A Muci e szerint ártatlan. A következő éjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnik el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron, nyakán a karika, és táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel Kovács Gergely állít be hozzám keserves panasszal. Uram, mondja a fejét vakarva, elvitte a Muci a récémet. Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze meg, ahol a róka, nyakán a karika. No, pedig mégis az volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy marok szőre is ott maradt a léceken. Megnézzük a róka bundáját. Hát, a két combján csak ugyanott a két kerek csupasz volt. A hátán meg az ütés vonala. Már most világos, hogy Muci a csíntevő. De ki olta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? Valaki bosszúból ereszthette el, vagy valami gyerek pajkoskodott vele, ezt meg kell lesnem. A következő éjjel felhőtlen volt az ég, sütött a holdvilág ragyogó fényességgel. Az ablakhoz ültem, és figyeltem a szobámból a rókámat. Sokáig kellett várnom. S már derengeni kezdett az ég alja, amikor egyszer csak azt látom, hogy Muci óvatosan körülnéz, aztán nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal óvatosan lépkedve eltűnik. Hát, eddig jól van, de kihúzza majd vissza a karikát. Ott maradtam az ablaknál, és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezik. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. Láttam, hogy a Muci átdugja a fejét a kerítésen, és a testét is átvonszolja a lécek között. A kerítéstől egyenesen a karikához ment. Hát bizony, nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg valahogy a fejére csúszott. Akkor fejedelmi nyugalommal terült végig a földön, s pár pillanat múlva elaludt. Ebből látható, uram, mondotta Kovács Gergely, ahogy a kutyából nem lesz szalonna, akként a rókából nem lesz házőrző kutya. Sohasem.
1: A Muci című mesét hallottátok.
0: amit most hallgatsz, az a...
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Hú, si, hú, si, hú, si, hú, si, hú, si, hú, si. Na gyerünk, si, hú, si, hú, most jön a dolog.

0: Il y en a tout à saut. Chi, bou, chi, bou, chi, bou, chi, bou.
1: Az óriások országába érkezünk, de nagyra nőttek ezek, de ott a hét mérföldes csizma, nagy diva, csak amilyen nagy olyan büdös is.

kebab mozdony rajta. Si, hú, si, hú, most jön a dudaszó. Hú, hú, si, hú, si, hú, si, hú, si, hú. Este felé a kurta farkú malac elpihen. Na most ezt mutasd, figyelj, s lement.

0: și că mă-ți doi.
1: Și, bu, și, bu, mâș e năduroasă. Și, bu, și, bu, și, bu, și, bu, și.
0: Júj, Ági, már látom az állomást. Te ott integet Jancsi és Juliska, integessünk nekik vissza. Sziasztok! Ja, közben guruljunk be az állomás, jó?
1: Si, bu, si, bu, si, bu, si.
0: Na figyeljetek, most meg veszünk egy nagy levegőt, és a mozdonnyal együtt kifújjuk a gőzt, figyelj!
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes szeruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislány korában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír, és sok-sok színes ceruza. És csak ült, és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tákolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt. Nagyon barna. Hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsi korában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával odagömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsi korában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyu kislány korában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most. És nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőn ballaktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Néni nagy kalap, mennyi aranyszem? No, mi van aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült, mozdulatlanul, a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatott berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtott aranyszem, és mit a gadás? nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva Aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha zápor eső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat. Azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezkedte, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült Aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzoska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig Aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga ceruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított. A papírosra.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

hányszor hallom, már csak pár hét, már csak pár nap, már csak pár perc, lassan múlik, az a sok hét, az a sok nap, az a sok

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese. Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy Manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzlábgomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongoraszó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt, és hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csoda gomba! Hallgattasd el a zenét! Azonnyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manó anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedten. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manó kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manó apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene, de nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manó apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni! Csoda gomba! Köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manó kislány és a szülei hallgathatták a zenét a csodagombaház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken. Ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templomot. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok is állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a manó kislánynak. Szerintetek?

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik.
1: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottatok.

0: Sukásmese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Mese a Tarka Tanya vidám lakóiról. A Tarka Tanya napsütötte udvarán vidám állatok éltek nagy-nagy boldogságban. Volt ott kacsa, liba, sok kotkodácsoló tyúk és kakas karcsi, aki minden reggel ébresztette a Tarka Tanya lakóit. Kukuriku! A tapsifüles kis nyuszik a kert szélén ugrándoztak éppen, és elrejtőztek a bokor alá, ha jött a szél septében. A kecskék meg trépásan mekegtek egymásnak. Megszámoltad már ma a pippangokat, sára? Hát ott, a deszkarés között az meg mi lehet? Olyan, mint egy konnektor, középen kettő lyuk nevet. De nézd csak, mozog, meg hangot is ad. Hát ő ref, és a barátja benő ref. A kert végében van egy csap, ami néha jó nagy tócsát ad. Heverésznek benne naphosszat, itt várják meg, amíg lemegy a nap. A bárányok bundája hófehér és puha, mosolyogva bégettek. Jó ez a fűma, jó ez a fűma, Riska tehén békésen kérdezett az istálóban, és odaszólt a lónak. Mit szólnál egy kis sétához az erdőszélen? Villámpaci nyerített egyet. Nagyszerű ötlet, boci, utcu neki! És már csattogott is a patája, olyan, mint egy doppergés. Fel is riadt rá Olivier a macska, aki éppen a párkányon dorombolva heverészett. Én inkább maradok, később talán egerészek. Bodri kutyus meg szalad ide-oda, felügyelte, rend van-e mindenhol az ólban. Szólt, rendet tartok, és ha jön a postás, majd szólok. A kacsa meg jót nevetett. Ne jessz rá már a postásra, te bolondos lompos! Egész nap zajlott az élet a Tarka Tanyán. Labdát gurítottak a tyúkok a ház hátsó udvarán. Gyertek, libák, kacsák, játszunk hárman egy csapatban. Megyünk mi vagy totyogunk? Ebéd után ott vagyunk. Pápogták vidáman. Délután árnyékba húzottak a nyulak, és arról meséltek, milyen jó volt aznap, amin jót mulattak. A kecske megint a káposztát akarta megenni. Csak megkóstoltam, szólt ő. Nem kell mindjárt fedni. A napfény lassan elhalványul. A napocska is lassan nyugovóra tér. Ló a karámhoz lépett, és álmosan bólintott. Jó volt ez a mai nap is, minden móka belefért. A kaka sem kukorékolt már, csak a holdat figyelte, mert tudta, hajnalban ő kelti fel a Tarka Tanyát reggelente. Bodri kutyus körbeszaladt, ellenőrzött mindent, Olivier macska mögötte még nyújtózott egyet. Jó éjszakát, barátok! Szólt a Riska tehén álmosan. Holnap is legyen ilyen szép napunk, ugyanígy boldogan. A csillagok alatt csönd lett a Tarka Tanyán. Minden kis állat álomba szenderült, hazám. És néha álmodban hallod, kukuriku! Tudd meg, hogy a kakas köszönt csak épp az álmodban huncutul.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Banner Géza vagyok. Egy mesét hoztam.
2: Mikszáth Kálmán, a dinnye király. A szegény ember hajnalban fölkelt már, és kapáját a vállára vetve elindult a kukoricaföld felé. Tarisznyájában semmi más nem volt, mint kevés szalonna, meg egy darab kemény kenyér. Mire a nap fölkelt az égen, a szegény ember nekilátott a kukorica megkapálásának. Szorgalmasan kapálgatott, egészen délig, amikor a nap feje búbjára sütött már. A szegény ember nagyon elfáradt a kapálásban, melege is volt, meg éhes is volt. Leült hát, hogy megegye a kevéske szalonnát, meg a kemény kenyeret. Elővette bicskáját, és jó ízűen falatozni kezdett. Mikor már megette kenyerét, erősen megszomjazott. A nap erősen sütött, rekkenő meleg volt a szegény embernek, egészen kiszáradt, még a torka is. Majd elepett szomjúságában egy italvíz után. Mondta. Honnan szerezzek én most egy italvizet? A falu messze van, csak nem fogok ebben a nagy melegben szomjan veszni. Akkor a kukoricásban lába előtt egyszerre csak megpillantott egy dinnyét. Szép, nagy zöld görög dinnye volt, a vásáron bizonyára megadnának érte, vagy pár hatost. Biztosan szép, piros és jó nedves béle van, azt ha megeszi az ember, menten elmúlik a szomjúsága. Hínye, gondolta búsan a szegény ember, a pár hatos is jó volna, mert hát a csizmának is új talp kellene már. De akkor mi lesz a szomjúsággal? Csak nem fogok itt szomjazni estig. Sokáig töprengett. Hely, vigyek hánya, gondolta végül. Fölvágom én, és megeszem a görög dinnyét. Lesz, ami lesz. Fogta a bicskáját, és nagyot kanyarított a dinnyéből. Hallja, mekkora, mint egy gyönge hang így sipít.
3: Hé, megállj! Ketté vágsz a nagy bicskáttal.
1: A szegény ember óvatosan visszahúzta bicskáját, és szépen ketté nyitotta a dinnyét. Hát, egy apró emberke ugrott ki a dinnyéből, az egész emberke nem lehetett nagyobb egy ceruzánál. Szép zöld ruhát hordott aranysújtásokkal, fején icipici apró korona.
4: Ki vagy te, emberke? Kérdezte hüledezve a szegény ember.
3: Én vagyok a dinnye király,
1: felelte az apró zöld ruhás ember.
3: Másképp dinnyemisinek is hívnak jó barátaim. Forró nyáron én a jó hűvös dinnyében lakom, de csak ritkán jelenek meg úgy, hogy az emberek is meglássanak. Akkor is csak a nagyon szomjas emberek láthatnak meg engem.
1: Ez mind nagyon szép, felelte szomorúan a szegény ember. Én meg sosem láttam ilyen csodálatos kicsi emberkét, mint te vagy. El is hiszem, hogy te vagy a dinnyében.

0: Hát, uramfia, egyszerre csak nagy fekete felhő közeledett zümmögve a kukoricaföld felé, és le is ereszkedett a földre. A nagy felhő csupa kis szarvasbogárból állt, minden szarvasbogár icipici kis kapát tartott szarvai között. Leereszkedtek a földre, és szorgosan kapálni kezdték. De hogy is bántották ők a kukoricát? Csupa csodálatos szarvasbogár volt. Hip-hop, a kukoricaföld pillanat alatt meg volt kapálva. Látta ezt a szegény ember, és ugyancsak megörült neki. No, most már igazán elhiszem, hogy te vagy a dinnye király, mondta. Hát még ha a szomjúságomat is el tudnád oltani.
1: Mi sem könnyebb annál,
0: felelte a dinnye király. Mentem belefújt fügyülőjébe, mire nagy cincogással előbújtak a föld összes mezei egerei, és vállukon egy rúdon, apró hordócskákban friss hideg vizet hoztak. A szegény ember eloltotta a szomjúságát, és így szólt. Mégiscsak derék ember vagy, te dinnyemisi. Szívesen paroláznék veled, csak valamivel nagyobb kezed lenne a csirke lábnál.
1: Se baj, mondta a dinnye király, ezen te ne búsulj, hanem látom esteledik, már az én időm letelt, mire lemegy a nap, nekem le kell bújni a földbe, amiből a dinnye kinő. De adok neked egy jó tanácsot, hogy megháláljam a te jó szívűségedet. Ne hagyd itt a dinnye magokat, aranyat ér minden mag, mely a földből nőtt. Isten veled, emlékezz jól erre a versre. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király.
0: Azzal hip-hop már el is tűnt, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember pedig összeszedte a dinnye magokat, és hazavitte őket. Otthon letette a magokat az asztalra, és így szólt. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király. Hát, uramfia, csupa fényes színarany csengett, pengett az asztalon. Csak úgy vakítottak. Volt nagy öröm, örült a szegény ember felesége, meg a három gyereke is, a dinnye király csodálatos ajándékának.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A házatlan csiga. Már magam sem tudom, milyen régen történt mindez, de hogy feledésbe ne merüljön, elmesélem nektek, hogy járt a csiga, aki nem hallgatott a többiekre. Ez a csiga

0: Nem sokban különbözött a többitől, csak abban, hogy folyton a kalandokat és a veszélyt kereste. Hiába mondták neki, hogy bizony ebből még egyszer baj lesz, és ne rohanjon úgy sehova. A csiga persze oda sem figyelt az intelmekre és a tanácsokra. Mindig neki kellett a legmagasabbra másznia egy házfalán, vagy épp a legvékonyabb fűszál végén megpihennie. Sosem a megszokott és nyugalmas csapásokon járt, mint a csiga barátai, hanem azokat a forgalmas utakat kereste, amin a többi állat is járt, és megpróbált versenyre kelni velük. Ez a csiga úgy gondolta, hogy vele soha semmi baj nem történhet. És ez valóban így is volt. Egy darabig. Ám egyszer csak megtörtént a baj. Egyik nap ugyanis a csiga egy szokatlanul vékony ágat választott, hogy felkusszon rajta. Ám az ág egyszer csak recs! Nagyot roppant. És pont a csiga alatt tört ketté. Szerencsére nem esett olyan nagyot, így neki semmi baja nem lett. Nem úgy a házacskájának, ami abban a pillanatban dirib darabokra tört, és szanaszét hevert a földön. A csiga rettenetesen kétségbe esett, és pityeregve, mesztelenül csúszott hazáig nagy szégyenében. Amikor a többiek meglátták, a fejüket csóválták, és az összetört csigaházon sajnálkoztak. Másnap reggel a csiga dideregve ébredt, mert nagyon fázott éjjel a háza nélkül. Nem volt ő született mesztelen csiga, hogy az ilyesmi meg se kottyanjon neki, ezért elhatározta magát, keres egy másik házat. El is köszönt mindenkitől, és elindult, hogy körbejárja az erdőt, hát ha akad valahol egy lakatlan, de otthonos csigaház. Bizony akkor még nem sejtette, milyen nehéz dolga lesz. Kisvártatva ráakadt egy gazdátlanul heverő csigaházra, ami takaros volt ugyan, és nagyon szép mintában csavarodott, de a csiga akárhogy próbálta, nem fért bele. Túl kicsi volt neki. Se baj, gondolta. Lesz itt még ház számtalan. Azzal csúszott is tovább. A következő házikó elég nagy volt ugyan, de látszott rajta, hogy nem igazán tartották rendben. Azon pedig nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy laknak is benne. A következő házzal sem járt sikerrel, mert annak bizony csúnyán be volt törve a teteje, és látszott rajta, hogy nagy esőben igencsak el lehet benne ázni. Azt pedig a csigák sem szeretik. Útközben akárkivel is találkozott, elpityeregte a bánatát, de sem a medve, sem a mókus, sem a gólya, sem a róka, de még a többi csiga sem tudott neki segíteni, ő pedig kezdett nagyon nekibúsulni. Na, azért nem adta fel. Talált még pár házikót, de vagy laktak benne, vagy túl nehéz volt, vagy tele volt szeméttel, vagy olyan régen állt lakatlanul, hogy amikor hozzáért, elporlatt az egész. A csiga ekkor már jó messze járt az erdőtől, és egy csillogó vízű tavacskához érkezett. Leült annak a partjára, nézte magát a vízben, és egyedül szomorkodott. Egyszer csak Ness zavarta meg. Felbukkant mellette egy kicsi leveli béka, és kuruttyolva kérdezte.
1: Hát te miért csirdogálsz itt egyedül, mesztelen csiga?
0: Hát épp ez a bajom, válaszolta a csiga. Én ugyanis nem mesztelen csigának születtem, de nagy kalandvágyamban összetört a házam, és most nincs hol laknom, esténként fázom, ha esik, megázom, és folyton tűz rám a nap.
1: Nagy szerencsét, hogy találkoztunk,
0: válaszolta a béka.
1: Szeretném bemutatni neked az egyik barátomat. Gyere velem, és meglásd, minden jóra fordul.
0: Azzal el is ugrált, a csiga pedig követte. A béka a tó melletti tisztásra vezette a csigát, aki nagyon igyekezett, hogy le ne maradjon a béka mögött. Ott egy szép, nagy, tiszta és épp házikóra mutatott.
1: Ott lakik az én barátom.
0: És bekopogott. A kopogásra a szép kis csigaházból előbújt egy parányi csiga.
2: Szervusz, kedves béka!
0: Köszöntötte a barátját.
2: Mi járatban?
0: Ekkor a házatlan csiga előadta a bánatát.
2: Hát, ez tényleg igen nagy szerencse,
0: válaszolta a pirinyó csiga.
2: Képzeld el, én pedig nem nőttem bele a házamba, úgyhogy itt fagyoskodom és küszködöm vele egyedül. Nekem ez a házikó egyedül sajnos túl nagy, de senki sem szeretne velem lakni, mert mindenkinek megvan a saját háza.
0: Ha gondolod, költöz ide. A házatlan csiga nagyon megörült, és be is bújt körülnézni. Annyira megtetszett neki, amit látott, hogy rögvest be is költözött. Azóta ketten éldegélnek a pirinyó csiga házában. Szépen megférnek egymás mellett, és sohasem voltak még ilyen boldogok.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Bálint Ágnes, Giduci és a támadók, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
3: Giduci kint ült a ház előtt a fűben és várt. Várt valakit, aki őt bántani akarja, aki őt meg akarja támadni, s akit ezért ő úgy felöklelhet, hogy átrepül a patakon. Már órák óta ült itt, és nem jött senki, leszámítva egy darazsat, de Giduci már tudta, hogy a fullánkos darazsakkal nem ajánlatos kikezdeni. Milyen jó volna, ábrándozott Giduci, ha jönne az öreg nyugdíjas tigris, és haragudna rám valamiért, és bántani akarna, akkor én úgy megöklelném, hogy hármat bukfencezne. Fél óra múlva, krákogva, köhécselve arra jött a vén nyugdíjas tigris. Lassan csoszogott, nagy sárga szemével szelíden nézett Giducira, és egyáltalán nem látszott rajta, mintha bárkit és bármit bántani akarna. Giduci illedelmesen köszönt az öreg tigrisnek, és szíve mélyén nagyon örült, hogy az őt nem akarja bántani, mert bizony a tigris még így öregen, görnyetten is olyan hatalmas és félelmetes volt, hogy Giducinak minden öklelhetnékje elmúlott, ahogy ránézett. Később Farkas Fufu is arra jött, a villogó szemű farkaskölyök, akit Giduci magunk közt szólva ki nem állhatott. Farkas Fufu ugyanis jóval nagyobb volt, mint ő, és mikor nevetett, látni lehetett éles fehér fogait. Farkas Fufu vidáman fütyörészett útközben, és mikor odaért Giducihoz, nagyot ütött a fejére. Ha valaki más ütött volna a fejére, valaki kisebb, valaki szelídebb valaki, akinek nincsen ilyen éles foga, Giduci bizonyára úgy érezte volna, hogy az a valaki őt bántani akarja. Farkas Fufuval kapcsolatban azonban Giducinak nem voltak ilyen érzései. Egész határozottan úgy érezte, hogy bár Farkas Fufu akkor már a fülén is csavart egy nagyot, mondom, egész határozottan úgy érezte, hogy a farkaskölyök részéről ez csak baráti kedveskedés, pajtáskodás. Farkas Fufu már messze járt, és Giducinak még mindig sajgott a füle. Fufu után nézett, és Fufu a távolban már csak egészen kicsinek látszott, akkorkának, mint az öklöm. Lehet, hogy mégis bántani akart, töprengett Giduci a fülét tapogatva. Ennyi de kár, hogy nem jutott előbb eszembe. Úgy megökleltem volna, hogy hármat bukfencezik. Javában sajnálkozott, hogy ennyi miért is nem jutott ez előbb az eszébe, mikor megjelent Barika. Giduci nagyon megörült. Szia, Barika, gyere játszani! Barika gyanakodva nézte. Mit akarsz játszani? Megint olyat, mint tegnap, hogy öklelsz? Nem, ez most egészen más játék lesz, mondta Giduci. Várj, mindjárt elmagyarázom. Azt fogjuk játszani, hogy te haragszol rám valamiért, és bántani akarsz. Butaság, bégetett Barika. Én nem haragszom rád, és nem is akarlak bántani. Tegnap nem mondom, tegnap haragudtam, de ma már nem. Persze, tudom, mondta Giduci, de értsd meg, hogy csak játékból kell rám haragudnod. Barika gondolkozott egy kicsit, nem volt túlságosan éleseszű kis bárány, de azért megértette, hogy csak játékból kell haragudnia. Jó. Mondjuk, hogy haragszom rád játékból, mondta Giducinak, csak azt nem értem, hogy mi ebben az érdekes. Azt majd meglátod, mekegte Giduci. Minden esetre néz rám nagyon, de nagyon csúnyán. Miért kell nagyon csúnyán néznem? Kérdezte Barika értetlenül. Jaj, de buta vagy, kiáltott Giduci türelme fogytán. Azért kell csúnyán nézned, hogy én kiolvashassam a tekintetedből, hogy bántani akarsz engem. Eszem ágába sincs téged bántani, szólt Barika jámboran. Miért is bántanálak? Giduci nagyot fújt. Borzasztó, hogy milyen értetlen alak vagy. Hát már elfelejtetted, hogy haragszol rám? Én? Nézett rá Barika kerekre nyílt szemmel. Giduci majdnem kiugrott a bőréből. Hiszen megbeszéltük, hogy játékból haragszol rám. Igen, igen, tudom már, sietett Barika mondani, nehogy Giduci ostobának tartsa. Csak azt nem értem, miért akarod, hogy bántsalak is? Dehogy akarom, kiáltott Giduci. Én csak azt akarom, hogy csúnyán nézzél, mintha bántani akarnál, de nagyon csúnyán nézzél. Minél jobban magyarázta Giduci, Barika annál kevésbé értette ezt az újfajta játékot. A békesség kedvéért azonban úgy tett, mintha értené, és összeráncolta a homlokát, hogy olyan csúnyán nézzen Giducira, amilyen csúnyán csak bír. Most jó, mondta Giduci elégedetten, és leszegte a fejét, hogy megöklelje. Persze csak játékból, ezt a gonosz kis bárányt, aki persze szintén csak játékból haragszik rá, és bántani akarja. Mielőtt azonban az öklelésre került a sor, Giducit valaki fülön csípte. Ez a valaki kecskemama volt, aki éppen akkor jött haza, és minden szót hallott. Gyere csak haza, fiacskám, mondta csendesen. Majd otthon megbeszéljük ezt a dolgot. Azzal hazaterelte Giducit. Barika csalódottan nézett utánuk. Sajnálta, hogy nem derült ki, mi a játék befejezése. Akár hogyan törte is a fejét rajta, kis birka eszével nem volt képes kitalálni.
2: A Giduci és a támadók című mesét hallottátok.

A sellők titka. Történt egyszer, hogy a gazda nagyon megéhezett, és egy kis sült halra vágyott. Ám amikor a szolga bekukucskált a kamrába, az kongott az ürességtől. Azt mégsem mondhatom, hogy minden elfogyott, gondolta a szolga. Aztán gyorsan magára kapta a kabátját, és elindult, hogy fogjon néhány halat vacsorára. Miközben a parton kapásra várt, elerett az eső, és a szolga kénytelen volt menedéket keresni magának. Ahogy körülnézett, nem messze onnan megpillantott egy elhagyott csónakot. Uzsgyi odaszaladt, bebújt alá, és magára húzta, hogy védje magát az esőtől. Kip-kop, kopogtak az esőcseppek a csónak deszkáin. Aztán váratlanul nevetgélés hallatszódott a tenger felől. A legény óvatosan felemelte a csónak oldalát, és olyat látott, hogy még a szeme is belekáprázott. Három csodaszép sellő üldögélt a sziklákon. A fiú először úgy meglepődött, hogy majdnem a földre ejtette a csónakot. De aztán kisvártatva magához tért, és fülelni kezdett. Képzeljétek, van egy titkom, mondta az első sellő. Nekem is, kuncogott a második. Komolyan? Én is megtudtam ma valamit, súgta a harmadik. És közben a szolga még jobban hegyezte a fülét. Először az első mesélte el a titkát. Azt hallottam, hogy van az út szélén egy tanya, és annak a kapujában el van ásva egy kincses láda. Az egyik sarka kilátszik a ládának. Ám az a sok balga ember mind azt hiszi, hogy az csak egy kő. Pedig mennyi aranytallér van benne, nevetett a sellő lány. Az semmi. Nekem meg azt mesélte az egyik pelikán, hogy van a közelben egy gát, amit már hosszú évek óta építenek az emberek, de sosem készül el. Amit napközben felépítenek, reggelre eltűnik. Pedig ha tudnák, hogy a gát két végét kellene bebiztosítani, és akkor nem mosná el a víz. A sellőlányok hangos nevetésben törtek ki, de aztán megszólalt a harmadik. Képzeljétek, nekem pedig valaki azt mesélte a korallzátonynál, hogy beteg a királylány. Szegénykének annyira fáj a szeme, hogy nyitva sem tudja tartani. De eddig még egy orvos sem akadt, aki meg tudta volna gyógyítani. Na hát, és te tudod, mi lenne gyógyíra bajára? Kérdezte a középső lány. Azt hallottam, sós vízzel kell megmosni a szemét, és akkor egyből elmúlik a nyavajája. De most már induljunk, nővéreim, mindjárt besötétedik. Igazad van, menjünk, apánk már vár reánk, helyeselt a legidősebb. Majd a három sellőlány beugrott a vízbe. A fiú még néhány percig rejtőzködött a csónak alatt, nehogy észrevegyék a lubickoló sellőlányok. Aztán, mikor végleg eltűntek, előbújt a rejtek helyéről. A legény összeszedte a holmiát, és elindult hazafelé. Miközben ballagott, azon töprengett, hogy éjjel megvárja, míg a gazdája nyugovóra tér, és utána megkeresi a tanyát, ahol a kincses ládikó van elásva. Mikor hazaért, türelmesen megvárta, míg a gazda elalszik, és kilopódzott a házból. A sötétben botladozva elindult a tenger irányába, és mikor már elég messze járt, meggyújtott egy fáklyát, és megkereste a tanyát. A tanya kapujában pedig addig keresgélt, míg rá nem bukkant egy nagyobbacska kődarabra. Ásni kezdett, és nem sokára előbukkant a ládikó. Kinyitotta, s uram fia, annyi aranytallér volt benne, hogy egy életre elég lett volna bárkinek. Fogta hát a legény a ládikót, és hazavitte. A kincsnek hála a szolga váratlanul meggazdagodott, s ez bizony az egész falunak szemet szúrt, de legfőképp a gazdának.
Ki is kérdezte a legényt, mondja el neki, honnan van az a sok pénz. A legény pedig nem titkolózott. Elmesélte, hogyan bújt el a csónakban, hogy kihallgassa a gyönyörű sellőlányokat. Elmondta azt is, hogy tőlük hallott az elásott ládikóról, amiben a rengeteg tallért találta. A gazdát egyszerre hatalmába kerítette a kapzsiság. Nem is tudott másra gondolni egész éjjel, csak a láda pénzre. Másnap már kora reggel kiment a partra, és megkereste a csónakot a homokban. Bebújt alá, és csak várta a sellőlányokat. Nem sokára csak ugyan előbukkantak a vízből. Hallottátok, hogy mi történt? Megtalálták a pénzes ládát. Valaki biztosan kihallgatta a beszélgetésünket. Vágta rá bosszúsan a középső sellő. Nézzük meg! Hát, ha most is itt bujkál. A sellők átfésülték a partot, és közben rábukkantak a csónak alatt rejtőzködő gazdára. A gazda mentegetőzött. Nem én vagyok az, akit kerestek, mondogatta, de hiába. A sellők nem hittek neki, és kagylóvá változtatták. Eközben a legény elment a gát építőmesteréhez, és munkára jelentkezett. Nem bánom, fiam, próbáld csak meg a lehetetlent. S ha mégis sikerül megépítened a gátat, 1000 tallér lesz a fizetséged, mondta az építőmester. Az ifjú bátran nekilátott a munkának, ám előtte leszúrt egy keresztfát a folyó két partjára. Éppen ahogy a sellőtől hallotta. A gát hamarosan megépült, s olyan szilárdan állt, hogy nem volt víz, ami lebontotta volna. Ezután a legény a kapott pénzből elegáns ruhákat varratott magának, és elment a királyhoz. Azért jöttem, felséges uram, hogy meggyógyítsam a lányod, mondta magabiztosan az ifjú. Ugye tudod, hogy előtted már sokan próbálkoztak? Miért pont neked sikerülne, hisz még orvos sem vagy? Kételkedett a király, de a fiú nem tágított. Ha már annyian megpróbálták, akkor egy próba ide vagy oda már igazán nem számít. Az uralkodó belátta, hogy a legénynek igaza van, és megengedte neki, hogy tegyen egy próbát. Az ifjú pedig elővette a kulacsát, és a sós vízzel megmosta a lány szemét. S lássatok csodát, a sellőknek igazuk lett. A királylány kettőt pislogott, és a szeme már is meggyógyult. A király olyan boldog volt, hogy madarat lehetett volna vele fogadni. Össze is adta mindjárt a lányát az ifjúval, s még a fele királyságát is rá.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A béka és a holló. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsákmányával letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. Mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte a holló. Semmi, semmi, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Szóra sem érdemes, csak azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik éppen ezen a tetőn. Rendkívül erős, roppant haragos természetű. Bizonyára bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem. A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fogyatja el a zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára, az eres csatorna mellé. Itt pihent pár pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint jó ízűen kuncog. Hát most mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte. Semmi, semmi, kedves holló nővér, szóra sem érdemes, válaszolt a béka. Csak eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Alig ha vinni el szárazon, aki engem bántani merne. A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Csőrébe kapta a zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, és ott letette. Már éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka megszólalt. Amint látom, kedves holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mielőtt enni kezdesz? Nézd csak, ott azt a követ. Pompásan megfenhetnéd rajta. A holló megfogadta a tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőrét. Amint egy pillanatra hátat fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mélyvízben. A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, amikor már jól megfente a csőrét. Visszareppent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a fejét, de a békát csak nem találta sehol. Végül megsejtette, hogy aligha nem a kútba van, s kiáltozni kezdett. Béka öcsém, kedves béka öcsém, már megijedtem, hogy elvesztél. Jó éles a csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg. Ó, de sajnálom, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Képzeld csak, nem tudok felmászni a kút oldalán. Gyere le értem, ha meg akarsz enni. Szólt, majd eltűnt a mély víz fenekén. Itt a vége, fuss el véle.
0: A béka és a holló című mesét hallottátok.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Amikor én kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szerettem a meséket, minden este lefekvés előtt, kis éjjeli lámpával kinyitottam az éppen kedvenc mesekönyvemet, és olvasgattam a meséket. Ezen kívül van egy 2,5 éves keresztlányom, akinek most nagyon nagy örömet fog okozni az, hogy engem így az éteren keresztül is hallhat majd mesét mondani. Nagyon-nagyon szeretem a cseh meséket és a cseh rajzfilmeket, úgyhogy most egy cseh mesét fogok nektek olvasni. Hogyan törték össze a napsugárbőgöt? Írta Václav Crtek, felolvassa nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz? Faggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz? Firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár. Reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy galjat akasztottak. Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal azután aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott, és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is, a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány. Már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holcsugárfonalakat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihúnyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta kihúnyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk? Kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, bóbiskolt dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagy békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb húrodat pendítem meg, kunyerált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán Páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Ki rontotta el a bőgőt? Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János Bogár. de nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongo. Ki hízlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolodott, aztán Páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta Páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongo tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Tyúkás Mese Rádió. Egy utolsó mese. Kedves gyerekek, én Györgyi Anna vagyok, színésznő, Nusi. A mai mesét én olvasom fel nektek. Mettyesi Károly, Miróka horgol. Nagyanyó befejezte a horgolást, elrakta a kosarát, és így szólt a két kis cicának. Én most elmegyek, ne csináljatok semmi rendetlenséget. A cicák megfogadták, jók lesznek. Ám alig, hogy egyedül maradtak, Mirókának már is megvolt a terve. Horgolni fog. 12 csipketerítőt a teljes csészék alá. Aztán meghívják majd a környékbéli cicákat uzsonnára. Hadd ámuljanak. Piróka tapsolt örömében. Csipketerítője bizony még egyetlen cicának sincs. Nekik meg lesz. S leginkább annak örült, hogy amíg anyukája horgol, ő játszhat a pamuttal. Miróka előhozta a horgolókosarat, kiszedte belőle a pamutot, szemüveget, horgolótűt, kézi munkakönyvet. Orrára csíptette a szemüveget, kinyitotta a könyvet, és már horgolt is, s hangosan számolt. Egy láncszem, két pálcika, egy láncszem, de mielőtt Piróka játszani kezdett volna a gombolyaggal, rászólt. Most nincs idő játékra, komoly munka vár rád. Valamelyik szekrénybe, fiókba be van gyömöszölve csomó összegubancolódott pamut. Eredj, keresd meg, bogozd ki, és tekerd gombolyagba. De siess, mert ami van, hamar elfogy. Piróka a vállát vonogatta, de aztán megtetszett neki a feladat. Nem is olyan rossz bújkálni, kotorászni, karmolászni, mindent kihúzigálni. Vidáman indult, bebújt ágy alá, szekrény alá, fiókokba, minden zúgba, s ahova nem fért be, benyúlt karmocskájával. Amit elért, mindent kicibált, kihúzigált. Hamarosan tele volt a szoba lomokkal, rongy darabokkal. De buzgalmának meglett az eredménye. Megtalálta az összegubancolódott pamutot. Mindjárt kezdte kibogozni és felgombolítani. Miróka meg csak számolt, horgolt sebesen. Szépen növekedett a terítő. Amint kész lett az első, vitte és bezárta az egyik szekrénybe. Aztán kezdte horgolni a másodikat. A pamut már igen fogyott, sürgette hát Pirókát, hogy siessen. A pamut gubanc kibogozása nem ment könnyen. Piróka meg már unta is. S mert belehemperegni a pamut gombolyagba jobban szeretett, mint sem kibogozni azt, hát csak még jobban összekuszálta a szálakat. Azt ajánlott anyukájának, keres másik pamutot, amivel könnyebben lehet boldogulni. Nem bánom, csak igyekezz, mondta Miróka, s Piróka már is indult újabb felfedezésre. Most még jobban végigkutatott mindent, mint az előbb. Ekkor vette észre, hogy a szekrény hátulján rés van. Épp hogy befért rajta a karmocskája. Amint benyúlt, már is megakadt a karma valamiben. Húzni kezdte kifelé. Pamut volt. Húzta, húzta és gombolította, és boldogan kiáltotta anyukájának. Van már pamut! Amint elfogyott a szál, vitte a gombolyagot. A pamut végét hozzákötötte a másik pamut végéhez, úgyhogy anyukájának meg sem kellett állni, már is horgolhatott tovább. Piróka meg bent játszani. Hemperget rongyokban gurigázott orsokkal, énekelt, futkározott. Miért ne? Ráért, és volt elég játék. Miróka, amint befejezte a második csipketerítőt, megint vitte és bezárta a szekrénybe. És kezdte a harmadikat, s mert fogyott a szál, ismét sürgette Pirókát, hozzon! Piróka engedelmes kis cica volt. S ha fájó szívvel is ott hagyta a játékot, és ment, kihúzott egy szál pamutot, aztán gombolította. Amint elfogyott a szál, vitte a gombolyagot, s a pamut végét hozzákötötte a másik pamut végéhez. Úgyhogy anyuka megállás nélkül folytathatta a horgolást.
piróka meg a hancúrozást.

0: a szál elfogyott, Piróka megint ment a szekrény repedéséhez, kihúzott egy szálat, és hozzákötözte a másik szálhoz. Ennyi volt az egész dolga. Átszhatott eleget. Csupán arra kellett figyelnie, mikor jön ki a szekrény repedésén a szál vége. Akkor hamarosan kihalászott a résen egy új szálat, sietve vitte a másik után, és amikor elérte, hozzákötözte. Így ment a munka. Amint kész lett a terítő, anyu vitte és bezárta a szekrénybe. Ehül, és amint elfogyott a pamut, Piróka ment, és kihúzta a pamut szálát a szekrény résén, hátul. És ahogy nőtt, szaporodott anyu kezében az újabb terítő, ugyanúgy fogyott, fejtődött a szekrénybe, amit előzőleg készített. Mert csak egy terítőre való pamut volt, és az járt mindig körbe-körbe. Miróka már a 11. terítőt tette a szekrénybe. Kezdte az utolsót. De nem kezdhette, mert nem volt pamut. Már éppen meg akarta dicsérni Pirókát, mert annyi sok pamutot gubancból kibogozni és felgombolítani nem könnyű. És most mégis rá kellett szólnia. Igyekezzen! Elfogyott a pamut! Piróka meglepődött, hiszen eddig mindig akkor fogyott el a pamut, amikor anyukája már kötött néhány sort, és most még hozzá sem fogott az új terítőhöz. No de hamarosan a szekrény réséhez futott, kihalászta a szál végét, aztán húzta, és gombolította felfelé. Anyukája persze nézte, mit csinál. Meddig kell várnia? De elámult Piróka gyors munkáján. Az összegubancolódott pamutot nem lehet ilyen gyorsan gombolítani. Gyanakodva indult el a pamut mellett. Honnan jön? Ment egyre rosszabb sejtéssel a pamut forrásához. És amikor a szekrény réséhez ért, ahonnan a pamut jött kifelé, hirtelen mozdulattal a szekrény elejénél termett. Felrántotta az ajtót, és bebámult a szekrény belsejébe. Minden szőrszála az égnek állt. A 11 terítőből csupán egy felet látott. Az is szélsebesen fogyott, fejtődött, zsugorodott. Úgy kisebbedett, ahogy Piróka kezében a gombolyag növekedett. Piróka! Kiáltotta ijedten. Mit csinálsz? Az ijedelemre Piróka is megijedt. Futott a szekrényhez a gombolyaggal, és ő is bebámult a nyitott ajtón. Ekkor látta, hogy mit csinál. S ilyettében nem, hogy abba hagyta volna a gombolítást, hanem még gyorsabban folytatta. Csak akkor hagyta abba, amikor a terítő teljesen elfogyott, elfejtődött. Mert akkorra a pamut is pontosan elfogyott. Se beszélni, se mozdulni nem tudtak, csak bámulták egymást meg a csipkék üres helyét. Ki tudja, meddig álltak volna ott némán, mozdulatlanul, ha nem nyílik az ajtó. Gyorsan becsukták a szekrény ajtót, és eltűntek. Mi van itt? Lépett be nagyanyú. Már ennek a pamutnak sem hagynak békét, pedig én ebből még egy terítőt akarok csinálni. Magyarázta, és a gombolyagot gondosan visszatett. Nem kell búsulnunk, vigasztalta Piróka anyukáját a szekrény alatt. Abból a pamutból, amiből mi 11 terítőt tudtunk csinálni, a gazdi csak egyet tud majd készíteni. Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió.
1: A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.
1: Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te pitty-pang virágja.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

Lít, egy ház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva